0: Lavendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérői virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolíd virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagy színpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Micah Tyler.
2: 'Cause God loves people like me.
1: All over this world, I meet people just like
3: az egész világon találkozom hozzám hasonló emberekkel, akik szeretik Jézust és megerősödtek a hitükben, felemelték a fejüket és hisznek a Bibliában. Azt mondják, hogy mindig higgyünk és bízzunk, de ahogy a világot jártam, olyanokkal is találkoztam, akiknek hozzám hasonlóan voltak nehézségeik, magányosak, olykor félnek és aggódnak. Én nem merültem ki, vagy nem fáradtam el abban, hogy folyamatosan ragaszkodjak ahhoz az ígérethez, amelyet Isten adott nekünk. Ezért abszolút áldás tudni, hogy Isten ugyanúgy szereti az embereket. Mindenkit, egyformán. Az új People Like Us című dalom egy emlékeztető, hogy nem számít hol vagy, és nem számít hogy voltál, és ha elfelejtetted, hadd mondjam el még egyszer, hogy Isten szereti az embereket, csak úgy, mint téged, és engem is.
1: Just like you and me both. Thanks so much for listening to my new song, People Like Us.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: It was the dead of winter and I was in Montana.
2: A tél kellős közepe volt, én Montanában voltam. Késő este volt, hideg, és egyedül utaztam. Épp befejeztem egy fellépést, beírtam a szállodába, és ahogy beléptem a szobámba, becsuktam az ajtót, leraktam a csomagjaimat, és a padlóra rogytam. Megállíthatatlanul sírni kezdtem. Rám tört a hónapok óta tartó szorongás és a depresszió, ami felgyülem lett a testemben, az elmémben, és elvezetett mindez ahhoz a pillanathoz, amikor egyszerűen összeomlottam. Felhívtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy nem tudom befejezni ezt a turnét. Szokás szerint elképesztően kedves volt, ha megismernéd, te is látnád. Nem mondott nekem közhelyeket vagy sallangokat, inkább próbált segíteni nekem. Oda repült hozzám és segített átvészelni a turné hátra levő részét. A jelenlétével emlékeztetett arra, hogy nem vagyok egyedül. Hagyta, hogy lazítsak, és átvállalt tőlem rengeteg mindent, amíg utol nem értem magam, és haza nem értünk. Kivettem néhány hét szabadságot, amire igazán nagy szükségem volt. Meglátogattam az orvosomat és a tanácsadómat, közeli barátaimmal és családommal töltöttem az időm jelentős részét. Végül lassan a dolgok jobbra fordultak. Jézus egész úton arra emlékeztetett, hogy a fájdalom múlandó, és ez a dal erről szól. Ebben az életben vagy a következőben jobb lesz. Végül minden sikerül. Ha még nem sikerült, akkor sem szabad feladni. Ki kell tartani, és minden jobb lesz.
1: Hold on, it gets better.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. Online. És

0: összeállítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Fogadd el az irgalmat, nem érdemled meg, csak fogadd el. Fejbe kólintást érdemelnél, de fogadd el az irgalmat. Még ha soha nem kapsz választ újra, egy imádra sem, fogadd el az irgalmat, és bátran menj a trónhoz. Ma az irgalomról és békességről szeretnék veletek beszélni, mert Isten kegyelmes, és tőlünk is ezt várja. Jézus a békesség fejedelme. A János 14:27-ben egyszerűen elmondja, hogy itt hagyta nekünk a békességet. Békességet hagyok nektek, nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, hanem az én különleges békességemet adom. Azt a fajta békességet, amely a vihar közepén működik, ami akkor lép működésbe, amikor nem kapod meg, amit akartál. Az a békesség, ami akkor is működik, amikor egy csomó ellenséged van. Azt mondta, a békességemet hagyom nektek, aztán utasította őket, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Tudjuk, hogy nekünk adja a békességét, de aztán azt akarja, hogy békességet teremtsünk. Máté 5. Boldogok, akit békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Nem azt mondja Isten gyermekeinek, hanem azt, hogy Isten fiainak. Hiszem, hogy ez az érettségre utal. Mert én azt mondom, hogy ha a békességgel teli életet választod, akkor ahhoz nem maradhatsz bébi keresztény. Ha békességet szeretnél, és szeretnéd azt más emberekkel is megtartani, akkor fel kell nőnöd. A békesség nagyon értékes. Őszintén szólva, én sok éven keresztül éltem békesség nélkül. Olyan otthonban nőttem fel, ahol nem is tudtam, mi az a békesség. Aztán pedig sok éven át magam is úgy folytattam, mint amiben felnőttem. És végül, mikor már teljesen elegem lett a zűrzavarból, azt mondtam, szükségem van a békességre, Istenem, nem számít, mibe kerül. Nem számít, hogy mi mindenen kell változtatnom, muszáj, hogy békességem legyen. És aztán évekbe került, mire rájöttem, az ellenség minden módszerére, amivel elrabolta a békességemet, mert ő mindig úgy rendezi a dolgokat, hogy felidegesíthessen. Az ellenség pontosan tudja, mi az, ami zavar téged? Velünk a legviccesebb dolgok történnek meg a hotelekben. Egyszerűen csak nevetséges dolgok. Ha mindig lejegyeztem volna őket, és megmutatnám, azt mondanád, ugye csak viccelsz. Szóval, a mai szombati dolog az az volt, mert ugye minden napra van valami, ma felkeltem. Tudjátok, mire felkelek szombat reggel? Már az is épp elég. Nincs szükségem egyéb zűrökre, szóval felkeltem. Oda mentem és bekapcsoltam a kávéfőzőmet. Magammal hordok egy kapucsinógépet, amiért az emberek bolondnak néznek. De én azt mondom, ha ennyit utazom amennyit, akkor azt a néhány dolgot, amit nagyon szeretek, magamnál fogom tartani, ha már egyszer mindig úton vagyok. Szóval magammal hordom, és a kávés kancsót, a tejet, a tejszintist, jó habos kávét készítek belőlük, és megiszom, miközben az igét tanulmányozom reggelente. Tehát bekapcsoltam a kávéfőzőt. Megmostam az arcomat, visszamentem, és a kávés kancsó nem volt forró, és semmi nem működött. Tegnap észrevettem, hogy kicsit gyenge volt a kávé, és hogy épp csak csordogált belőle, és arra gondoltam. Talán csak ki kéne tisztítani, vagy valami hasonló baja van. De ma reggel egyáltalán nem működött. De nem adtam fel csak úgy. Úgy éreztem, hogy talán az elektromos ajzattal van valami baj. Látjátok, az ismeretbeszéd az élet minden területén működni fog. Én meghittem, hogy meggyógyul az a kávéfőző. Ugyanis jobb a viselkedésem, ha már ittam kávét. Amen. Szóval, Felkaptam és odavittem egy másik dugóhoz, ami ugyanazon a soron volt. Egyértelmű, hogy volt valami gond az árammal a szobának azon az oldalán, mert talán negyed annyi áramot adott, mint ami szükséges lett volna. Épp eleget, hogy valami történjen. A ledek halványan világítottak, a kávé épp csak csöpögött, és semmi sem volt forró. A kapucsinogép nem könnyű, és én még rendesen meg sem mostam az arcomat, szóval fogtam a gépet, és bevittem a fürdőszobába. És végül elkészült a kávém. Ott működött. De az a helyzet, hogy csak bámultam azon, hogy Isten mennyire megváltoztat minket. Végig csináltam mindezt, de nem lettem mérges, nem panaszkodtam, és csak arra gondoltam, nos, Istenem, nagyon szeretném megkapni a kávémat, de tudod, ha ez nem működik, akkor elküldök majd valakit egy másikért, de így vagy úgy, én kávézni fogok. De a lényeg, hogy 10 éve az ilyesmi ellopta volna a békességemet. Annyira felidegesített volna, hogy utána talán az egész napomba került volna túllépni rajta. Mondhatok valamit? Ha egyszer igazán feldühödsz, akkor utána sok energiádba és sok idődbe kerül majd, hogy lenyugodj. Ezért inkább eleve választ azt, hogy nem gurulsz méregbe. Amen. Szóval a gonosz úgy rendezi, hogy felidegesíthessen. Tudja, hogy hogyan húzzon fel minket. Ha legalább annyira ismernék magunkat, mint ő, akkor jobb helyzetben lennénk. Isten szeretné, hogy megismerjük az ő jellemét. Miért? Miért párosítom az irgalmat és a békességet? Nos, egyszerűen csak azért, mert ha nem tanulod meg elfogadni Isten irgalmát a magad számára, akkor nem lehetsz békességben Istennel és saját magaddal sem. Hányan értitek ezt? Hogyha nem fogadod el Isten kegyelmét, valahányszor elkövetsz egy hibát, mérges leszel magadra. Valahányszor hibát követsz el majd, attól fogsz szenvedni, hogy azt hiszed, Isten is mérges rád. Emiatt pedig vissza fogsz húzódni tőle ahelyett, hogy bátran oda mennél a trónhoz azért a segítségért, amire szükséged van. Meg kell értened, hogy milyen gyönyörű és pazar az irgalom. És ha nem tudjuk, hogyan tanúsítunk irgalmat mások felé, ha nem tudjuk, hogyan áradhat keresztül rajtunk Isten irgalma, akkor soha nem leszünk békességben más emberekkel, mert állandóan mérgesek leszünk valakire. Ha van bárki az életedben most, akire mérges vagy, akkor túlléphetsz ezen egy pillanat alatt azáltal, hogy eldöntött irgalmat tanúsítasz iránta. És akkor a lelked azt szüvölti majd, de ez nem igazságos. Én nem hiszem, hogy képesek vagyunk másoknak irgalmat adni, amíg teljesen meg nem értjük a saját nyomorult helyzetünket. Hála Istennek, hogy ő nem azt adja, amit érdemlünk. Hála Istennek, hogy az ő irgalma minden nap megújul. Minden nap megújul. Nos, szerintem az irgalom mindennél inkább a hozzáállásunkról szól. Szerintem mindig attól félünk, hogy valaki megúszza majd a dolgokat, ha mi nem próbáljuk megbüntetni őt. De a lényeg az, hogy a bűn magával vonja a saját büntetését. Mondjuk, hogyha valaki talán egy fiatal lány, szexuális kapcsolatba kerül valakivel, és gyermeke születik a tinédzser éveiben. Akkor folyamatosan együtt kell élnie a következményekkel, bár Isten megbocsájtotta a bűnét, és bár Isten irgalmas ő felé, neki együtt kell élnie ezzel a helyzettel. Ez folyamatosan hatással lesz az életére, és a következmények megmaradnak számára. Ezért ne büntessük őket azzal, hogy kizárjuk őket az életünkből, hogy még rosszabbul érezzék magukat, mint amennyire már amúgy is érzik. Irgalommal kell viseltetnünk irántuk, és azt mondani, az Isten irgalma miatt vagyok itt. Amen. Az emberek semmit sem úsznak meg. Az életük azon részei Istenre is rájuk tartozik. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy irgalommal legyünk feléjük, és ráébredjünk, hogyha Isten irgalma nem újulna meg minden nap, akkor a saját bűnünk emésztene meg minket. Nos, az irgalom a kegyelem megnyilvánulása, a kegyelem pedig az Isten szeretetéé. Ezért ezek a dolgok mind összefüggnek, de nézzünk meg egy pár igét, és meglátjuk, milyen is Isten természete. Zsoltárok 103:8-12. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú. Gyerünk, lobbanékony a természeted? Hosszú tűrő vagy, vagy pedig hamar kiég a biztosíték? Tudod mit? Ha könnyen haragra gerjedsz, akkor az nem az Isten tulajdonsága. Túl kell lépned ezen. Hosszú tűrővé kell válnod. Amen. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, irgalma és szeretete nagy. Nem perel és nem cívódik mindvégig. Nem tart haragja örökké, és nem neheztel sokáig. Tudjátok, Isten nem igazán mondja azt, hogy soha ne legyünk mérgesek. Azt mondja, hogy ne maradjunk mérgesek. A harag egy érzelem, és őszintén, ha valaki rosszul bánik veled, akkor haragot fogsz érezni, de eldöntheted, hogy mihez kezdesz vele. Nem kell az érzéseid szerint élned. Az egyik dolog, amit tudom, hogy feljön majd a szívedben, miközben ezt prédikálom, az az, hogy nem tehetek az érzéseimről, nem tehetek róla, hogy mit érzek, egyetértek, nem tehetsz róluk. De arról igen, hogy miként viselkedsz. Gyerünk, nem akarom, hogy ezt elfelejtsétek. Talán nem tehetsz arról, hogy mit érzel, de azt megválaszthatod, hogy miként viselkedsz. Tudod miért? Azért, mert határtalan, felmérhetetlen, felülmúlhatatlan erőd van a Szent Szellem által, aki elérhető számodra, mint a Krisztusban hívő számára, és ami képessé tesz azt az életet élned, amire Isten elhívott téged. Nincs több kifogás. Nem kereshetünk kifogást. Van erőnk. Lukács 10:19, ime hatalmat adtam nektek. Már a tied. Nem változtathatok mindig az érzéseimen, de a cselekedeteimet megválaszthatom. És rájöttem, hogy ha helyesen cselekszem, akkor az érzéseim követik majd a tetteimet. Értitek? Amíg az érzéseid szerint cselekszel, addig csak táplálod őket, csak egyre erősebbé és erősebbé teszed őket.

félnünk kell tőle, hanem tisztelettel viseltetnünk felé. És ez az a dolog, ami nagyon hiányzik a mai társadalomból, és a gyülekezeti emberekből is. Hogy nincs elég tisztelet. Akarjuk, hogy tudd, Isten a barátod, hogy nyugodtnak érezheted magadat a jelenlétében, de ugyanakkor kell, hogy legyen egy tiszteletteljes istenfélelmedés. Az egyik dolog, ami sokat segített abban, hogy elkezdjek úgy bánni az emberekkel, ahogy Isten akarja, az az volt, hogy istenfélelem ébredt bennem, hogy ne bánjak rosszul velük. Valójában úgy hittem, és most figyeljetek, valójában úgy hittem, hogy ez az egyik legrosszabb dolog, amit tehetünk. Főleg azok az emberek, akik vezető szellemi pozícióban vannak. El sem tudom képzelni Jézust, amint szándékosan rosszul bánik valakivel. Tudjátok, időnként a testies viselkedés miatt hibázhatunk, de mindig visszamehetünk, és mondhatjuk, nézd, sajnálom, nem volt igazam, nem kellett volna így viselkednem, bocsáss meg, kérlek. Nagyon fontos, hogy miként bánunk emberekkel, és nem csak, amikor figyelnek minket, és nem csak egyes emberekkel, de mindenkivel, minden emberrel. Mindig igyekszünk, hogy barátságosak legyünk azokkal az emberekkel, akik az ilyen konferencia központokban dolgoznak. És lehet, hogy egyáltalán nem számítunk nekik. Lehet, hogy azt sem tudják, kik vagyunk, de azt tudják, hogy keresztényként jöttünk ide. És a puccos dolog, amiket itt teszünk, a nagy reflektorok, meg a média anyagaink közel sem annyira fontosak számukra, csak az, hogy miként viselkedünk velük. És hallottam néhány horrorisztikus történetet keresztényekről, akik elmennek az ilyen helyekre, és hogy hogyan viselkednek a színfalak mögött. Én ki nem állhatom az ilyesmit. Isten nem személyválogató, bánj tisztelettel mindenkivel. Mindenkivel. Amen. Jeremiás síralmai 3:22. Rögtön a Jeremiás után van, de ki sem kell keresnetek, mert mindjárt kivetítjük nektek a képernyőre. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Nem fogyott el az irgalma. Minden reggel megújul. Rájöttem, hogy Isten minden nap egy új irgalmat készít el, mert a tegnapi teljesen felhasználtam. Minden reggel megújul. Nagy és túláradó a te hűséged. Az irgalom kedves, és hozzáférést ad a meg nem érdemelthez. Az irgalom túlmutat az igazságosságon. Egyrészünk mindig azt kiáltana, de ez nem igazságos. De tudod mit? Az sem igazságos, hogy Jézus magára vette a te és az én bűneimet. Nem igazságos, hogy ő fizette ki a halálzsoldját, amivel mi tartoztunk. Nem fair, hogy neki kellett a pokol gyomrába leszállnia, hogy elvegye a halál kulcsait a sátántól. Nem fair, hogy ott kellett hagynia a dicsőséges helyét, hogy le kellett jönnie ide, hogy emberré legyen, és helyettünk meghaljon a kereszten. Nem igazságos, de megtette miért? A szeretet, a kegyelem és az irgalom miatt. Ha Isten nem lenne irgalmas, mi lenne velünk? Többet kell arra gondolnunk, hogy milyen irgalmas Isten. Ezzel nem azt mondom, hogy rossz szemmel kéne tekintenünk magunkra. Szerintem tisztelnünk kell magunkat, és jó dolgokat kell gondolnunk magunk felől, de néha emlékeznünk kell, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk a természetes szinten Isten nélkül. Az irgalom azokon segít, akik nem érdemlik meg. Nézzük meg a Zsidó 4:16-ot. Ami az egyik legüdítőbb igerész a Bibliában. 15. verset is felolvasom. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Jézus megérti az érzéseidet, és hogy mind mész keresztül. Ez fontos számomra. Mondom is a férjemnek, még ha nem is értesz, mondd azt, hogy igen.

0: Szerintem a nők általában csak azt akarják, hogy megértsék őket.
1: Amen.
0: Ne kérdezz, hogy miért viselkedem így. Nem tudom, hogy miért viselkedem így. De azt akarom, hogy segíts. Igaz? Járuljunk tehát bizalommal, félelem nélkül és bátran. Mindenki mondja bátran. A kegyelem trónusához. Isten meg nem érdemelt jó indulatának a trónjához, hogy irgalmat nyerjünk a bukásaink miatt, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Megfelelő segítséget és időszerű segítséget, ami akkor jön, amikor szükségünk van rá. Tehát, amikor valami rosszat teszel, ne fuss el Istentől, hanem fuss ő hozzá. Találkozz vele a kegyelem trónusánál. A mennyben, a szentek szentjében van a kegyelem trónusa, ahová Jézusnak oda kellett vinnie a vérét, és a halála és feltámadása után a trónra kellett helyeznie. Mielőtt megjelent a tanítványainak. 40 napon át a mennybe menetele előtt. Ő már felment a mennybe, és elhelyezte ott a vérét, megnyitva az utat az emberiségnek. Egyszerű, átlagos, mindennapi embereknek, hogy egyenesen az Isten trónjához mehessenek, és közösségben lehessenek vele. Többé már nem csak a főpap mehet be oda, most már mindenki bemehet. Mivel az a vér ott van az irgalom trónusán, a vér irgalmat szerzett számunkra. Ha dühös vagy magadra, miért nem lépsz túl rajta? És miért nem fogadsz el egy kis irgalmat ma? Nem számít, hogy Isten mit akar adni, ha nem fogadod el, akkor olyan, mintha soha nem adta volna oda. Fogadd el az irgalmat, nem érdemled meg. Csak fogadd el. Fejbe kólintást érdemelnél, de fogadd el az irgalmat. Soha nem kéne választ kapnod, még egy imádra sem, de fogadd el az irgalmat, és bátran menj a trónhoz. Amen. Tudom, semmihez sincs jogom. Nincs jogom ahhoz, hogy ezt csinálja. Miért én? Nincs jogom ahhoz, hogy áldott legyek. Nincs jogom megbocsátást nyerni, de mondok én valamit. Én megértettem, hogy megy ez. És ha Isten ad valamit, akkor én elfogadom. Semmire sem kell rábeszélned. Istenem, itt vagyok. Mint egy szellemi disznó. Adjál, adjál, adjál, adjál. Nem vagyok kapzsi, de mindent elfogadok, amit Isten adni akar. Máté 12. Isten azt akarja, hogy megértsük az irgalmat. Látjátok, ha elfogadjátok Isten irgalmát, akkor békességben lesztek ő vele. Egyes vers. Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, a tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. Nos, törvényellenes volt szombaton ilyet tenni. Jézus megszegte a törvényt. A farizeusok meg mindig ott voltak, figyelték őt, és természetesen aznap is ott voltak, és látták ezt. Higgyétek el, ha egy hibát is elkövettek, lesznek ott vallásos ördögök körülöttetek, akik azt mondják, aha. Akkor ezt meglátták a farizeusok, és szóltak neki, íme tanítványaid olyat tesznek, amit nem szabad szombaton tenni. Ő pedig ezt válaszolta nekik. Nem olvastátok, amit Dávid tett, amikor kíséretével együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem volt szabad megennie. Sem neki, sem az ő kíséretének, senkinek nem volt szabad megenni azokat az oltáról lévő kenyereket, mert az Isten jelenlétét jelképezték, és törvénytelen volt számukra, hogy megegyék. De Dávid és az emberei éhesek voltak, a csatából jöttek, és éhesek voltak, és így vagy úgy, de Dávidnak megvolt a pimassága azt hinni, hogy a szüksége felülírta a törvényt. Igen, túl vallásosak vagytok ehhez ilyen korán, igaz? De így volt. Amikor Isten elkezdett tanítani erre az igerészre, tudjátok, egyike volt azoknak a meghatározó időszakoknak, amikor valahányszor kinyitottam a Bibliámat, a Máté 12-nél nyílt ki, és azt mondtam, rendben van. Megmondanád, kérlek, hogy mit próbálsz megértetni velem? Volt már ilyen veletek? Hogy mindig ugyanazt a dolgot kaptátok, a rádióból is ez szólt, meg a tévéből is, a postán is ez jött, és egyszerűen nem érted, hogy mi van. Olyan ez, nos, én egy törvénykező ember voltam, és farizeusi lelkületű. Ha törvénykező vagy magaddal, mindenki mással is az leszel. Az apám törvénykező volt velem. És én is így kezdtem el az Istennel való kapcsolatomat. Nagyon szigorú voltam magammal, és sokat követeltem magamtól. És másokkal is ilyen voltam. Isten viszont megpróbálta ezt lefaragni rólam. Megpróbálta megértetni velem az irgalmat, hogy miként fogadjam el, és hogyan adjam tovább másoknak. És igen, ott a törvény, ami, ha úgy tetszik, most már a szívünkbe van írva. Megvannak az irányelveink. És a törvény azt mondja, hogy ha vétkeztél, büntetést érdemelsz. De Jézus azt mondta, most már új szövetségünk van, és amikor vétkezel, ha bocsánatot kérsz tőlem, és bátran a trónomhoz jössz, akkor betöltöm a szükségeidet, még ha nem is érdemled meg.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagylelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszi Bá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedő kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a mozi közönsége. A Sose halunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből és hálával adoztak érte. Az idézett désszerzemény pedig olyan, a napjainkig is elélő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
2: A legjobb pillanatok.
3: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem dr. Ciszák György, lakóingatlan fejlesztő és üzleti tanácsadó. Az elmúlt időszakban ugye rengeteget változott a magyar ingatlanpiac, emelkedő árak, tudatosabb vásárlók, energiahatékonyság, erről is beszéltünk, hogy amikor korábban itt voltál nálam a stúdióban, stagnáló budapesti piac és egyre nagyobb különbségek az ingatlanok között. Beszélgettünk ugye arról is, hogy ma már nem elég egy jó lokáció, vagy egy olcsóbb ára, vásárlók sokkal tudatosabban döntenek. Most azonban egy új helyzet körvonalazódik, ugye az új kormány gazdasági elképzelései, az esetleges lakhatási programok, támogatások és hitelpolitikai változások új irányba mozdíthatják az ingatlan piacot, de hogy vajon ez meg fog-e történni, vagy így lesz-e? Hát nyilván itt most azt gondolom, hogy még főként találgatások, hiszen még nagyon konkrétumokat nem tudunk, nem is tudhatunk. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, igazából amit tudunk, az a TISZA programjából, a választások előtti időszakból való. A választások utáni időszakban konkrétum nem jelent meg. Talán annyi, hogyha az Európai Uniós támogatások bejönnek Magyarországra, akkor azok az építőiparra is pozitív hatással lesznek.
3: Ez viszont nagyon úgy tűnik, legalábbis most jelen pillanatban, hogy be fognak jönni ezek az uniós pénzek, tehát abba az irányba indultunk el.
4: Igen, erre van ígéret, és hogyha abból a 8000 milliárdból az a 2000 milliárd tényleg az építőiparban landol, akkor az egy komoly felendülést is okozhat a lakóingatlanok piacán, illetve az ipari ingatlanok piacán is.
3: Milyen lakáspiaci vagy gazdasági intézkedésekkel készül vagy készülhet a TISZA, ugye, amik érdemben befolyásolhatják az ingatlan piacot? Ugye ezen a nemzetközi sajtótájékoztatón talán hangoztak is el ilyen irányú, vagy ebben a témában is gondolatok, de hogy mi az, amit tudhatunk jelen pillanatban?
4: Talán a legfontosabb ígérete ugye a TISZA programjának az, hogy 100 000 bérlakást szeretnének kialakítani évente. Ez egy nagyon-nagyon komoly vállalás, illetve szeretnék fellendíteni az új lakáspiacot is. Én nem tudom, hogy van-e ehhez elég pénz a kasszában. Igazából azon múlik majd, hogy ez milyen gyorsan valósulhat meg, hogy hogyan sikerül átvenni a kasszát üresen, vagy félig tele.
3: Most ugye azért hallunk olyanokat, hogy sokkal inkább az üres felé hajlik a mérleg jelen pillanatban, de ugyanakkor meg, amit az imént is mondtál, hogy az EU-s pénzek, ha bejönnek, azért valami esély csak van arra, hogy pozitívan tudunk tovább indulni.
4: Mindenképpen, és azon fog múlni, hogy mennyire gyorsan sikerül ezeket az intézkedéseket kidolgozni, mennyire gyorsan tudják meghatározni azt az irányt, ahogy támogatni szeretnék a lakóingatlanok vásárlását, építését, vagy éppen a bérlés. Hát ugye szó van arról is, hogy az építés, szó van arról, hogy a lakóingatlan bérlést is támogatni fogják. Nem feltétlenül az a megoldás, hogy új lakásokat építsünk albérlet jogcímére. Vannak nagyon jó példák. Itt van például a józsefvárosi példa, ahol a második ingatlanokat, ugye a második ingatlan az, amit az ember nem lakik, és nem is adja ki bérbe, de ők egy olyan csapatot állítottak össze, akik hosszú távú szerződéseket kötöttek ezekre a második ingatlanokra, és hosszú távú bérleti szerződési és konstrukcióban a piaci ár alatt adják bérbe a bérlőknek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól másolható történet lenne, akár országos szintre is.
3: De ez önkormányzati ingatlanokról beszélünk?
4: Itt nem önkormányzati ingatlanokról, vagy alapvetően nem önkormányzati ingatlanokról beszélünk, hanem olyanokról, akiknek van egy lakásuk, és van egy második lakásuk. És a második lakásukat nem szívesen adják bérbe. Uh-huh. Viszont egy önkormányzati vagyonkezelőnek már szívesen bérbe adják egy hosszú távú szerződéssel, mert ugye itt az önkormányzati bérlő az, aki vállal garanciát arra, hogy a lakást a megfelelő állapotban kapja vissza majd a bérbevevőtől a bérbeadó.
3: És azt, hogy ez milyen funkcióra, vagy mire használja az önkormányzat, vagy mi történik arról?
4: Ő ezt bérbeadja. Alapvetően ugye ez a cél, hogy bérbeadják olyan embereknek, akik szociálisan rászorulnak, vagy éppen önkormányzati dolgozóknak, és a piaci ár alatt adják bérben. Ugye ehhez kell támogatás is.
3: Persze.
4: De én úgy tudom, hogy a józsefvárosi történet az nagyon jó tapasztalatokkal rendelkezik, és bővíteni fogják a támogatás körét.
3: Hát nem csodálom, mert ez egy nagyon jó rendszer, én azt gondolom.
4: Igen, ezzel mozgósítani lehetne azokat az ingatlanokat, amik most üresen állnak. Uh-huh. És ez egy hatalmas szám. Most konkrétat nem tudok neked mondani, de sokkal könnyebben mozgósítható így egy albérleti piac, mint úgy, hogyha új lakásokat szeretnénk építeni.
3: Egyébként ez is hihetetlen, hogy említett, hogy rengeteg üres lakás van, vagy üres ház, amiről ugye nyilván szám szerint nem tudunk, de hogy ez eddig nem jutott senkinek eszébe, hogy ezekkel valamit kezdeni kell, mert tényleg, hogyha az ember így végig jár Budapesten, nem is kell nyilván a teljes várost körbejárnia, tényleg lehet látni rengeteg ingatlant, hogy ott áll üresen, lelakva, omladozik olyan is, meg olyan is, ami jó állapotban van.
4: Igen, a józsefvárosiaknak már eszükbe jutott, ők egy nagyon jó pilot projektet raktak erre össze, ez szerintem országos szinten nagyon jól kiterjeszthető, de nehezen mozgósíthatóak az emberek, tehát azoknak, akiknek megvan a lakása, azoktól nehéz bérbe venni. Azok félnek attól, hogy ha kiadom, akkor lelakják, rövid távra nem akarják odaadni. Úgy tudom, hogy a józsefvárosi példa is 3 éves szerződésekkel indult, bár most már ilyen 1 éves szerződéseket kötnek, de alapvetően nem szívesen adják bérbe az új lakásukat, meg pláne a felújított lakásukat azok az emberek, akiknek ez van. Viszont akik bérelni szeretnének, azok meg nem szívesen bérelnének lelakott lakásokat. Tehát valahol kell egy önkormányzati közvetítés, valahol kell egy önkormányzati támogatás, hogy ezt a helyzetet feloldjuk.
3: Igen, és itt nyilván az önkormányzat is vállal némi garanciát, de most életörömzenét hozunk, és innen folytatjuk a beszélgetést.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
0: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Dr. Ciszák György lakóingatlan fejlesztő a vendégem ebben az órában. Az ingatlan piacról beszélgetünk, ugye arról, hogy vajon milyen intézkedések várhatók a közeljövőbe a lakóingatlanok területén. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy Józsefváros egy nagyon jó példát mutatott, bérbe vesz ingatlanokat, amit természetesen tovább ad bérbe, és hogy ez egy nagyon jó rendszer lehet akár, és nyilván itt az önkormányzat vállalja a garanciát. Olyan állapotban fogja visszaadni az ingatlant, mint ahogy ő bérbe vette.
2: Nem ismerem a szerződésnek a részleteit, de én is ezt tartom elképzelhetőnek, hogy igen, ő garanciát vállal arra, hogy olyan állapotban adja vissza, ahogy ő átvette.
1: Igen. Visszatérve picit a TISZA programra, illetve arra, hogy a maga az építőiparba, az építőipar, illetve a lakáspiacot hogyan fogja fellendíteni, vagy a különböző intézkedések, amiről itt szó volt, hogy esetleg majd bevezet. Mit gondolsz, ez lehet egy prioritás az építőipar, az ingatlanpiac a kormány számára? Tehát benne lehet az első intézkedések között, vagy azért ez picit hátrébb sorolandó?
2: Én nagyon bízom benne, hogy benne lesz az első intézkedések között, de akkor is igazából szeptemberre várható változás ezen a területen. Azért, ha belegondolunk abba, hogy a GDP-nek körülbelül 10-12%-át teszi ki az építőipar, így a teljesítményben elég komoly hatása van, hogy most növekedés lesz, vagy éppen csökkenés.
1: Tehát lehet, hogy érdekében lesz az új kormánynak is majd a gyors lépések.
2: Igen, mindenképp.
1: Igen. Az új otthonteremtési támogatási rendszer, pontosabban várható-e új otthonteremtési támogatási rendszer, ezzel kapcsolatosan mit gondolsz? Vagy akár a már meglévőknek akár az átalakítása, hogyha ezek nem jól működnek?
2: Ugye a meglévőkről azt tudjuk, hogy kezdenek kiürülni, tehát mindenképpen kellenek majd újak és újakat elindítani. Én úgy tudom, hogy ez az energetikai korszerűsítésről fog szólni, arról, hogy a régi fűtésrendszereket lecseréljük egy újabb fűtésrendszerre, tehát mondjuk a régi gázkazánokról átálljunk az új hőszivattyús rendszerekre.
1: Tehát ez mindenképpen jó lenne amúgy, mert az energiahatékonyság az majd egy fontos szempont, azt gondolom.
2: Igen, az újonnan épülő lakásokban már sokkal kevesebb energia kell a felfűtésükhöz. A régieknek pedig ugye korszerűsíteni kell a nyílászáró rendszerét, a hőszigetelő rendszerét, akár a falakról, akár a mennyezetről van szó, mert akkor fognak kevesebb energiát fogyasztani. Komoly változás várható szerintem az energiaárakban. Ugye a gázárak valószínűleg emelkedni fognak, valószínűleg szociális alapon fogják meghatározni a gáztámogatásokat, nem úgy, mint most, hogy mindenkinek jár. Akinek nem jár, az nem fog kapni, és annak viszont nagyon drága lesz a gáz. Amivel most rendelkezésre áll, szerintem megfelelő mennyiség, megfelelő áron, az az elektromos áram. Uh-huh. Az elektromos áramra érdemes építeni a jövőben mind az új beruházásokat, mind az energetikai korszerűsítéseket.
1: Na de mondjuk egy olyan házban, ahol mondjuk abszolút gázfűtés van tépve, egy nem tudom, egy hatlakásos társas házban, ott az átalakítás az egy horribilis összeg lehet, vagy nem?
2: Ez csak igen, nagyon sokba kerül, itt majd komoly számításokat kell végezni, hogy hol éri meg, vagy hol nem. De például azt el tudom képzelni, hogy a gázkonvektoros fűtési rendszereket elektromos fűtési rendszerekre cseréljük le.
1: Ha mondjuk azokat talán még egyszerűbb is, nem? Mondjuk a parapetes, vagy milyen parapetes gázkonvektorok is van.
2: Így van.
1: Azokat talán egyszerűbb lecserélni, azt gondolom.
2: Igen, hatalmas energiamennyiséget fogyasztanak, a helyüket nagyon szépen meg lehet csinálni egy hőszivattyús rendszerrel. Igazából ugyanaz egy külső-belső rendszer, a gázkonvektor is kifelé adja le. Igen. Ugye nem a hőmennyiséget, hanem a mellékterméket. Igen. Kifelé adja le, és befelé pedig fűt, és oda egy hőszivattyút simán be lehet tenni az én elképzelésem szerint.
1: Ugye még a választások előtt mondtuk, hogy stagnált az ingatlan piac egy picit, illetve egyfajta bizonytalanság is átlengte nyilván így a hangulatot, főként a választások miatt, hogy mi lesz, hogy lesz utána, hogyan fog történni. Ez a bizonytalanság most még tart, hogy érzed te, hogy látod, mit tapasztalsz?
2: Azt gondolom tavaly, tehát 2025 július-augusztusában, amikor bejött a 3%-os hitel lehetősége, akkor volt egy felpörgés a piacon, akkor egyértelműen több vásárló került a piacra. Olyanok is, akiknek korábban nem volt lehetősége mondjuk új lakást vagy másik lakást vásárolni, mert alacsony önerővel rendelkeztek. Most ez a 10%-os önerő meg a 3%-os hitel lehetővé tette számukra, hogy lakást vásároljanak, tehát egy új kereső réteg került az ingatlanpiacra. Uh-huh. Ami az idei évet illeti, január-februárban talán volt egy kis visszaesés, de ez akár szezonális is lehet, meg a hideg szálájára is írható. Márciusban viszont már egy elég optimizmus alakult ki a piacon, szerintem már ott látszott, hogy nyerni fog a Tisza, mert sokan gondolták, vagy legalábbis az embereknek a kétharmada biztos azt gondolta, hogy érdemes befektetni és érdemes vásárolni. Az április hónapot úgy látjuk, hogy most inkább egy kis kivárás van, uh-huh. Tehát akik úgy a Tisza győzelmére szavaztak, azok előrehozták a vásárlásukat, ugye márciusra. Áprilisban már egy kicsit jobban kivár a piac, várják, hogy milyen intézkedések, milyen konkrét intézkedések lesznek a lakóingatlanok piacán.
1: Most újra megállunk, életörömzene legfrissebb hírek, és ezt követően folytatjuk is a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross
1: GPS. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A nyolc ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyolc ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyolc kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kiméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászorra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
3: Dr. Sziszák György lakóingatlan fejlesztő vendégem ebben az órában, az ingatlan piacról beszélgetünk, ugye arról, hogy milyen intézkedések várhatóak az új kormány megalakulásával a jövőben. Ugye rengeteg tervet hallottunk, de vajon ez mikorra derülhet ki? Így körülbelül, tehát nyilván te se tudod pontosan, feltételezem, hogy nem tudom, júniusban vagy júliusban a konkrét intézkedéseket már tudhatjuk. De
4: én abban bízom, hogy júniusban már lesznek elképzelések, esetleg lesznek társadalmi egyeztetések is ezzel kapcsolatban, aztán a konkrét szabályokat meg sajnos csak az őszre várhatjuk leghamarabb.
3: Igen, ezek a társadalmi egyeztetések, ez valószínűleg nagy erőssége lesz a Tiszának, legalábbis eddig arról van szó, hogy igen, tehát hogy ő erre nagyon fogadni.
4: Igen, valószínűleg a Tisza-szigeteken belül a már kialakult apparátusra építve kialakítanak egy olyan rendszert, amin online vagy más módon, de a társadalom rétegek különböző csoportjairól kaphatnak majd visszajelzéseket az egyes elképzelésekről.
3: Arról mit gondolsz? Elképzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy az állam akár erősebben beavatkozzon az ingatlanpiac működésébe?
4: Én nagyon bízom benne, hogy nem. És nagyon bízom benne, hogy inkább a piacra bízzák a dolgok alakulását. Amiben beavatkozhatna az a jogbiztonság, hogy hosszú távon lehessen tervezni. Ugye most is az a helyzet, hogy az 5%-es áfa azokra az ingatlanokra vonatkozik, amit 2026 év végéig megterveznek és építési engedélyt is kap, azokat lehet 5% áfával 2030 végéig felépíteni. Erről nem tudunk még, hogy lesz-e változás, ezt kétszer-háromszor már meghosszabbították a korábbi években, bízom benne, hogy ez most is megtörténik, de azért per pillanat arra készül a piac, hogy egyáltalán nem biztos.
3: Tehát most ebbe belekapaszkodva, ebbe a mondatodba, hogy arra készül a piac, azt hogy látod, hogy mire készül igazán a piac? Tehát arra, hogy jobb lesz, vagy arra, hogy rosszabb lesz, vagy inkább egy ilyen kivárás van, és ez a nem tudom, nem lehet tudni, milyen irányba mozdul a dolog.
4: Én azt gondolom, már most is vannak jelek arra vonatkozóan, hogy a piac azt látja, hogy kiszámíthatóbb lesz a jogszabályi környezet. Ugye erősödik a forint, ma már talán 356 forint környékén.
3: Ó, már 56, is. Én 60-nál, 360-nál néztem rá.
4: Igen, engem is meglepett, hogy ma már 356 forintot is láttam. Úgyhogy ez egyfajta országkockázat csökkenést jelent, én azt gondolom. Uh-huh. Ennek be kellene épülni az árakba is, tehát elképzelhetőnek tartanék egy árcsökkenést is az építőipari anyagok kapcsán.
3: Milyen érdekes, hogy ezt mondjuk egy fél évvel ezelőtt, hogy valaha ilyet kimondunk, hogy elképzelhető egy árcsökkenés.
4: Igen, az, ott 400 forintos volna. Árakra igen. Készültünk, 400 forintos euró ára készültünk, és azzal kellett tervezni, most pedig 350-hez vagyunk már közel.
3: És ez még valószínű egyébként, tehát nyilván attól függően, hogy milyen lesz a megítélésünk, vagy hogy hogyan, milyen lépéseket tesz a...
4: Most van egy hurrá optimizmus a piacon, én azt gondolom, és majd az intézkedéseken múlik az, hogy ez az optimizmus megmarad, vagy esetleg visszafordul.
3: Hát ez hamarosan egyébként most már ki fog derülni, ugye legalábbis elindulunk hamarosan. Mit gondolsz arról, hogy esetleg a külföldi befektetők visszaérkeznek-e úgymond a magyar piacra, mert ugye az utóbbi években is voltak egyébként külföldi befektetők az ingatlan piacon, de nem olyan arányban, mint mondjuk előtte. Lehet, hogy a Covid volt egy ilyen válaszvonal?
4: Nagy volt az országkockázat. A külföldi befektetők nagyon kockázatosnak tartották Magyarországot, ezért távol maradtak. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy az országkockázat csökken, azzal, hogy a forint erősödik, ezzel sokkal kiszámíthatóbb lesz a piac, és ők is visszatérnek elsősorban a budapesti ingatlan piacra, mert leginkább ők ott szoktak befektetni.
3: Ez jó nekünk, vagy nem? Az, hogy visszatérnek. Gondolk itt arra, hogy nyomhatják feljebb fel az árakat?
4: Nézőpont kérdése, hogy jó nekünk, vagy nem. Igen. De igazából...
3: Eladunk, vagy veszünk, ugye ez sem egy másodlagos szempont például.
4: Igen, nyomhatják fölfelé az árakat. Ugye azért bármennyire is bárkivel összehasonlítjuk Nyugat-Európában a budapesti ingatlan piacot, még mindig le vagyunk maradva az árakkal. Bármennyire is hihetetlen ez mondjuk egy olyan budapestinek, aki itt él, és nem látja azt, hogy milyen árak vannak mondjuk Berlinben vagy Londonban.
3: Na jó, de a fizetésekkel is ugyanúgy le vagyunk maradva.
4: Igen, viszont az építőanyagok árában nem nagyon vagyunk lemaradva. És azt számít, hogy mennyiért tudunk felépíteni egy ingatlant.
3: Tehát magyarul az építőanyag ára az körülbelül ugyanott van, mint mondjuk Berlinben? Most ebben a
4: például? Hát közelebb van hozzá, mint a munkabérek vagy a vállalkozói díjak.
3: Egyszer hihetetlen, én azon csodálkozom, hogy hogyan tudtak itthon az emberek egyáltalán ingatlant vásárolni, vagy ingatlant építeni. Egy házat építeni, tényleg.
4: Az a helyzet, hogy azért megvan a vásárlóerő Magyarországon is. És
3: meg a támogatások, ugye rengeteg. A
4: 300%-os hitellel olyanok tudnak fölvenni hiteleket, olyanok tudnak lakást vásárolni, akinek mondjuk 10%-an ereje van.
3: Ezeket az intézkedéseket ugye azért a Fidesznek volt rengeteg családsegítő intézkedése, úgymond, akár hogyha ezt a 3%-os hitelt nézzük, akár a mindenféle ilyen családi támogatásokat. Ezeket a TISZA szerinted, vagy te hogy látod, vagy milyen információid vannak arról, hogy ezeket tervezi mind megtartani, vagy vannak olyan új ötletek, olyan új lehetőségek, amiket bevezetnek?
4: Én úgy tudom, hogy Magyar Péter azt nyilatkozta, hogy megtartják ezeket a lehetőségeket, de én azt javaslom, hogy vagy azt szeretném, inkább így fogalmazok, hogy csökkentsék azoknak a körét, akik igénybe vehetik ezeket a támogatásokat. Én abba bízom, vagy amennyire a TISZA gondolkodásából következik, azt látom, hogy be fogják szűkíteni a lehetőséget. Tehát nem fog ez mindenkinek járni. A Fidesz elkövette azt a hibát, hogy ez boldog-boldogtalannak adta, és ezzel egy plusz keresletet generált, és ez a plusz kereslet az árak növekedéséhez vezetett. Uh-huh. Hogyha ez tényleg szociális alapon működik ez a támogatás, akkor nem generál áremelkedést.
3: Most újra életörömzenét fogunk hallgatni, és innen jövünk vissza a dr. Sziszák Györggyel. Tartsanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM, Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Folytatjuk a beszélgetés vendégem dr. Sziszák György, lakó ingatlan fejlesztő. Az ingatlan piacról beszélgetünk, illetve arról, hogy az új kormány milyen intézkedéseket tervez bevezetni. Ugye ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy feltételezhetően, vagy legalábbis eddigi tervei meg ígéretek szerint, hogy meg fogják tartani a támogatások legalábbis egy részét, vagy átalakítják. Arról beszélgetünk, ugye, hogy vajon ez fogja mozdítani az árakat, generálhat egyfajta ingatlan ár emelkedést. Az intézkedéseket tehát megtartja az új kormány, csak egy picit át fogja alakítani, úgy, és nem utolsó sorban olyan emberek is ingatlanhoz juthatnak, vagy lakáshoz juthatnak, akinek mondjuk egyébként nem lenne lehetősége.
2: Igen, így van. Ugye nekem régi szívfájdalmam az, hogy a korábbi időszakokban a szociális támogatások alapvetően az új ingatlanokra vonatkoztak. Tehát az új házakra, az új lakásokra, ez néhány évvel ezelőtt megváltozott, tehát a használt lakásokra is vonatkoznak ezek a hát mondjuk úgy, hogy szociális jellegű támogatások, kedvezményes kamathitelek, szocpol, egyebek. Most azért ott tartunk, hogy a használt ingatlanoknak az ára nagyon közel van az új ingatlanok árához, pont ezen intézkedés miatt. Én azt gondolom, hogy szerencsés lenne, ha újra csak az új ingatlanokra járnának ezek a támogatások.
1: Ugye azt is látjuk, hogy az albérlet árak, tehát az a piac is nagyon elszállt, úgymond, tehát nagyon magasak az albérletek. Ezzel kapcsolatosan mit gondolsz, ez mire ösztönzi az embereket, hogy inkább vásároljanak lakást, mert ugye olyan nagy az albérlet ár, hogy egyszerűen akkor már inkább az ember azt mondja, hogy fizetem a hitelt, mint hogy fizessem az albérletet ugye egy másik tulajdonosnak.
2: Abszolút egyetértek ezzel, hogy nem érdemes albérleti díjat fizetni. Bátornak kell lenni, és meg kell venni a lakást. 10% önerőt az ember nagyon gyorsan össze tud hozni, tehát egy 4 milliós önerővel egy 40 milliós ingatlant meg lehet venni, utána pedig a 3%-os hitellel a törlesztés az nem egy olyan nehéz dolog, hogy ne lehetne pont az albérleti díjból kifizetni. Uh-huh. Itt igazából sokszor a befektetők is úgy gondolkodnak, hogy egy alacsony erővel vásárolnak meg egy lakást, aztán kiadják albérletbe, és az albérlő fizeti ki tulajdonképpen a hitelnek a részleteit.
1: Uh-huh. Hát igen, ugye egy ilyen embernek van egy másik lakása, amiben él, és akkor úgy ki tudja adni, nyilván a befektetés szempontjából ez rendben, csak olyan ember, akinek mondjuk nincsen annyi pénze, hogy még egy ingatlan tudjon vásárolni hitelre, őnekik nyilván azért egy kicsit ez nehezebb összeszedni akár a 10%-ot is, mondjuk egy albérlet fizetése mellett.
2: Én azt gondolom, hogy ez igazából gondolkodásmód kérdése. Hogyha gondolkodásmódunkon tudunk változtatni, akkor hamarabb tudunk előre jutni.
1: A Tisza ígéretei között ugye sok mindenről hallhatunk. Mennyire fontos az ő szempontjukból, illetve az ő narratívájukban az, hogy minőségileg is javuljon az ingatlan piac?
2: A Tisza programjában is az szerepel, hogy minőségi lakásokra van szükség. Igazából át kell alakítani a régi gyenge minőségű lakásokat, fel kell újítani a régi gyenge minőségű lakásokat. Abban bízom, hogy ebben a tekintetben például a vályogházakra nem fognak támogatást adni, és inkább a vályogházak lebontása mellett döntenek, és csak azokat a házakat fogják felújítani, amelyeket tényleg érdemes felújítani, nem pedig a pénztemetőket.
1: Uh-huh. Na de egy olyan ember, aki mondjuk egy vályogházban él mondjuk vidéken, ő neki, őt hogyan, akkor őt hogyan lehet támogatni, hogyan lehet segíteni?
2: Nekik a bérlakás program jelenthet lehetőséget. A mobilitás is beletartozik a Tisza programjába, és szükség is van azokra az emberekre a városokban és a városok közelében, akik most vidéken ilyen házakban laknak. Úgyhogy szerintem az lehet a jó megoldás, hogyha városi bérlakásokat kapnak ezek az emberek.
1: Uh-huh. És akkor végezetül te hogy látod, lesz nagy változás az ingatlan piacon, vagy kisebb változás lesz, megőrizve a jó tapasztalatokat mondjuk így a múltból, egy picit átgyúrva, egy picit átalakítva, és kisebb változással lépünk tovább?
2: Én azt gondolom, nagy változás nem lesz, nagy boom nem lesz a piacon, bizonyos áremelkedések lesznek, de érdemes ezt vizsgálni mondjuk Budapest és legalább a megyeszékhelyek tekintetében. Budapesten valószínűleg elértük már az a plafont, ahol már talán tovább nem fognak emelkedni az árak. Persze lesznek bizonyos kerületek, ahol igen, de ez a 1,5 milliós plafon, ami a 3%-os hiteleknél meg van határozva, ez elég jól behatárolja, hogy mennyiért lehet eladni ezeket az ingatlanokat, mennyiért lehet meg megvenni ezeket az ingatlanokat. A megyeszékhelyeknél ott még azért azt gondolom várható emelkedés, tehát ott az 1 millió 2-es, 1 millió 250-es négyzetméter árak még emelkedhetnek ehhez az 1 millió 500 000 forintos négyzetméter.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna
1: Morzsa. Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hét István Dániellel.
1: A Villám Budapest összegyűjtött néhány olyan budapesti helyet, amit legalább egyszer az életben minden gyereknek látnia kell. Ilyen például a Ringató. A Gróiron által alapított Ringató célja a zenei nevelés megalapozása már pár hónapos kortól. A foglalkozások országszerte megtalálhatóak Budapesten a Műpától kezdve a Vigadón át különböző színházakig, kerületi műházakig. A 30 perces programokra pár hónapos kortól az óvoda kezdetéig vihetjük a gyerekeket. A program különösen pici gyerekek esetében kifejezetten nagy segítség lehet az anyukáknak, hogy egy félórás foglalkozás erejéig közösségben lehessenek. A foglalkozás alatt magyar és külföldi népdalokat, dajkarímeket, hangszerjátékokat hallgathatunk, énekelhetünk a kicsi és még kisebb gyerekeknek. A Városliget a következő állomás, ahova már a nagymama, sőt a dédmama is járt. A Városligetnek voltak jobb és gyengébb évtizedei, de az elmúlt években annyi fejlesztés történt, hogy nyugodt szívvel eltölthetünk itt egy egész napot, akkor is, ha a fűben bogarászásnál tovább akarunk menni. A bóklászáson túl itt van a Városligeti nagy játszótér, ahol a legkisebbektől a nagyobbakig mindenkinek van lehetősége önfeledten tombolni. A 13.000 négyzetméteres játszótéren 6 különféle csúszda, 10féle hinta és körhinta, 4féle forgójáték, 3 homokozó, 7féle egyéni és páros rugós játék, 2 darab egyedi tervezésű, fél tucat elemből álló nagy köteles mászókomplexum, 10 földbe süllyesztett trambulin található, és természetesen itt van Szinyei Mersepán léghajójának mása is. A játszóteret úgy tervezték, hogy korosztályonként mindenki megtalálja a saját fejlettségi szintjének megfelelő játékokat, ez egyébként a balesetek elkerülése szempontjából sem mellékes. A Margit-sziget egy örök Jolly Joker, tényleg minden korosztály számára ideális, kicsikkel pláne csak pozitívumai vannak. Vihetünk magunkkal görkorit, kisbiciklit, futóbiciklit, gyakorolhatjuk a kerekezést, de felpattanhatunk egy bringó hintóra is, bár ez utóbbjára meglehetősen borsos lett az elmúlt években, de meghallgathatjuk a zenélő szökőkutat is szezonban. Bár a szigeti állatkert picike és nem kínálja ugyanazt az élményt, mint a fővárosi, kisebb gyerekekkel szuper program lehet az őzike nézegetés vagy a gólyák meglesése. És ha már állatkert, annak ellenére, hogy az árakon itt is meglátszik az infláció, kötelező program, akár többször is, hiszen méretei miatt képtelenség egyszerre bejárni, főleg nem gyerekkel. Kicsikkel és nagyokkal is érdemes a honlapot megnézni, előre eltervezni, hogy mi az, ami leginkább érdekelheti őket, és célirányosan a macik, majmok, nagymacskák vagy éppen az éjszakai állatok felé venni az irányt. Jó időben az igazi, de mivel rengeteg fedett helyszín is van, az eső vagy a hidegebb időjárás se tartson minket vissza. Hétvégén jó időben nagy a tömeg, ha ezt szeretnénk elkerülni, érdemes nyitásra érkezni, hogy legalább az első 1-2 órában viszonylagos nyugalomban nézelődhessünk. Az állatkert területén van több játszótér, kisállatsimogató, vursli és körhinta, ha az energiaszint még kitart, akkor érdemes ezeket is meglátogatni. Jó program a libegő az Erzsébet kilátóval, vagy a Normafával. Ez is olyan programcsomag, ami egy energiabomba 5-6 évesnek is sok lenne, úgyhogy nekünk kell úgy összeraknunk a programot, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle. A libegő Erzsébet kilátó autóval is megoldható, és ha nyitásra érkezünk, akkor végzünk körülbelül egy délelőtt alatt, ami fontos lehet, hogy ágyban vagy babakocsiban, de gyerekünk még aludjon ebéd után. A libegő 10-kor nyit, és évszak függő, hogy meddig tart nyitva, ezt a honlapon ellenőrizhetjük. A menetidő 12 perc, a Jánoshegyi állomás mellett büfék és játszótér is található. Egy kis móka után egy 10-15 perces kaptatóval felérünk az Erzsébet kilátóhoz. Szép időben valószínűleg nagy a tumultus, de érdemes kivárni a sorunkat a lenyűgöző kilátásért. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A Villám Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál talán szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Mária Noszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A Visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szentélyavatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A 7 állomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pilismaróton. A Pilisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyrédi tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyrédi tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szeme elé.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit. Visszakapta a Petőfi nevet a Budaörsi úti laktanya. Májusban elindultak a nosztalgia járatok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megnyílt a hétvégén a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszáról. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója a jövőben. Jelentősen nőtt az utasok részéről érkező atrocitások száma a MÁV dolgozóival szemben. Hegyi Zsolt szerint az idei első 4 hónapban összesen 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi év azonos időszakában mért adatoknak. A legtöbb esetben szidalmazták a jegyvizsgálókat és a járművezetőket, 9 alkalommal azonban fizikai sérülés is történt. Az incidensek több mint fele Pest vármegyében fordult elő. A vezérigazgató emlékeztetett arra, hogy a MÁV csoport dolgozói közfeladatot ellátó személynek számítanak. A velük szembeni erőszakos fellépés ezért akár börtönbüntetéssel is járhat. A Budaörsi úti Petőfi Sándor laktanya, amelyet 2023-ban Mária Terézia laktanyára neveztek át, visszakapta a Petőfi nevet. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a Budaörsi út 49-53 szám alatt található laktanya. A bejárat feliratát május 15-én leplezte le Ruszin Szándi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka, olvasható a távirati iroda hírében. Ruszin Szándi Romulus a Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, hogy ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás, mondta. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, hogy a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Ruszin Szándi Romulus felidézte, hogy a Petőfi laktanya nevét 2023-ban Mária Teréziára változtatták. A korábbi honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán történt mindez, és nem a katonák kérésére. Nem a katonákért, hanem egy olyan döntésként, amely nem a közösséget, hanem a saját szempontokat szolgálta, fogalmazott. Majd különösen visszásnak nevezte, hogy mindezt éppen a Petőfi emlékévben követték el. Egy olyan magyar hős évében, akinek a neve a szabadság, a bátorság és a nemzeti tartás jelképe, mondta. A honvédelmi miniszter emlékeztetett, hogy 2025. februárjában tett ígéretet arra, hogy a laktanya visszakapja a nevét. Azt a nevet, amelyet minden generáció ismer, amelyet minden katona sajátjának érez. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a Mária Terézia felirat lekerül, és a helyére visszakerül az, ami oda tartozik. Nem rombolunk, hanem helyreállítunk. Helyreállítjuk a hagyományt, helyreállítjuk a tartást, az identitást. Helyreállítjuk azt a nevet, amely mögött a magyar katonák generációi állnak, mert vannak nevek, amelyek nem lecserélhetők, mert vannak helyek, amelyek nem egyszerűen léteznek, hanem összekötnek bennünket. A Petőfi laktanya ilyen, a haza mindenek előtt, zárta beszédét Ruszin Szándi Romulus. Budán és Pesten a belvárosi vonalak mellett a külső kerületekben is találkozhatunk múzeális járművekkel, ugyanis ismét elindultak a nosztalgia járatok. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett Ikonikus Ikarusz autóbuszok, nosztalgia trolik és a fogaskerekű régi kocsiai is útjukra indultak az október végéig tartó nosztalgia szezonban. A jó idő beköszöntével május 1-én indult el a 2026-os nosztalgia szezon Budapesten. A város ikonikus járművei ismét kibújtak a kocsi színekből és járműtelepekről, hogy hétvégéken és kiemelt időpontokban különleges időutazásra vigyék az utasokat a fővárosban, olvasható a Budapesti Közlekedési Központ honlapján. Budapest európai összehasonlításban is kivételes helyzetben van. Az egykori hazai járműgyártás sokszínűségének és a főváros kötött pályás múltjának, valamint a szakemberek törődésének köszönhetően ma is számos működőképes, eredeti és gyönyörű nosztalgia jármű áll rendelkezésre. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett ikonikus Ikarusz autóbuszok, nosztalgia trolik is indulnak ebben az évben. A BKK ismertetése szerint a szezont a Móricz-Zsigmond körtér és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között közlekedő N41-es villamos nyitotta meg, május 2-ától pedig már minden hétvégén jár az N2-es nosztalgia villamos a Pesti Duna parton. Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal újra közlekedik az N18-as nosztalgia járata a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer. Júniusban indul majd az N109-es belvárosi körjárat Kabrió Ikarusszal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Ikarusz járművekkel. Újdonság, hogy idén nem csak az Ikarusz 60-as autóbusszal, hanem annak trollibuszos változatával az Ikarusz 60T járművel is lehet majd utazni. Nosztalgia trollibuszok is járnak a fővárosi utakon. A Városligethez kapcsolódó gyermeknapi programok részeként május végén 3 ilyen járat indul, az N70-es, az N74-es és az N75-ös vonalakon. A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgia menetek. A BKV és a BKK ZRT célja, hogy a nosztalgia járatok kapcsolódjanak a közlekedési nyílt napokhoz, városi rendezvényekhez és az ünnepi hétvégékhez is. A szezon pedig nem ér véget a nyárral, a nosztalgia járatok egészen október végéig közlekednek a budapesti utcákon. Hamis katonai behívó miatt indult nyomozás Dömösön, végül kiderült az igazság. Komoly riadalmat okozott egy hivatalosnak tűnő katonai behívó egy dömösi háztartásban, végül azonban egészen más állt a háttérben. Hivatalból indított eljárást az esztergomi rendőrkapitányság, miután egy dömösi lakos hamis katonai behívót kapott még április végén. A dokumentum első ránézésre megtévesztésig hasonlított egy hivatalos állami iratra. A katonai behívó a Honvédelmi Minisztérium nevében szólította fel a címzettet, hogy jelenjen meg egy meghatározott helyen és különböző okmányokat is vigyen magával. A levél végén még az is szerepelt, hogy a parancs megtagadása büntető jogi következményekkel járhat. A papíron ráadásul hivatalosnak tűnő pecsét is volt, így sokan komolyan vették az ügyet, amikor a történet elterjedt a közösségi médiában. A rendőrség gyorsan tisztázta, a dokumentum hamis, és semmilyen valódi katonai behívásról nincs szó. A nyomozás során végül az is kiderült, hogy nem szervezett csalás és fenyegetés állt a háttérben, hanem egy rosszul sikerült tréfa. A hamis behívót egy férfi készítette, aki egy ismerősén keresztül juttatta el barátjához, viccnek számva az egészet. A levél készhezvétele után röviddel fel is hívta a címzettet, és elmondta neki, hogy ő áll a történet mögött. A rendőrség kihallgatta az érintetteket, de a megtréfált férfi végül nem tett magánindítványt az ügyben. A történet ugyan nem bűncselekménnyel végződött, de jól mutatja, hogy egy hivatalosnak látszó hamis dokumentum könnyen komoly pánikot kelthet, különösen egy olyan időszakban, amikor az emberek érzékenyebben reagálnak az ilyen hírekre. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A hétvégi rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen csak nem 90 000 kilométert teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken, a cél pedig egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes tavaszi idő lesz. Ukrán és orosz területen is dróntámadások pusztítottak. Tegnap tartották az életmenetét. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nagyszabású dróntámadást indított tegnap ukrajna-oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4-en meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Nyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Lengyelországban majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is, Kapitány István hangsúlyozta. A tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Magyar Péter és Tal Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, hogy mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Itthon Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban, a holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsórakparton vonultak végig a Dunaparti nagy színpadhoz. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, a célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken is. Mától jövő csütörtökig látható a 44. magyar sajtófotókiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb hírei, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet majd megtekinteni a Robert Capa központban.
0: Időjárás.
3: A középső és keleti tájakon borult, esős az idő. Napközben északon, észak-keleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másod többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. When you

0: this is Darren from We Are Messengers, and this is the story behind our song, God You Are.
1: 'Cause that's just the kind of God you are.
0: God You Are tells the story, the most magnificent.
2: A God You Are című dalunk egy csodálatos történetet mesél el, mégpedig a világ legcsodálatosabb történetét. Összefoglalja az összes evangéliumot, és egy olyan Istenről beszél, aki a tökéletes, bűntelen fiát küldte el, hogy te és én megnyugodhassunk és bűntelenek lehessünk. Hihetetlen, hogy Isten kegyelméből tanúi lehetünk Jézus munkájának.

0: I tried to run, but still you came. And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A budakeszi vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem sík terepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színes a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
1: Programajánlót hallottak. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
3: Kellemes tavaszi idő lesz. Ukrán és orosz területen is dróntámadások pusztítottak. Tegnap tartották az életmenetét. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nagyszabású dróntámadást indított tegnap ukrajna-oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4-en meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Nyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Lengyelországban majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is, Kapitány István hangsúlyozta. A tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, hogy mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Itthon Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban, a holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsórakparton vonultak végig a Dunaparti nagy színpadhoz. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken is. Mától jövő csütörtökig látható a 44. Magyar Sajtófotókiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb hírei, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet majd megtekinteni a Robert Capa központban. Középső és keleti tájakon borult esős az idő. Napközben északon, észak-keleten lehetnek felhősebb területek, arra felé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok valószínű.
1: Élet, öröm, zene!

lépés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót, abba bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition, május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
2: Reklám hangzott el. Kellemes tavaszi idő lesz. Tárgyalásokat kezd a szakdolgozói bérrendezésről az egészségügyi miniszter. Nemes Jeles László új filmje is bekerült a Cannes-i versenyprogramba. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Lengyelországba majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő, a delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, hogy mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Súlyos munkaerőhiányal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsórakparton vonultak végig a Dunaparti nagyszínpadhoz. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mullen című alkotását a 79. Cannes-i fesztiválon. A rendező első francia nyelvű filmjét több mint 10 percig tartó tapssal jutalmazta a közönség. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Mullennek az utolsó napjait követi nyomon. A középső és keleti tájakon borult esős az idő. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másútt többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna FM. Budapest Update.
6: Jó reggelt kívánok és vidám hétkezdést mindenkinek a mikrofonnál. István Dániel, május 18-a van, nyílik is mindjárt a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres. A mai nap, ma is világnap van, hogy minek a világnap, nem sokára elmondom. Illetőleg majd jönnek a budapesti aktualitások. Újabb budapesti kerület hirdet harcot például az Airbnb ellen. Először viszont a lakókat kérdezik majd meg, és a Margit-sziget idén is a budapesti kulturális központként funkcionál majd a Margit-szigeti szabadtéri színpad segítségével, hogy ki mindenki érkezik majd, ilyen előadásokat láthatunk, ezt is elmondom hamarosan.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Szokás szerint nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Május 18-a hétfő van. Na, 48 éve múzeumi világnap a mai. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977. májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el ünneplését. 1978. május 18-án tartották meg először. Ezen kívül 865 éve Szent Erik Svédország patrónusának ünnepe is a mai nap. Szent Erik svéd király vezette be a kereszténységet országában. A svédek szemében Szent Erik a győzelem jelképe is. 18 éve ez az internet egyik világnapja. A Nemzetközi Távközlési Egyesület kezdeményezésére az internet világnapját a távközlés világnapján követő napon tartják. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a távközlési világnapot. 209 éve született Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója, nagy létán látott napvilágot. Irinyi a bécsi politechnikumban tanult kémiát, ahol egyik professzorának kísérlete kapcsán jutott eszébe a hangtalan gyufa megoldása. A megvalósításig több év telt el, de 1836-ban végül szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufát. Ebben az volt az újítás, hogy a gyufa fejen a foszfort káliumklorát helyett ólomdioxiddal keverte. Találmányát egy gyufárosnak adta el, így szerzett pénzéből pedig Berlinbe ment tanulni a mezőgazdasági főiskolára. Hazatérte után megalapította az első pesti gyújtófák gyárát. A szabadságharc idején Kossuth őt bízta meg az ágyúöntés és puskaporgyártás irányításával, mint elismert kémiai szakembert. A szabadságharc bukása után Irinyi börtönbe került, és szabadulását követően többet nem is foglalkozott politikával. Kémiai tárgyú cikkeket és tankönyveket írt. Fontos szerepe volt a magyar kémiai szaknyelv megalkotásában. Őt sem Irinyi József hírlapíró politikus. 204 éve született idősebb Bókai János gyermekgyógyász, egyetemi tanár, gyermekklinika alapító. Ő alapította a mai Sota egyes számú gyermekklinikáját, amelyet akkor még Stefánia gyermekkórháznak hívtak. Tanulmányokat írt a gyermeksebészet tárgyköréből, valamint a vörhenyről és a kanyaróról. Részt vett az egészségügyi reformok kidolgozásában, illetve az orvosi közélet más területein. 196 éve született Goldmark Károly zeneszerző, főként Ausztriában tevékenykedett. Főbb művei a Sába királynője, a falusi lakodalom, amelyet Brahms Goldmark legjobb szimfonikus alkotásának tartott. 130 éve született Munkácsi Márton, világhírű fotográfus, aki először fotózta a divatmodelleket szabadban. Kolozsváron látott napvilágot, és 1934-ben telepedett le az Amerikai Egyesült Államokban, ahol elsősorban a divatfotói alapozták meg hírét. Újszerű szemléletével máig ható iskolát teremtett a divatfotózásban. Ő volt az első, aki modelljeit kivitte, és az addig megszokott merev stúdióképek készítése helyett természetes környezetben, életszerű helyzetekben, mozgás közben fényképezte őket. 93 éve született Páskándi Géza, erdélyi magyar író, költő, esszéíró, drámaíró, publicista, a Nemzeti Színház irodalmi tanácsadója, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 92 és 95 között elnökségi tagja. Híres írásai a Piros Madár, az Üvegek, a Tűfoka, a Vendégség, Tornyot választok, vagy a Magyar Három Király. 69 éve született szintén a mai napon Medvigy Gábor, Balázs Béla Díjas operatőr, fotóművész, egyetemi tanár, érdemes művész. Tar Béla három leghíresebb alkotásának, a Kárhozat, a Sátáltangó és a Werkmeister Harmóniák című filmeknek az operatőre volt. Kamonni Zoltán, Mag Károly, Janis Attila és Jeles András munkatársa is volt. Tanított a Budapesti Metropolitan Egyetemen, illetőleg a Lumière filmiskolában. És 36 éve semmisnek nyilvánították Mindszenty József bíboros hercegprímás esztergomi érsek ellen hozott ítéletet. Az 1948-49-ben hozott népbírósági ítéletet nyilvánította semmisnek akkor a fővárosi bíróság. Ma is folytatódik a csapadékos időjárás, számítani kell esőre, a hőmérséklet maximum a 17 fok körül alakul. Közben majd arról lesz szó, hogy újabb budapesti kerület hirdet harcolt az Airbnb ellen. Először a lakókat kérdezik meg, hogy melyik kerületben, ez is kiderül, illetőleg majd átvesszük az idei Margit-szigeti szabadtéri színpad programját, ami most már teljesen nyilvános.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről írtak a mai reggelen a lapok a főváros kapcsán. Hát például arról olvastam, hogy újabb budapesti kerület hirdet harcot az Airbnb ellen. Először a lakókat kérdezik meg. Józsefvárosban a lakásoknak csak egészen kis hányadát lehetne ilyen módon hasznosítani, és ennek határozott célja van, jelentette a 444.hu. Társadalmi egyeztetést indít a Józsefvárosi önkormányzat a rövid távú lakáskiadások szabályozásáról. A kerület vezetése a teljes tiltás helyett egy többszintű korlátozó rendszert vezetne be. Ez a koncepció a teljes lakásállomány legfeljebb 4%-ában maximalizálna az Airbnb típusú szálláshelyek arányát. Az intézkedés célja egy átláthatóbb rendszer kidolgozása. Ez a szabályozás élhető egyensúlyt teremtene a helyi lakók érdekei, a lakhatási szempontok és a turizmus gazdasági hatásai között. Az önkormányzat adatai szerint jelenleg 1707 magánszálláshely működik Józsefvárosban. Ez a kerületi lakásállomány 3,5%-át teszi ki. A terjeszkedés kordában tartása érdekében a kerület vezetése egy háromszintű szabályozást javasol. A rendszer kerületi, városnegyedi és társasházi szinten is meghatározná a működési kereteket. A jövőben így differenciáltabban állapítanák meg a rövidtávú lakáskiadás feltételeit. A döntések során figyelembe vennék a szűkebb lakókörnyezet sajátosságait, valamint a helyi közösségek álláspontját is. Közben a Margit-sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. A keddi évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű program kínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. Bán Teodóra szerint a Margit-szigeti színház különlegessége éppen abban rejlik, hogy a közönség itt olyan élményt kap, amelyhez hasonlót máshol Magyarországon nem talál. Május 16-án Wachowski szimfonik látványos elektroszimfonikus koncertje nyitja az évadot, a produkció DJ-szettet, élőhangszereket, éneket, világslágereket és lézersót ötvöz. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére marad. Június végén a Paraszbecsület és a Bajazzok című operáit láthatja a közönség a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara és a debreceni Kodály kórus közreműködésében. Júliusban Giuseppe Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, olyan világhírű szólistákkal, mint például Marina Rebecca. Augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. A musical rajongók is erős évadra számíthatnak. Július elején a Győri Nemzeti Színház Társulata mutatja be az Anna Karenina musicalt, míg nyár végén a Magyar Színház és Margit-szigeti Színház közös produkciójaként érkezik a Wonderland, amely az Alice Csodaországban világát idézi meg. Az operett kedvelőket a Vörös Marti Színház Viktória című műve várja, a főszerepekben Haraszti Elvira, Dolhai Attila és Trokán Péter lép színpadra. A táncprogramok között kiemelkedik a Szegedi Kortárs Balett Fekete Hattyú című produkciója. Közben felújítás indult Budapesten, le is zárják Ferencváros közlekedési ütőterét. Szerdán kezdték meg a Ferencvárosi Mester utca belső szakaszainak felújítását, a munkálatok miatt a Ferenc körút és Haller utca között ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. Közleményük szerint a kivitelezés több ütemben valósul meg. A felújítás ideje alatt a Mester utca, Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszán egységesen 30 km/h sebességkorlátozást vezettek be. A közúti forgalom a munkaterület mellett a villamospályán haladhat, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A felújítás egy későbbi szakaszában a kereszteződések átépítésekor várhatóan legfeljebb 2 hétig további ideiglenes forgalmi változások várhatóak. Ebben az időszakban a Mester utca egyirányú lesz a Tinódi és a Lilium utca között, a Ferenc körút irányába, a Viola utca pedig Zsák utcává válik a Balázs Béla utca felől. A Haller utca felé a Lilium utca, Baskapu utca, Ipar utca útvonalon lehet majd kerülni. Közmű újítások és felújítások miatt több autóbuszjárat is terelve közlekedik Budapesten, ami jelentősen befolyásolja az utazási rendet. A legfontosabb módosítás Pesterzsébeten tapasztalható. A 36-os és a 966-os éjszakai busz terelve jár, így nem érinti a Nagy Sándor József utca és a Pesterzsébet Kossuth Lajos utca megállókat. A járatok a Helsinki úton át közlekednek, az utasok helyett a 151-es busz megállóit, például az Attila utcánál és a kijelölt ideiglenes megállóhelyeket használhatják. Változások vannak Rákoshegy térségében is. A 46-os, 98-as és 980-as buszok mindkét irányban kiadják a Szabadság utca megállót, Kőbánya-Kispest felé pedig a Rákoshegy vasútállomás is kimarad. A buszok a Bakter utcán átjárnak. A 168E járat szintén nem érinti a Szabadság utcát és a Rákoshegy vasútállomást. A 98E busz a fentieken túl a vasútállomás felé az Ady Endre utca és a Melczer Baross utca megállóknál sem áll meg. A BKK nyomatékosan kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről. Kirobbanó energiákkal, 3000 részvevővel és fergeteges stadionbulival zárult a második E.ON Business Run a Budapest Sportiroda szervezésében. Szerdán a hazai üzleti szektor képviselői vették birtokba a Zsivoszki Gyula Nemzeti Atlétikai Központot, hogy a munkaidő lejártával együtt sportoljanak és vegyenek részt a kötetlen csapatépítésen. A hatalmas érdeklődés és a 388 hazai településről érkező tömeg bebizonyította, hogy óriási az igény a cégek körében az aktív, munkáján kívüli közösségi élményekre. Kiválóan vizsgázott tehát a délutáni időpont és az after work koncepció. A második E.ON Business Run nem csupán egy futóverseny volt, hanem egy modern, 21. századi sportos csapatépítő, ahol a résztvevők a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság helyszínén élhették át a közös mozgás örömét. A 3000-es mezőny igazi üzleti csúcs találkozóvá varázsolta az atlétikai központot. A hazai gazdasági szektor egyértelműen felfedezte magának a sportban rejlő közösségépítő erőt. Az indulók mintegy fele céges színekben érkezett, összesen 200 hazai cég képviseltette magát. A legaktívabb ágazatok listáját torony magasan az energiaszektor, az építőipar és a járműipar vezette, de kimagasló volt a jelenléte a banki és pénzügyi szektornak, az egészségügynek és gyógyszergyártásnak, valamint az informatika és távközlés világának is. A legjobb partnerségek túlmutatnak a közös munkán, bizalmon, jelenléten és közös élményeken alapulnak, hiszen abban, hogy amikor kilépünk a megszokott üzleti környezetből és találkozunk, akkor erősebb, tartósabb kapcsolatokat építünk. Ezért számunkra a Business Run nem csupán egy esemény, hanem egy lehetőség arra, hogy együtt lépjünk előre, nem csak üzletileg, hanem közösségként is, emelte ki az esemény fővédnöke Nagy Zsuzsa, az E.ON Energia Megoldások Kft. Ügyvezető igazgatója. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Kellemes tavaszi idő lesz. Tárgyalásokat kezd a szakdolgozói bérrendezésről az egészségügyi miniszter. Nemes Jeles László új filmje is bekerült a Cannes-i versenyprogramba. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Lengyelországba majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő, a delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, hogy mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsó rakparton vonultak végig a Dunaparti nagyszínpadhoz. Grósz Andor, a Mazsi hiszelnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mullen című alkotását a 79. Cannes-i fesztiválon. A rendező első francia nyelvű filmjét több mint 10 percig tartó tapssal jutalmazta a közönség. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Mullennek az utolsó napjait követi nyomon. A középső és keleti tájakon borult, esős az idő. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másútt többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az események. Budapestet nem csak a külföldi filmesek szeretik forgatási helyszínnek használni, hanem a hazaiak is. Néhány példát szedett össze a Világ Budapest középpontban forgalmas terekkel. Az első állomás a Teleki tér. 1988-ban készült Bereményi Géza második filmje az Eldorado, és szinte az egészet a Teleki téren forgatták. Nem véletlenül. Az író rendező a saját gyerekkoráról mesélt ebben az 1945 és 56 között játszódó moziban. Központi alakja Monori Sándor, akit életkortól, nemtől és társadalmi státusztól függetlenül mindenki Sanyi bácsinak szólított. Ő volt Bereményi nagyapja, egyben a Teleki téri piasz koronázatlan királya. Sanyi bácsi Teperjes Károly alakította, annyira átlényegülve, hogy játékát nyugodtan nevezhetjük színészi karrierje csúcs teljesítményének. A filmben rajta kívül egy sor kiváló színész láthatunk, Pogány Judittól kezdve Andorai Péteren át Balkai Gézáig. Bereményi rendezését külföldön is értékelték, az Eldorádot több kategóriában jelölték európai filmdíjra, melyre közül a legjobb rendezőit is elnyerte. Maradjunk Eperjes Károlynál, viszont a 8. kerületből sétáljunk a 9-be, bár Tímár Péter 1999-es filmjét a 6-3-at nem teljes egészében Ferencváros első számú terén forgatták, viszont egy nagyon fontos jelenetet itt rögzítettek a Bakács téren. 40 évvel a nagyszerű győzelem után járunk 1993-ban. A focimániás köztisztasági alkalmazott, magyarul Kukás, az Eperjes alakította Boksai Rezső a legendás focimeccs utolsó perceiben látta meg a napvilágot. Hősünk lomtalanítás közben az aranycsapat relikviáira bukkan, köztük Hidegkuti Dándor mezére, amit magára húz, majd elárul. indul, és 40 évvel korábban tér magához, a legendás meccs napján a Bakács téren. A film igazi sztárparádé. Eperjes mellett felbukkan benne többek között Szalai Kriszta, Cseh Tamás, Kállai Ferenc, Kern András, Máté Gábor, de a sor még hosszan folytatható lenne. A Ferenc tér a 9. kerület másik fontos közterülete, mellette fut a Bokréta utca, amelynek 15-ös számú háza éppen a térre néz. Az épület homlokzatán üres betűkkel az áll, hogy Emmanuel Sonnenschein. Ő nem élő személy volt, hanem egy filmes karakter, viszont egy élő személy adta mintát a figurához. Az 1943-ban munkaszolgálatosként meggyilkolt Peshawar Attila olimpiai bajnok törvívó. Szabó István 99-es filmje A napfény íze egy budapesti zsidó család három generációjának történetét meséli el. A magyar színjátszás színejával látható ebben a moziban, ám a fontos szerepeket világhíres aktorok formálták meg, Ralph Fiennes, William Hurt és Rachel Weisz többek között. A film számos díjat nyert, európai filmdíjból hármat is, forgatókönyv, operatőr és színész kategóriákban. A forgatás után a rendező iránti tiszteletből a homlokzaton hagyták a feliratot. A következő a Szél Kálmán tér. Hát szerintem mindenki tudja, hogy melyik filmet forgatták ott. 2011-ben nem változott meg a közterület neve, szóval melyik filmet forgatták a Moszkva téren? Hát a Moszkva teret. Török Ferenc 2001-es bemutatkozó mozia, végül is ez volt a vizsgafilmje, akkora sikert aratott, hogy azóta is kultuszfilmnek számít, sőt egyesek szerint máig ez a rendező legjobb munkája. A Moszkva tér a rendszerváltás időszakába repít vissza bennünket, amit akkor érettségiző, állandóan házi bulizó és a Moszkván találkozgató fiatalok szemén keresztül mutat be. Tökéletes, pont és imádnivaló korrajz. Már is jön egy utca, amelyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő ferenciek terét a nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudod maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassen stétálnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig, arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Benicki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Benicki Pál elhunyt, de édesanyját Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madách Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madách 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madách rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is. Egy évvel később hunyt el Vác hartjánban.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A 7 állomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pilismaróton. A Pilisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Reklám hangzott el.
6: Kellemes tavaszi idő lesz. Nincs ok pánikra a hantavírussal kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Magyar operatőrt is díjaztak a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Krakóba, Varsóba és Gdanskba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő, a delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, közölte Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán világjárvány kialakulása valószínűtlen. Hozzátette, a hantavírus nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, és nem terjed emberről emberre. Fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjesztetik a vírust. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelvírásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat David Bühm spanyol operatőr rendező kapta a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. A mostrán több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjét fényképezte. A legjobb videoklipért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Szegedváros díját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei, Dobos Tamás, Vízkeleti Márton és Farkas Áron érdemelték ki. Több mint 1500 futó vágott neki a kékes csúcsfutásnak, hogy meghódítsa az ország legmagasabb pontját. A Mátrafüredről elrajtolt mezőny tagjai a több mint 11,5 kilométeres aszfaltos pálya mellett idén is választhatták az erdei ösvényeken keresztül haladó útvonalat is.
0: Időjárás.
6: A Dunától keletre borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
6: Május 18-a van, jó reggelt kívánok, Isten éltesse az Erika, az Alexandra és a Szandra nevű hallgatókat, és mindenkit, aki a múzeumi világnapon, azaz május 18-án született, ha hétfő, akkor pénzügyi hétfő, így lesz ez ma is. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel a férfi és a női pénzügyi szokásokról beszélgetünk majd. Életörömzenékkel indulunk, jó reggelt!
0: Életörömzene, ez a Manna!

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Aki szereti az orvosos sorozatokat, vagy gyakran méri a vérnyomását, az pontosan jól tudja, hogy milyen sok mindent megmutat a pulzus. Hát például 90%-os biztonsággal meg tudja mondani azt is a pulzusunk, hogyha valaki depressziós. Azért érdemes most erre figyelni, mert ugye jön ez a bezárkózós, behúzódó, sötétebb, nyírkosabb, korán sötétedik, későn világosodik időszak, amikor az ember egy kicsit deprimáltabb tud lenni egészen könnyen, és hát a magány mellett jelenleg a depresszió az egyik olyan népbetegség, amivel nem igazán tud az ember egyelőre mit kezdeni. Az sem tiszta egyelőre, hogy mind múlik pontosan, hogy valakinél kialakul ez a mentális zavar, vagy sem. Egy új kutatás viszont most kimutatta, hogy van összefüggés a pulzus és a depresszió között, ami aztán segíthet jobban diagnosztizálni a betegséget. A depresszióhoz hasonló mentális problémákkal az az igazán nagy baj, hogy nincs egy exakt módszer, amivel ezt diagnosztizálni lehet. Mindenkinél más, hogy mutatkozik meg a zavar, mások a tünetek, más a súlyosság is, ami aztán magában foglalja természetesen azt is, hogy más a lefolyása, még akkor is, hogyha elkezdik kezelni. Természetesen azért vannak meccéspontok, amik egyeznek, és amik alapján azért könnyen felismerhető egy szakember számára. Rengeteg embert érint, a világon nagyjából 300 millió ember depressziós, így a depresszió a leggyakoribb megbetegedésnek számít világszerte, és évente szintén világszerte nagyjából 800 ezer ember hal meg emiatt. Olyan 15-29 éves korosztályt érint ez. A becslések szerint a világ lakosságának 15%-a tapasztal az élete során legalább egyszer depressziós tüneteket, csak van, aki nem foglalkozik vele, vagy van, aki nem hiszi el, van, aki egészen másképp reagál rá, nyilván ez is egyénfüggő. Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban a felnőtt lakosság 6,8%-ának vannak depressziós tünetei, és ezen belül Magyarországon a legrosszabb a helyzet az Európai Unión belül. Magyarországon a 18 éven felüliek 10,5%-a vallja saját magát depressziósnak. Második helyen Portugália, a harmadikon pedig Svédország foglal helyet, és hát innen is látszik, hogy mennyire fontos lenne időben felismerni a depressziót, és kezelni, mielőtt súlyosbodik, és esetleg végzetes eredményhez vezet. Korábbi kutatások azt is kimutatták, hogy a depresszió és a pulzus között van kapcsolat, de akkor még nem sikerült pontosan feltárni, hogy ez mit jelent. A Frankfurti Goethe Egyetem kutatói viszont most ezen igyekeztek változtatni. A korábbi kutatások ugyanis azt már kimutatták, hogy a depresszió konstans magasabb pulzussal és kevesebb pulzusváltással jár együtt, azonban azt nehéz volt után követni, hogy ez a depresszió megszűnése és enyhülése során hogyan változik. Amikor azonban felfedezték, hogy a ketamin milyen gyors hangulatjavító hatással jár, a német kutatók rögtön rájöttek, hogy ezt lehet használni a megfigyelésekhez. És aztán a kutatások során 16 kezelésre nem reagáló komolyabb depressziótól szenvedő embert és 16 egészséges embert vizsgáltak, megmérték a pulzusokat 4 napon keresztül, napközben és 3 éjszak keresztül is. A depressziósok fele ketamint kapott, a másik fele pedig placebót, a ketaminról hallottunk már, hogy milyen erős nyugtató, ugye? A korábbi kutatások beigazolódtak, a depressziós alanyoknál magasabb volt az alappulzus, 10-15 BPM-mel magasabb, mint a kontrollcsoportnak, és aztán a kisebb variánsokat is kimutatta ez. A ketaminos kezelés után, vagyis a depresszió mesterséges, kényszerített gyógyítása, idézőjelben gyógyítása, nagyon idézőjelben után. Ez azonban elkezdett változni, és a kontrollcsoporton mért eredményhez közelített. Persze aztán a gyógyszeres kezelésről érdemes tudni, hogy ez nem segít a depresszión, tehát az egy tüneti kezelés, attól még az ok nem szűnik meg. Csak az okozatot kezeljük, csak átmeneti kedély javulást okoz. Ennek segítségével viszont a szakértők képesek voltak megfigyelni a pulzusban beállt változásokat. Ami még fontosabb, a kutatók azt is megfigyelték, hogy a pulzus adatokat egy mesterséges intelligenciát használó algoritmusba táplálják, az képes megmondani, hogy melyik alany depressziós és melyik nem. Úgyhogy nem kell várni addig, amíg jelentkeznek a tünetek, sokkal gyorsabban és nagyobb biztonsággal lehet rájönni, ha valaki depressziós, és így aztán hatékonyabb és gyorsabb kezelést, valamint sokkal korábbi felismerést lehet garantálni a depresszióban szenvedők számára. Szerintem ez jó hír, és én azt is gondolom egyébként, hogy nagy valószínűséggel az okos órák fogják tudni ezeket az értékeket mérni, mutatni és regisztrálni is.

0: panaszkodhat Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Mit szoktunk mondani arra az emberre, aki nem tud lenyugodni, aki folyamatosan dolgozik, aki mindig elsőként ér be, és aki mindig rögtön mindent megcsinál? Hát vagy azt mondjuk, hogy nyalizik, vagy azt mondjuk, hogy Stahanov, de hát ki volt Stahanov? Hát képzeljétek el, hogy úgy tűnik, hogy Stahanov mégsem volt akkora élmunkás. Az egész mozgalom tulajdonképpen és állítólag egy hazugságra épült. Tipikus tyúk vagy tojás kérdéskör, a Dívány szerint is, és Geyer Krisztina írása szerint is, az, amit most feszegetünk, ha belemegyünk abba, hogy valóban egy elhivatott bányászlegény volt az, aki felfedezte a termelés hatékonyság módszertanát, vagy lehetséges az, hogy a mozgalmat már előre kitalálták, csak éppen keresni kellett hozzá egy jó eredet történetet, és egy, hát mai napi szóval élve celeb karaktert. A Donyeck vidéki bányákban dolgozó Alekszej Grigorijevics Stahanov 1935-ben arról vált híressé, azaz a szovjet állam azzal tette őt híressé, hogy emberfeletti módon dolgozott, egymás után döntögetve a szénkitermelési rekordokat. A Szovjetunióban és több kommunista országban aztán őt állították követendő példaként a munkások elé, ő lett a bezeggyerek, és a neve később egyesek száján szitok szóvá, másokén pedig a megdicsőülés rangjává vált. Brilliáns propaganda gépezet volt, ami támogatta a szovjet rendszer működését, így aztán a hőseit a párt maga termelhette ki. Szóval könnyen feltételezhetjük azt, hogy a norma túlteljesítés ideájáért nem vártak Stahanov felbukkanásaig, mivel a cél a termelő erő hatékonyságának a növelése és a gazdaság fellendítése volt a lehető legrövidebb idő alatt, úgyhogy kellett valami motiváció a népnek, a munkásoknak. Nem kell ahhoz bányászvárosból származni, hogy a családi történetek között felbukkanjon egy-egy stahanovista mozgalmár legendája. A kiemelkedően sokat erejükön felül gürcölve dolgozó emberek a nehézipar, könnyűipar, építőipar különböző területein ugyanúgy jelen voltak belőlük, vagyis a stahanovistákból aztán celebritás lett. Díszes ünnepségeken kitüntették őket, tele volt a sajtó a velük készített interjúkról. Stahanovról például film is készült munka közben, de még az idillik is magánéletét is bemutatták. Hangfelvételek sokasságán hallható az ő motiváltsága, és a híre bejárta a világot. 1935-ben a fényképe a Time magazin címoldalán volt, az új szovjet ember típust bemutatva. A nevét majdnem 100 év táblatából is nagyon jól ismerjük. Hihetetlen versenyszellem mozgott benne állítólag, és folyton azon gondolkodott, hogy hogyan növelhetné a bánya termelékenységét, és aztán végül egy zseniális megoldással elő is rukkolt, így mesélte Violetta, Stahanov lánya. Egy későbbi interjúban Stahanov 8 év tapasztalattal a háta mögött, azzal a munkaszervezés ötlettel állt elő, ami ezt tulajdonképpen hasonlót manapság mondjuk egy gyors étteremben lehet látni. Szóval technológiai fejlesztés is követelt magának egy ponton túl. A hagyományos csákány helyett egy pneumatikus fejtőkalapácsot akart használni Stahanov, ami akkor még újdogságnak számított, és speciális képzést is igényelt volna. Ezek a szerszámok nagyon nehezek voltak, több mint 15 kiló volt a súlyuk, de hát Stahanov nem volt kis ember. A bánya vezetőjének viszont komoly kétségei voltak Stahanov kezdeményezésével kapcsolatban, aki azonban meggyőzte a csoportvezetőt, a helyi pártfőnököt is, és aztán így meg is próbálták 1935. augusztus 30-án egy munkaverseny keretében 22:00 órakor Alekszej Stahanov és 3 kollégája, a pártfőnök és egy helyi újságíró kíséretében bement a bányába. 6 órával később pedig diadalittasan kijöttek, miután 102 tonna szenet termeltek ki, a kitűzött cél több mint 14-szeresét. Stahanov a saját rekordját ugye is megdöntötte, és ezt többször napokon belül szintén megdöntötte, és szeptember 19-re 227 tonnára emelte az egyműszakos rekordot. Mindenkinek a képességei szerint és mindenkinek a szükségletei szerint szólt a mondás, úgyhogy nagyon érdekes történet bár, amit az imént elmondtam, és kísértetiesen hasonlít is egy korábbihoz, amit a Magyar Nemzeti Digitális Archívum weboldalán is el lehet olvasni. A történet Amerikában játszódik, és egy bizonyos Frederick Winslow Taylor acélipari tanácsadó ötletével kezdődik. 1901 után ugyanis Taylor meggyőzött néhány üzemtulajdonost, hogy az elveit alkalmazzák, és így tudják majd növelni a cégük teljesítményét. Mérések és normák felállításával egészen apró részletekben menően meghatározta a munkavégzést. Például adott volt az is, hogy mennyit kell egy óra alatt lapátolni, vagy hogy pontosan milyen időközönként és hány percet pihenhet a munkás, és a műszakvezetőkkel tartatta be a munkafegyelmet, ami ami miatt aztán az új módszert a munkások hiába kaptak több pénzt, a nagyobb hatékonyság eredményeképpen mégsem szívlelték. És miután 1911-ben Taylor publikálta is a munkáját, Henry Ford elkezdte alkalmazni az autógyártóvállalatnál, sőt ezt a tanulmányt Lenin is buzgón forgatta és kritizálta, aztán majd arra jutott, hogy amennyiben a munkásosztály érdekeit szolgálja, úgy rövid időre talán célszerű volna beleállni a gépesített munkaerő kizsákmányoló működésbe. Gépesített és munkaerő kizsákmányoló működésbe. Aztán a gazdaság fellendülése mindenek felett és kollektív cél volt nyilván, úgyhogy a társadalom összes tagjának az érdekeként kezelték, és az áldozatokat meg kellett hozni. Úgyhogy tulajdonképpen Sztálin a taylorizmust átemelte a szovjet tervgazdálkodásba, azzal a különbséggel, hogy a terv túlteljesítést szigorúan önkéntes munkaversenyekkel idézték elő. Úgyhogy itt volt Taylor, itt van Stahanov, és hát itt van a stahanovisták jutalma, kommunista párt elitlakást adott neki Moszkvában, közel 15 évig a széntermelési minisztériumban dolgozott, mint szocialista munkaversenyért felelős vezető, gyönyörű és fiatal felesége volt Galina, ő segített neki eligazodni a szovjet főváros machiavellista politikájában. Szóval érdekes az egész történet, érdekes utána olvasni, hogy mi az és ki az, akinek a munkája nyomán a Stahanov szót a mai napig használjuk, és sokkal többször használjuk, mint Taylor nevét jelzőként.

0: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Az emberiség életét nagy mértékben meghatározó és megváltoztató találmányok sorozatunkban ma a zongora van soron, és a természetesen az ő feltalálója Bartolomeo Cristofori. A teljes neve Bartolomeo Cristofori di Francesco volt, padovai születésű fiatal ember, 1655-ben született május 4-én, és Firenzében költözött el a földi világból. Olasz csemballó készítő volt eredetileg, de neki tulajdonítják a zongora feltalálását, amelyet az ő idejében egészen furcsa névvel illettek, halkan és hangosan szóló csemballónak nevezték, és ez a név a zongorának arra a csemballótól különböző jellemzőjére utal, hogy a hangerő a billentyűkre gyakorolt nyomásnak az arányosságával változik. Cristofori úgy érte el ezt a hatást, hogy a csemballóban lévő pengető szerkezetet olyan kis kalapács mechanikával cserélte fel, amely a húrokat nagyobb vagy kisebb erővel is képes megütni, ugye ezt látjuk a zongora belsejében. Az életéről elég keveset tudunk egyébként, és a találmánya sem vált ismerté még életében sem. 1690 körül Padovából Firenzébe ment Ferdinando de Medici herceg hívására, aki maga is kiváló csembalista volt. Ez pedig arra mutat, hogy Cristofori ekkor már gyakorlott hangszerkészítő hírében állt. A Michigani Egyetemen lévő Stairs gyűjteményben található egy 1702-ből származó Ferdinando címerét viselő, általában Cristoforinak tulajdonított három manuális csemballó. 1698-tól állt be a Mediciek szolgálatába, valószínűleg 1703-ban járunk, amikor ő feltalálta a zongorát, de ez is csak egy valószínűsítő adat. A korabeli források szerint 1711-ben már 4 darab zongora használatban volt. Ferdinando 1713-ban hunyt el, de Cristofori a nagyherceg harmadik Cosimo szolgálatában maradt, később pedig 1716-ban Ferdinando hangszergyűjteményének a gondozója lett. Ebben a 84 darabból álló hagyatékban 7 Cristofori készítette csembaló, és egy spinét is volt. Cristofori 1726-ra a modern zongora mechanika valamennyi lényeges eleméig eljutott. Ez a csembalóéhoz hasonlóan fából készült, azonban nem bírta el a húrok nagyobb feszítettségét, amelyre aztán a későbbi zongorák erőteljesebb hangzásához szükség volt. Viszont minden esetre a például Lipcsében és New Yorkban fennmaradt darabokból ítélve a zongorái érzékenyek voltak, széles és dinamikus hangtartománnyal. Cristofori konstrukciójáról nem vettek tudomást Itália, Németországban viszont különféle szakmai szakmunkák és egyéb írásos említések hatására egészen hamar megismerték és alkalmazták is. Jelentőségét tekintve a spinét és csemballó építő Bartolomeo Cristofori készítette 1709-ben az első olyan csemballót, amely dinamikus játékmódra is képes. Ez az új szerkezet volt a halk és hangos hangú csemballó, a húrokat pedig nem pengetéssel, hanem, ahogy korábban már mondtam, kis kalapácsok alulról felfelé való megütésével szólaltatja meg. Ezt a hangszert továbbra is csembalónak hívták, a pianoforte elnevezés, amelyet jóval később pianóra rövidítettek, csak 1732-ben jelent meg, de tulajdonképpen mégiscsak bármelyik dátumra gondolunk, a zongora, mint hangszer és mint jelentős, az emberiség életét jelentősen meghatározó hangszer Bartolomeo Cristofori nevéhez kötődik, és ez elvitathatatlan tőle, és egyébként akkor még egyszer a dátum, az ő születésnapja 1655. május 4-e, amikor megszületett, és Padovában egészen hamar lett belőle híres hangszerkészítő. A zenéhez való viszonya, a zene szeretete vitte őt el abba az irányba, hogy elkezdjen hangszereket készíteni, hangszereket építeni, mert saját maga szeretett volna egy saját stílusú olyan hangszert, amivel azt a muzsikát adhatja az embereknek, és a művészek is játszhatják rajta, ami szerinte a legszebb volt. Így született a zongora.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Magyarországon él a legintelligensebb emberek 1%-a. Talán nem is lep meg minket, ugye, tekintettel arra, hogy milyen csodálatos találmányokat adtak a magyar emberek a világnak. Ugye az intelligencia és annak mérése régóta foglalkoztatja a tudományt és az átlagembert is. Magán a pontos definíción is nagyon sokat vitatkoznak és vitatkoztak a tudósok, ugyanakkor a magas intelligencia hányados önmagában még semmire sem garancia, nem garancia sikeresebb vagy boldogabb életre sem. Úgyhogy most jönnek a meglepő érdekességek ezzel kapcsolatban, az IQ-val kapcsolatban. Már több mint 100 éve mérik az intelligencia hányadost. Ugye az intelligencia szint mérésével, illetve a tesztek kidolgozásával az 1800-as évek végén kezdtek el foglalkozni a tudósok. Alfred Binet, francia fejlődés pszichológus, a közoktatásban a gyerekek eltérő értelmi képességei okán felmerülő problémákat vizsgálva fordult az intelligencia kutatása felé, és aztán 1905-ben Theodore Simon pszichiáterrel együtt alkották meg az első tesztet, amely igazából eleinte csak a diákok körében volt alkalmazható. A tesztet a Binet-Simon tesztként szokás emlegetni, hogyha valaki már hallott erről, vagy érdemes rákeresni érdekes dolgokat, és a tesztet is megtaláljuk. Maga az IQ hányados megnevezése William Stern német pszichológus nevéhez fűződik. Elmélete szerint az átlagember intelligencia szintje 100 körüli, az emberiség kétharmadának IQ hányados a 85 és 115 közé esik, és csupán 5%-a az emberiségnek mondhatja el azt magáról, hogy kiemelkedően magas, azaz 125 feletti az IQ-ja. Hogy mi mindent érdemes még erről tudni, ugye hát aki kutatja a saját intelligencia szintjét is, annak is érdemes figyelnie, mert például, és akkor itt van most a különlegesség, a legintelligensebbek 1%-a itt él hazánkban Magyarországon. Világszerte léteznek ugye olyan egyesületek, amelyek a kiemelkedően magas intelligencia hányadossal rendelkező embereket tömörítik. A legismertebb ilyen nemzetközi egyesület a Mensa International, amelyet 1946-ban Angliában alapítottak azzal a céllal, hogy összefogja a

hollywoodi sztárok, mert hogy ők is ott vannak a menza tagjai között, ugye legendásan magas az intelligencia szintje Sharon Stone-nak, de azért rajta kívül még vannak páran. A magas IQ-val rendelkező emberek nem feltétlenül választanak valamilyen tudománnyal kapcsolatos hivatást, erre a legkiválóbb példa a showbiznisz világa, ahol akadnak nem csak a filmjeikről, hanem a kiugró magas intelligenciáról is híres színészek. 1994-ben kijött a Specialista című akciófilm, és ennek két főszereplője, Sharon Stone, a már korábban említett hipermagas intelligencia szinten rendelkező színésznő, és James Woods is közéjük tartozik. Sharon Stone-nak 154, James Woods-nak 180-as az IQ-ja. A főképp akciófilmekből ismert svéd színész Dolph Lundgren is az átlag fölé emelkedik, 160-as az IQ-ja, és a már említett 2%-ot magába tömörítő Menza International tagjai között ott van Gina Davis színésznő, sőt Steve Martin a legendás komikus is. Érdemes egyébként ilyenkor én azt csináltam, amikor ezt megtudtam, hogy megnéztem egy-két filmet, hogy másképp játszanak-e, másmilyenek, és egy-két reakció, mozdulat, viselkedés interjúkban is, és a filmekben is láthatóan más azoknál, és közös bennük, akiknek ilyen magas az intelligencia szintjük. Az intelligencia és annak mérése, minek utána ilyen régóta foglalkoztatja az embereket és az emberiséget, ezért meglepő összefüggésekre is fény derült már. Nagyon sok kutatás született az évek során a kutatással kapcsolatban, illetve az intelligencia fogalmával kapcsolatban is, mert hogy évek óta ez vitatárgya, sokan a legpontosabb definíciónak egy Boring nevű kutató megállapítását tartják, amely szerint az intelligencia az, amit az IQ tesztek mérnek, és noha a magas intelligencia alapvetően jó probléma megoldó képességet és kiemelkedően gyors reakciót feltételez, mégsem záloga a sikeres boldog életnek, sőt, sokszor épp az átlag gyorsabb gondolkodásnak köszönhetően nehezen értetik meg magukat másokkal a magas intelligenciájú emberek, és így sokkal gyakrabban kerülnek, vagy keveredhetnek konfliktusba el. Általánosságban viszont elmondható az is, hogy a magasabb IQ-jú emberek nyitottabbak a világra és az új dolgokra is, viszont az angol egyetemisták körében végzett felmérés szerint ez alól az alkohol és a drogok sem képeznek kivételt. Matekorán nyilván kétségtelenül előny a magas IQ, ám az életben való boldoguláshoz a pszichológusok szerint sokkal fontosabb a tesztekkel kevésbé mérhető EQ, azaz az érzelmi intelligencia.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és természetesen, ha hétfőkor pénzügyi hétfő, így lesz ez ma is, férfi és női pénzügyi szokások, pénzköltési szokások, erről lesz majd szó állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel a friss hírek után.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként. Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk. Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilmok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Kellemes tavaszi idő lesz. Hamarosan lejár az eszhia bevallási határidő. Ma van a Múzeumok világnapja. Jó napot kívánok, Szejfried Adja vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Szerdán jár le az eszhia bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Fél kilenc és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösségek jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Izraeli bombázásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5-en haltak meg, köztük 2 gyerek és 15-en megsebesültek. Nem hárult még el a sztrájk veszély a Samsungnál Dél-Koreában. A szakszervezetek ma ismét tárgyalnak a vállalatvezetéssel a fizetésekről és a bónuszokról. A csütörtöktől tervezett csaknem 3 hetes 45 ezer dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti az ázsiai ország gazdaságát és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállító helyeken is.
1: Időjárás.
0: Északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
4: A mai pénzügyi hétfőben a férfi és a női pénzügyi költésekről, pénzügyi szokásokról beszélgetünk állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Kezdünk is.
1: Hírek!

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A hétfőkor pénzügyi hétfő természetesen ma is. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel ma egy nagyon izgalmas és érdekes téma, az egyik kedvencem a női és a férfi pénzköltési szokásokról fogunk beszélgetni, és egy nyilván először azt fogjuk végig zongorázni, hogy létezik-e egyáltalán tényleg ez a különbség, Ildikó. Szia, köszi, hogy itt vagy.
2: Szia, Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Van különbség?
2: Én úgy fordítanám meg ezt a kérdést, hogy egyáltalán miért beszélünk erről.
1: Nagyon sokszor mondják azt, hogy a nők miatt virágzanak bizonyos vállalkozások, bizonyos csomagküldő szolgálatok, sőt azt is szokták mondani, hogy a nők döntenek főként a vásárlásokról, az ő kezükben van egy eplő, és ezért a nőkre rásütik azt a bélyeget gyakorta, hogy többet is költenek, és könnyelműbben, mint a férfiak.
2: Uh-huh. Ez egy érdekes megközelítés, mert van ennek egy ellen oldala, hogy a nőkről azt mondják, hogy a nők nem értenek a pénzhez, és hogy a nőket edukálni kell a pénzügyek területén. De akkor én felteszem a kérdést, hogy van női kamat, vagy van női infláció, vagy van női hitel, vagy egyáltalán van rózsaszín pénz, és van kék pénz?
1: Hát igazad van, nincs.
2: Szerintem nincs. Hozunk mintákat, hozunk példákat a családi életünkből, ugye főleg a gyerekkorunkból, és ez nagyon-nagyon meghatározó. És itt nincsen különbség, hogy most egy nőről beszélünk, vagy egy férfiről beszélünk. Hanem egyrészt ugye azon minták szerint kezdjük el mi is a pénzügyeinket rendezni, és költeni is, amit otthonról hoztunk. Ez az egyik dolog. A másik pedig nyilván, hogy felveszünk bizonyos szokásokat, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy alárendeljük magunkat valakinek, vagy valaminek.
1: Mármint nőként.
2: Uh-huh. Igen.
1: De ugye, hogyha a régi időket nézzük, akkor volt a konyhapénz, ami felett az asszonyok gazdálkodtak, volt, hogy házvezetőnő, volt, hogy a ház asszonya. Innen viszont pont szerintem az a feltételezés volna helyes, vagyis annak a feltételezésnek az eredője volna szerintem a valid, hogy jobban értenek hozzá, mint a férfiak. Jobban be tudják osztani a pénzt, mint a férfiak.
2: Ebben van igazság, de akkor...
1: Ez sem lehet így kijelenteni.
2: Ez nem lehet. Most, hogyha veszünk egy teljesen életszerű példát, hogyha egy férj feleség elhatározza azt, hogy vásárolnak egy autót, akkor az ugye nem egy 200-300 ezer forintos kiadás, hanem a több millió forintról beszélünk. Mondjuk egy ingatlan vásárlásnál meg pláne ugye több millióról beszélünk, de vegyük az autót. Te szerinted ki fogja kimondani a végső szót, hogy milyen autót és mennyiért fogjuk azt megvásárolni?
1: Szerintem a pasi.
2: Uh-huh.
1: Ugye?
2: Igen. Általában
1: nem mindenhol.
2: Nem mindenhol. Ugye ebben van azért változás, de ezt is hozzuk valahonnan, ugye rögtön rávágtad, hogy a pasi, azért, mert egyszerűen ilyen mintákat láttunk.
1: Pedig nálunk pont nem ez volt.
2: Okay, de az általánosság, ugye...
1: Ez általában így van. Igen.
2: Általában így van. Tehát azt mondják, hogy a férfiak döntenek a nagyobb összegekről, a kisebb összegekről, ilyen ugye a háztartási költés a gyereknek, hogy mit kell befizetni az iskolába, vagy hogyha egy háromnapos hétvégére megyünk el, abban ott a nők döntenek.
1: Férfi és női költések, erről beszélgetünk, hogy férfi és női pénzügyek, erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Van-e különbség a férfi és a női pénzköltési szokásokban, vagy a pénzügyi gazdálkodási szokásokban? Bánik-e jobban valamelyik nem a pénzzel a másikhoz képest? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a mai pénzügyi hétfőben a választ. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Szóval a nagyobb döntések általában a férfiakhoz kapcsolódnak pénzügyileg, a lakás, vagy egyéb ingatlan, autóvásárlás, stb. A csipcsupok, nevezik ezt így, ami a háztartás körüli, bevásárlás, iskola, stb. Ez meg inkább a nőknél van. De azért most már, hogyha a 21. századnak ezt az időszakát nézzük, azért ez most már erősen változik. Akár csak, hogy a nők szerepét, a női fizetéseket tekintve.
2: Igen, ez abszolút változik, természetesen olyan szempontból is, hogy sokkal tudatos vagyunk, ugye a pénzköltésünket illetően, illetve sokkal inkább tervezünk a jövőre nézve is, illetve képzünk tartalékot. De azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy megváltoznak ugye pénzköltési szokásaink, mondjuk nekünk nőknek, például egy olyan helyzetben, amikor mondjuk gyermeket vállalunk, megszületik a gyermekünk, és otthon maradunk vele. Van egy időszak, amikor még ugye egy nagyobb összeget utalnak a számlánkra, de aztán eljön egy időszak, ha úgy dönt a család, hogy én ki fogom tölteni a 3 évet, és otthon maradok ugye a közös gyermekünkkel, amikor már nem fogok egy olyan nagyobb összeget kapni. Tehát akkor az van, hogy ki lesz a család fenntartója, a férfi. És ugye bennünk nőkben van egy olyan dolog, hogy mi ha már a gyerekünkhöz alkalmazkodunk, ugye, akkor alkalmazkodunk a férjünkhöz is, vagy pedig meghúzunk vonalakat, hogy hol vannak azok a határok, ameddig mi költünk, mert nem kerestük meg azt a pénzt.
1: Tehát, mint hogyha nem lenne jogunk hozzá,
2: mint hogyha nem lenne jogunk hozzá, és ugye ez nagyon-nagyon sok nőben megvan, és úgy még akkor ugye emellé bejöhet az, hogy lehet, hogy korábbi időszakban én támogattam a szüleimet, mert ők olyan anyagi körülmények között voltak, vagy pedig valami egyéb múltbéli kiadásaim vannak, amihez ugye meg kéne, hogy én teremtsem az anyagi forrást, nem pedig ugye abból a közös pénzből elvenni. És ez nagyon sokszor ugye azt mutatja fel, hogy nincsen előre tervezés, nem gondolkodtunk arról, hogy majd mi lesz akkor, hogyha az a jövedelem kiesik, és talán én itt ebben látom nem is a problémát, hanem azt, hogy különböznek nők és férfiak.
1: Tehát ez mert a különbségnek az oka.
2: Igen, mert a férfiak egyébként is hajlamosabbak arra, hogy még olyan dolgokra is azt mondják, hogy igen, tudják, amiben ugye bizonytalanok, míg ugye egy nő az inkább bevallja, hogy nem tudja, nem érti, uh-huh. És akkor a háttérbe húzódik, csendben van. Tehát, hogy inkább ezekben, tehát önbizalomban van talán eltérés férfi és nő között, és ez az önbizalom, ez nagyon-nagyon sok esetben, ugye a tetlegességben is megmutatkozik, hogy most én mit merek megtenni, mit teszek meg, vagy mit tehetek meg.
1: Akkor ezek szerint létezik pénzzel, vagy keresettel, nem, inkább úgy mondom, hogy pénzügyekkel kapcsolatos magabiztosság, és ebben van különbség férfiak és nők között.
2: Igen.
1: Aha. Tehát akkor talán ez a különbség.
2: Ebben mindenképpen van. Egy nő ugye alapból egy gondoskodóbb, egy visszafogottabb típus, míg egy férfi az határozottabb. És azért ezt látjuk, hogyha most a saját környezetünkbe körülnézünk, vannak nagyon határozott nők, akik tudják, hogy merre van az előre, és mi az ő céljuk, és látunk olyan hölgyeket is, ugye, nőtársainkat, akik azt mondják, hogy ja, hát én ehhez nem értek, majd megoldja a párom, majd megkérdezem a páromat, tehát hogy ez nem minden esetben önbizalomhiány, hanem lehet, hogy tisztelet, de van egy bizonyos határ, ami után már nem lehet azt mondani, hogy a másikkal szembeni tiszteletről beszélünk. Uh-huh.
1: Iványi Ildikó állandó szakértőnk a pénzügyi hétfőben ma is segít nekünk. A női és a férfi pénzköltési szokásokról, női és férfi pénzügyekről beszélgetünk. Leginkább eddig arról, hogy kell-e egyáltalán különbséget tenni a kettő között. Hamarosan folytatjuk.

0: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
1: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kis lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztása, feldolgozása és jól tárolható.
2: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy az csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
3: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
0: Reklám hangzott el.
2: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Férfi és a női pénzköltési szokások, férfi és női pénzügyek, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iván Nyédikó pénzügyi elemzővel beszélgetünk erről, és van még egy-két érdekesség a tarsolyodban, például a képzéssel kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, ki mit tanul meg, és honnan, milyen tanult működési mintát, a pénzzel kapcsolatos működési mintát hoz.
2: Ugye nagyon pénzügyi oktatásról nem beszélhetünk, ezt...
1: Sajnos nincs.
2: Van már, tehát...
1: De nem egy általános tantárgy az iskolában.
2: Nem egy általános tantárgy az iskolában. Talán azt is lehet mondani, hogy a férfiak azok jobban érdeklődnek a pénzügyi világ iránt, és a számok azok közelebb állnak hozzájuk, mint a nőkhöz. És ebből is adódhatnak ugye különbségek. De nyilván, hogyha én szeretném megtanulni, hogy egyáltalán a pénzvilága hogyan működik, vagy a befektetések világa, a megtakarításom az hogy működik, akkor azt én is meg tudom tanulni. Tehát ez egyénileg mindenki számára ugyanaz az ajtó nyitva van. Tehát így nem lehet különbséget tenni. És én általában akkor szoktam egy picit így felkapni a fejemet, amikor kihangsúlyozzák, hogy most akkor a nőket tanítjuk meg a pénz kezelésére, meg hogy a nőket kell edukálni ebben. Szerintem semmi különbség nincsen, hogy mennyi nő és mennyi férfi nem ért a pénzügyekhez.
1: Hogy mennyi nem ért?
2: Igen. Tehát ebben én nem látok különbséget. És én egy kicsit diszkriminatívnak tartom azt, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy most akkor a nőket edukáljuk, mert ugyanilyen alapon a férfiakat is edukálni kéne.
1: Az az érdekes, hogy emellett, amit mondasz, abszolút egyetértek mindennel, mégis, hogyha mondjuk a reklámokat nézzük, az a reklámoknak a, hát mondjuk nem, 80%-a az valahogy a nőknek szól, valamilyen módon. Vagy a gyerek, vagy a ruházat, vagy a testápolás, vagy a szépségápolás, vagy a dekorkozmetikum, vagy a gyógyszer, amivel ő ugye ellátja a családtagjait, nem?
2: Igen, de ugye mi nők egy kicsit vagyunk ezekre, befogadóbbak vagyunk mindenképpen.
1: És aki egy kicsit ügyes, az meg tudja győzni a párját, férjét, hogy mire van szüksége éppen, mire kell a pénz, miért kell feltétlenül megvenni azt a valamit. Vagy ez is diszkriminatív?
2: Én nem tudom, mert szerintem ez a kettőjük közötti kommunikáció mélységéről és minőségéről szól, hogy én nekem meg kell győznöm, vagy pedig mind a ketten úgy látjuk, hogy arra szükségünk van. Tehát én így nem tennék különbséget, meg nem is minősítenék egyáltalán, pláne nem magunkat. De én nem tartom azt egy jó dolognak, hogy kifejezetten kihangsúlyozzuk, hogy most akkor ez nekünk, nőknek szól. Uh-huh. Mert ahogy mondtam, egyszerűen egy külön polcra helyezzük saját magunkat, és azonnal minősítjük is saját magunkat.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha ezeket szem előtt tartanánk, akkor mindenki láthatná azt, hogy valójában nincsen különbség.
2: Igen, mert...
1: És nem kéne, hogy legyen.
2: Nem kell, és szerintem nincs is különbség. Talán annyi, hogy a pénzvilágával az van ugye a fejünkbe, és ezt hozzuk irodalomból, festészetből, tehát a művészetekből, a tudományokból, ugye a pénzhez a férfi kapcsolódik. Nagyon kevés ugye olyan nőről tudunk, akik híresek lettek a pénzvilágában, akik valamit letettek a pénzvilágába, tehát innen jön az, hogy a férfiak jobban értenek a pénzhez, mint amennyire a nők értenek a pénzhez, holott én szerintem semmi különbség nincsen, az abban van különbség, hogy én mennyire szeretnék megismerkedni azzal, hogy én hogyan kezelhetem a pénzemet. Uh-huh. De ez már egyéni szociális probléma.
1: Férfi és női pénzköltési és pénzügyi szokások, erről szólt a mai pénzügyi hétfőnk. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene és a Mannap közé, amiben ma szó lesz arról, hogy a spirulina és a barna alga mennyire fontos étrend kiegészítő mind a kutyák, mind a cicák étrendjét tekintve. Megszabadulunk a besárgult konyharuháktól, de nem ollóval, meg nem azzal, hogy kidobjuk a kukába, hanem trisóval újra fehérítjük őket. Bodzás muffint készítünk bodzavirág díszítéssel, és szó lesz még a yin-yang táplálkozásról, életmódról, diétáról, ki minek nevezi. Ez a mai Mannap közé, friss hírek után.
1: Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhid László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Cross GPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Megkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogairól. Magyar operatőröket is díjaztak a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legalább 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dnyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat az ország a pénzhez. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Szerdán jár le az SZIA bevallási és befizetés határideje, mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV Info vonala, a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az elszia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat Dávid Bim spanyol operatőr rendező kapta a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. Több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjét fényképezte. A legjobb videóklipért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Szeged városdíját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei Dobos Tamás, Vízkeleti Márton és Farkas Áron érdemelték ki.
1: Időjárás.
5: A főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másod többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Olyan, miért fontos a spirulina és a barna alga étrend kiegészítő a kutyáknak és a cicáknak, hogyan tudjuk megszabadítani a sárga színétől, a zsírosságától a konyharuhákat, hogyan készül a bodzás muffin bodzavirág díszítéssel, és mi is az a yin-yang táplálkozás. Ez a mai Manna napközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Manna FM. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Újabb diéta látott napvilágot, ez a Yin-Yang diéta, ugye a közismert fekete-fehér szimbólum egy teljes filozófiai rendszert jelenít meg. Ebből kiindulva született meg a harmóniára törekvő azonos nevű diéta is. Rengeteg értelmezése van ennek a jelképnek, sokszor sütik rá a férfi és a női energia ellentét párját, vannak akik a fekete-fehér, az üres és teli, a semmi és valami jelentőségét kettősségeként magyarázzák meg ezt, pedig tulajdonképpen az egységes erőt jelképezi. Ez a világegyetem folyamata, mondják, az élet számos területén megjelenik. Ez emögött, a jelkép mögött húzódó eszmét lehet használni akkor, hogyha az ember magában mélyül, mint például szokták volt mondani, hogy a belégzés és a kilégzés egymásba fonódik, ugyanígy fonódik egybe az ember életében tulajdonképpen minden, a fent és lent, a kint és bent. Ugye, ahogy ezt már megszoktuk, létezik egyébként ezzel a névvel viszont egy étkezési módszer is, amivel egészségesebb, energikusabb tud lenni az ember, nem utolsó sorban pedig elérheti a megfelelő testsúlyt, akár fogyni, akár hízni szeretne. Ennek a Yin-Yang diétának a lényege pedig az, hogy a cél a harmónia, és ezt kell szem előtt tartani. A fogyás célja nem az esztétika. A diétával a szervezet ugyanis az ideális súlyt éri el. Az élelmi anyagok ezek a bizonyos értékeket képviselik, mint a jelkép is, vagy hideg és meleg hatásúak, és ezeknek kell egyensúlyban lenniük. A fő tudnivaló, hogy 5-6 alkalomra elosztva kis adagokat fogyasszon az ember, és a két étel típus egyensúlyban legyen. Ugye a yin ételek azok például a gyógyszerek, az édesítők, milyen érdekes, hogy a gyógyszerek is ebben a csoportban, vagy egyáltalán az élelmiszerek közé sorolhatók. Szóval a gyógyszerek, az édesítők, a mustár, a vanília, az ecet, a sör, bor, az égetett szesz, kávé, cukor, méz, gyógynövényteák, zöldség és gyümölcslevek, napraforgó, kukorica, nyilván itt a mag is, a pattogatott kukorica is, a hántott napraforgó, mag az olaj is, stb. Olíva és egyéb olajok, gyümölcsök, zöldségek, tej, tejtermékek, olajos magvak és a hüvelyesek. Ezek a yin ételek. A yang ételek pedig a gabonafélék, a halak, a húsok, a húskészítmények, a tojás, a szója és a só. És a javasolt ételpárosítások például gabonafélék gyömbérrel, rizs, szegfűszeg, vöröshúsok, bors, paprika, burgonya, kömény, hüvelyesek, majoránna vagy borsikafű, sajt, hagymával, paprikával. Nagyon érdekes dolog az is, hogy hogyan tudjuk ezt alkalmazni. Természetesen, hogyha az ételpárosításról beszélünk, akkor egy nagyon fontos dolgot szem előtt kell tartanunk, hogy léteznek ugye hideg-meleg ételek, léteznek a fűtő ételek, és léteznek olyan ételek, hogyha egyszerre fogyasztjuk őket, hogyha még visszaemlékszünk a testkontrollos időszakra, akkor is ugye ez azért már visszacseng, akkor pontosan jól tudjuk, hogy vannak olyanok, amik olyan ételek, ételtársítások, párosítások, amikkel nagy mértékben le tudjuk lassítani az emésztési folyamatokat, a metabolikus folyamatokat. Mit jelent ez pontosan? Ez azt jelenti, hogy a helytelenül társított ételek megemésztéséhez a szervezetünk képtelen egyszerre előállítani minden szükséges emésztő enzimet, ezért részben baktériumok segítségével megy végbe az emésztés, ami minden esetben erjedést okoz. Ráadásul a megemésztetlen étel nem tud kiürülni a szervezetből, és salakanyag formájában felhalmozódik. Ez a lerakódott salakanyag pedig betegséget okozhat rövidebb vagy hosszabb idő után. A rossz ételtársítás tehát a következményeit tekintve emésztési zavarokat, elégtelen tápanyag felszívódást, fokozott bélgázképződést, hastfájást, puffadást okozhat, úgyhogy az egészségünk megőrzése és kulcsfontosságú az, hogy tudjuk, hogy mit mivel szabad enni, és milyen ételeket nem szabad együtt fogyasztani. A tudatos ételtársítás azt jelenti, hogy a különböző ételcsoportokat megtanuljuk helyesen társítani. És nyilván például ez a Yin-Yang diéta, amit ugye az elején említettem, és amiről szó volt most, ez is erre való. Érdekes módon ez is ezt támogatja, hogy azokat az ételeket fogyasszuk együtt, amik egymást támogatják emésztés és felszívódás szempontjából is. Tehát erre nagyon-nagyon érdemes odafigyelnünk, és tudatosnak lennünk a táplálkozásunkban erre is, nem csak az egészségünk, de a szépségünk érdekében is.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Bodza szezonban bodzás édességet készítünk, ez egy bodza virággal sült illatos muffin, roppanós citromos máz van a tetején. Ezt a mázat, ugye ezt a bizonyos icingot, amit porcukorral készítünk, ezt lehet úgy készíteni, hogy csak egy kicsi citromlé és több bodza szörp, hogy annak is bodza íze legyen, de a lényeg az a cukormázba ragasztott bodza virág. Csodaszép, hogy ez úgy néz ki, mintha esküvői mini cupcake-ek lennének. Ugye a bodza virágot akár egészben is hagyhatjuk. Úgyis nagyon finom lesz a muffinba töltve. Intenzív az íze, intenzív az illata, és nagyon különlegessé teszi a sütit, ráadásul nagyon egészséges. Nagyon jó program a virág begyűjtése is, az nagyon fontos, ugye, hogy soha ne az út mellől szedjük, hanem rétekről, tisztásokról szerezzük, ott nem éri őket annyi szennyeződés. No, mi kell a bodza virágos muffinhoz? 12 darabhoz szóló vagy való mennyiséget fogok most mondani, kell hozzá 20 dek a liszt, 15 dek a porcukor, 15 dek a mascarpone, 2 tojás, 2 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, 1 csipet só, 1 deci tejföl, 1 deci olaj, 1 marék bodza virág, 1 citromleve és reszelt héja, vagy a citromleve, ugye bio kezeletlen hiú citromnak a héja, és egy kicsi bodzaszörp, és egy késhegynyi szóda bikarbóna, valamint a mászhoz 6 evőkanál porcukor és 3 evőkanál citromlé, amit én mondjuk helyettesítenék úgy, hogy 2 evőkanál citromlé és 1 evőkanál bodzaszörp, vagy 1 evőkanál citromlé és 2 evőkanál bodzaszörp. Hogyha nem olyan nagyon cukros a bodzaszörp, akkor az jó. No, akkor nézzük meg, hogy hogyan készül, de még mielőtt nekifognánk, azért annyit még hozzátennék, hogyha valaki éppen életmódváltásban van, fogyókúrázik, akkor a liszt helyett használhatunk mandulalisztet, vagy darált diót, a porcukor helyett használhatunk sütésálló édesítőszert, a vaníliás cukor helyett használhatunk természetesen egy kis vanília aromát, és a többi pedig működik magától. Hogyha a sima étolaj helyett szeretnénk, akkor mogyoróolajat vagy dióolajat javaslok, főleg, hogy a darádióval készítjük, és akkor mehet is tovább a dolog. Ha porcukrot szeretnénk helyettesíteni, akkor az eritrit, vagy a por eritrit az jó szolgálatot tesz, vagy az allulóz nevű édesítőszer. A bodza virágokat elsőként, ez az elkészítésnek az első lépése, leszedegetjük a szárukról, a lisztet átszitáljuk, ha lisztről van szó, hanem akkor nem kell szitálni, elkeverjük a sóval, a szódabikarbónával és a sütőporral, a mascarponét kikeverjük simára az édesítőszerrel, vagy a porcukorral és a vanília aromával, vagy a vaníliás cukorral. Hozzáadjuk a tojásokat, a tejfölt, az olajat, a citromhéját és a levét simára keverjük, beleadagoljuk a sütőporos lisztet és a bodzavirágokat is. Egy muffin sütő mélyedését kibéreljük azokkal a kis csinos papírkapszlikkal, érdemes ilyenkor venni valami cuki mintás, tavaszi, nyári mintás kis papírkát. A sütőből kivéve hagyjuk még őket pihenni a tepsiben 10 percig, és utána emeljük, ez nagyon fontos, akkor könnyebb kiszedni, ha nem papírkapszliba tesszük, tehát ezekben a kis muffinpapírokban, hanem mondjuk szilikonos muffin formába, akkor csinosabb tud lenni a kis tartóka nélkül is, és akkor tudunk belőle csinálni egy emeletes tortatartó, mondjuk egy gyönyörű vendégvárót, vagy mondjuk jó kis gasztroajándékat, ahogy divatosan nevezik. No, és akkor elkészítjük közben, miközben hűlnek a kis muffinkák, elkészítjük a mázat hozzá, ehhez a porcukrot elkeverjük a citromlével, és amikor langyosra hűlt, már inkább hűvösebb, mint langyos a muffin, akkor a tetejére tudjuk csorgatni ezt a mázat. Hogyha folyósabbat szeretnénk, hogy leszaladjon a muffinok oldalára, akkor hígabbra készítjük, hogyha roppanósabbra, vaskosabbra, hogy megüljön a tetején, akkor pedig egy kicsit sűrűbbre kell készíteni, és akkor itt mondom még egyszer, hogy nem 3 evőkanál citromlé, hanem mondjuk 2 evőkanál citromlé és 1 evőkanál bodzaszörp. Szerintem az nagyon fincsi, és itt is eredeti citromlével, tehát a citrom kifacsart levével dolgozunk, az nagyon finom. Egyébként a bodza virágot akár egy légiesen könnyű pufi palacsintába is belekeverhetjük, sőt, csinálhatunk, hogyha van készen kikeverve palacsinta tészta, akkor süthetünk bodza virágot, az is istenin finom, de ez a muffin, ez mindent visz egészségünkre.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. Online és applikáció.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
2: Besárgult, foltos, koszos konyharuha. Mindenkinek ez a mumusa, aki valaha találkozott már azzal a konyhában, hogy csak nő a besárult, foltos konyharuháknak a száma. És úgy szeretnénk megtartani, mert azért nagyon ritkán manapság is pláne az a konyharuha, ami tényleg szívja a vizet, nem csak úgy elcsúszik a vizes edényen. Fú, de utálatos az, nem? Az olyan, mint amikor a textil zsebkendő ki van keményítve, azt megszalad az arcod, amikor fújod az orrod. Jaj, de rossz az. Na, de visszatérve, hogy hogyan tudjuk szépen kimosni, kitisztítani a konyharuhákat, hogy teljesen újnak tűnjenek, mert hogy van erre módszer, tessék figyelni. Nyilván a konyhában jó és környezetbarát segítség a konyharuha, de ha foltos és besárgult és koszos, és nem cseréljük rendszeresen, akkor egyre nehezebb mosni, meg hát azért megülhetnek rajta a bacik. De bizonyos ételek és italok készítése közben, vagy fogyasztása közben, mint a pörkölt, a leves, a cékla, a kávé, vörösbor, tea, sütőkakaó például nagyon gyorsan és hamar elszínezik, és foltossá teszik a konyharuhát, és ezeknek az eltávolítása igazából a hagyományos sima mosási módszerrel igazi kihívás lehet, de hogyha visszanyúlunk a régi trükkökhöz, akkor ott van a házi módszer, ami segíteni tud, hogy a konyharuha ismét a régi legyen. A mosókeverékhez igazából két összetevő kell, víz, mustárpor. Az utóbbit egyébként akár pár száz forintért be lehet szerezni a naturboltokban, de magad is összetörheted a mustár magot, és akkor lesz belőle mustárpor, de simán, hogyha mustárport vásárolsz, már az is működik. Egy 10-12 literes fazékban kell vizet forralni, beletenni 3-4 evőkanál mustárport, elzárni a tűzhelyt, és hagyni, hogy a keverék kihűljön. És miközben a víz egyre hidegebb lesz, szépen lassan feloldódik, kioldódik benne ez a mustárpor. 70 perc után kell leszűrni a folyadékot, és beáztatni a konyharuhákat, adni nekik egy kézi előmosást, és végül aztán a textileket áttenni a mosiba, és a szokásos módon a megszokott mosószerrel kimosni 60 fokon. Ha esetleg valaki azt gondolja, hogy így nem jön össze, nem elég a mustárpor, akkor én azt javaslom, hogy amikor ez az áztatás megtörtént a mustárporos vízben, akkor utána szépen nem 60 fokon, hanem 90 fokon, és nem sima mosással, hanem trisós mosással kimossuk a konyharuhákat, gyerekek, gyönyörű szépen. Tök tiszta lesz, minden zsírfolt kijön belőle, visszanyeri teljes új, régi frissességét, mintha új lenne. A konyharuhának minden kis textil szája, mert ugye itt az a lényeg, hogy a textil szálak közé beeszi magát ez a zsír, meg a por, meg a nem tudom én, ez a zsíros pörkölt maradék, vagy a kakaópor, amiket az elején felsoroltam, és ettől összetöppednek ezek a kis rostok. Ugye minden egyes szál több szálból áll össze, tehát amit mi kívülről látunk, az is sok-sok ezer kis szálból áll, még akkor is, hogyha visszaszálazzuk őket. Ezt azért tudom ennyire, mert én kereskedelmi szakközébe jártam, és áruismeretórán tanultuk. Tehát ilyenkor, amikor mondjuk egy 90 fokos mosás történik, és a trisó, mint a leggeniálisabb zsíroldó, abba azzal mosott csak, és utána egy normál mosás mosószerrel öblítéssel, gyönyörű szép lesz, illatos lesz, és ropogós tiszta, rendesen, mint az éttermekben meg a szállodákban, de mondom, annyi a trükk, hogy 90 fokos mosás, még azt is meg lehet csinálni, hogy a mustárporos áztatás után, amikor a trisós mosást végzett 90 fokon, akkor szépen egy pillanatra, mondjuk egy 10 percre megállítod a mosógépet, hogy ázzon benne, hogyha valakinek van ilyen lehetősége rá, hogy ázzon benne egy kicsit ebben a trisós folyadékban a konyharuha, és utána elindítod újra a programot, folytatja a mosógép, hogyha előről kezdi, akkor nem érdemes megállítani, de egyébként áztatás nélkül is egy 90 fokos program, mire lefut, az tökéletesen elég az, hogy gyönyörűen, szinte újjá varázsolja a konyharuhákat. Úgyhogy hajrá, ne dobáljátok ki a régi, jó kis netszívó képességű konyharuhákat, ha nem érdemes ehhez a módszerhez folyamodni. Egyébként, hogyha zsíros ruhát kell mosni, akkor a trisó az mindig zseniális.

98 pontot Manna FM-en, most az állatbarát rovat is, benne a spirulina alga és a barna alga, kutyagazdik, tessék nagyon figyelni, bár a cicáknak is jót tesz egyébként. Na mire jók ezek a kutya étrendjében? Az algák, köztük a jól ismert spirulina és talán a kevésbé ismert barna alga igazi szuper élelmiszerek lehetnek a kutyáink számára, és teszem hozzá, nem csak a kutyák számára, hanem nekünk is. Mivel nagyon nagy mennyiségben tartalmaznak hasznos ásványanyagokat, és kis mennyiségben is képesek pontosan emiatt hatékonyan segíteni és megőrizni a kedvencünk egészségét, csak úgy, mint a sajátunkat, teszem újra hozzá. A spirulina alga például nagyon nagy mennyiségben tartalmaz kalciumot, vasat, mangánt, magnéziumot, foszfort, rezet és cinket is. Ezek közül elsősorban a vas tartalma jelentős, kb. 60% a fehérje. Tartalmaz B-vitaminokat, C, E és K vitamint is. A fotoszintetizáló élőlény eredetileg ugye trópusi körülmények között él, így aztán a 30 foknál melegebb vizeket kedveli, sós és édes vízben egyaránt megél, és a tengerek szennyezettsége, illetve az akvakulturális tenyésztés veszélyei miatt érdemes viszont nagyon odafigyelni a spirulina származási helyére. És csak emberi fogyasztása alkalmas minőséget vásárolni, kizárólag a kutyának is. Mivel rendkívül koncentrált ásványi anyag és aminosav forrás, ezért viszonylag kis mennyiségben és kúraszerűen javasolt az adagolása, tehát tulajdonképpen a spirulina alga és a barna alga az konkrétan egy multivitamin lehet a kutya számára is. A barna alga szintén nagyon gazdag ásványanyagokban, ugye eddig most a spirulináról beszéltünk. Elsősorban kálium és jód pótlásra alkalmas, hozzájárul például a szőrzet egészségének a fenntartásához, illetve a spirulinához hasonlóan támogatja az immunrendszert. A vedlési időszakban is nagyon jót tehetünk a kutyusnak ezzel, támogathatjuk a kutya szervezetét. A lazacolaj és a sörélesztő mellett a barna alga lehet a titkos segítőtárs, hogyha nem akarunk belefulladni a kutya szőrbe. Szintén a spirulinához hasonlóan a barna alga is nagy mennyiségben tartalmaz ásványi anyagokat, úgyhogy ezért oda kell figyelni az adagolásra, ezt is kúraszerűen érdemes adni, az ajánlott adagot nem túllépve, és itt is lényeges, hogy megbízható, a jót tartalmat feltüntető terméket vásároljunk, mert a túlzott jót bevitel ugyanúgy, hogy az embernél, az állatnál is, a kutyánál, cicánál káros lehet, hogyha nincs feltüntetve a jód mennyisége a barna alga vagy a spirulina alga terméken, akkor inkább ne vegyük meg. Csak olyat keressünk és olyat vásároljunk a kutyusnak, cicának, amelyen ellenőrizni tudjuk a jód tartalmat, és ezzel nyilván csekkolni tudjuk a jód bevitelt. Minden étrend kiegészítő így természetesen a spirulina és a barna alga esetében is igaz, hogy a fogyasztásukkal támogathatjuk a kutya egészségét, méghozzá nagyon jól. Ugyanakkor fontos tudni azt is, hogy az étrend kiegészítőket is lehet rosszul adni. Konkrét probléma esetén kérjük ki az állatorvos tanácsát, vagy forduljunk kisállat dietetikushoz. Tehát akkor még egyszer, spirulina alga, barna alga, sörélesztő és lazacolaj. Ezek azok, amik együtt adva a kutyának kúraszerűen, mondjuk egy hónapig adjuk, kihagyunk egy kicsit, két hónapig adjuk, kihagyunk egy kicsit, mondjuk egy következő egy-másfél-két hónapot, nagyon-nagyon jót tesz a kutyának, és akkor tudjuk pontosan, hogy mi az, amit adagolunk a kutyusnak az eledelébe, tőlünk kapja, jót kap, megfelelő mennyiségben kap, csak az a fontos, hogy olvassuk el mindig, pont úgy, ahogy a magunk miatt is elolvassuk az élelmiszereknek a címkét, így a kutyai élelmiszereknél, vagy a kutya étrend kiegészítőknél is érdemes ugyanezt megtenni. Tehát nagyon jót tesz a kutyának, nagyon jót tesz a cicának, és egyébként a spirulina és a barna alga. Érdemes beiktatni a kutya étrendjébe a lazacolaj és a sörélesztő mellé. Akár mondjuk süthetünk így ennek a segítségével kutyakekszeket is házilag, teljesen egyszerűen zappehelyből, egy kis tonhal hozzáadásával lazacolaj, sörélesztő, és bele a spirulina. A spirulinát egyébként magától is oda lehet adni, vannak tablettaformájúak, vannak porformában kaphatóak, az már, hogy hogyan és miként és milyen típusú ételhez adagoljuk, csak rajtunk múlik, de egy biztos, hogy nagyon-nagyon jót fog tenni a kutyának, csak mindenképpen olyan algaterméket vásároljunk a kutya részére, amin fel van tüntetve a jód mennyiség, ez nagyon fontos.

0: 98.6 Manna FM, életöröm, zene és azok között is a legfinomabb muzsikánk. A friss hírek után indul a zenei finomságok órája, hogy megalapozzuk nem csak a hétfői, de az egész heti hangulatunkat.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életöröm zene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Csini Baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable csacsit követően Timár Péter a Csini Mama című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömbházi ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Ki mit tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini Babát Gávőgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
3: Reklám hangzott el.
0: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét távozásra szólította fel a köztársasági elnököt Magyar Péter. Kiemelten vizsgálják az aeroszol termékeket. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Ismét több mint 500 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg, bár az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, így is csaknem 30-an megsebesültek, főleg Dnyipróban és Odesszában. A két térségben több lakóház, civil intézmény és ipari létesítmény is megrongálódott. Közben az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krim híd vasúti forgalmát. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársaság elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Mint fogalmazott, Súlyog Tamás megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a biztonságos használathoz a felhasználóknak be kell tartaniuk a címkén feltüntetett figyelmeztető utasításokat. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
7: Már is indul a zenei finomságok órája, ez az egyedülálló és különleges zenei óra, csupa-csupa extra finomsággal, már ami a zenéket illeti, olyan muzsikákkal, amiket máshol nem hallani, ez a zenei finomságok órája, kizárólag itt a Manna FM-en. Már is kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most egy olyan dal jön, ami már-már klasszikusnak mondható, talán nincs is a világon olyan ember, aki ne ismerné. Eleve a U2 nevű zenekart, ugye szerintem be se kell mutatnom, de ezt a dalt, a Pride, vagyis az In the Name of Love című dalukat egészen biztos vagyok benne, hogy mindenki a világon ismeri. Martin Luther King Jr. emlékére született meg ez a dal 1993 és 94-ben, amikor is a 93-as chicagói Martin Luther King kiállításon járt a zenekar, és akkor született meg ez a dal, ami tulajdonképpen az ő emléke előtt tisztelek, de valójában azokról az emberekről szól, akik a történelem során és egészen visszamenve a régi időkbe Jézusig az erőszakmentességért, az egyenlőségért, a szeretetért és a szeretet nevében éltek, küzdöttek és ezt hirdették, és ezért harcoltak, akár szóval, akár szabjával, ki hogyan tudta tenni. A dalszöveg tiszteleg ugyanakkor a 2023 októberi események előtt, azok előtt, a gyerekek előtt, akik a Nova Fesztiválon veszítették el az életüket, mert hogy a YouTube sem hagyta szó nélkül természetesen ezeket az eseményeket. A zenekar 2023-ban, októberben a Las Vegas-i koncertjén átírt szöveggel énekelt el és játszott el a Pride, vagyis az In the Name of Love című dalt, amit most meg fogunk hallgatni. Azzal a felütéssel, hogy az Izraelben és Gázában történtek fényében, ahogy ő ezt mondta a dal előtt, Bono, az erőszakmentességről szóló dal nevetségesen hangozhat, de az imáink mindig a békéről és az erőszakmentességről szóltak. A szívünk és a haragunk viszont azok tudjátok, hogy merre felé mutatnak. Szóval énekeljetek velünk azoknak a gyönyörű gyerekeknek és lelkeknek az emlékére, akik ott voltak azon a zenei fesztiválon. Nekik éneklünk, ők a mi fajtánk, zenés emberek, zeneszerető emberek, játékos, kísérletező, élni szerető emberek. Ők a mi fajtánk, nekik éneklünk most. Ezt mondta Bono a dal előtt, és a szöveget pedig úgy írta át, az eredeti ugye úgy szól, hogy április 4-én kora reggel egy lövés dördült a Memphis-i égen, végre szabad vagy, elvették az életed, de nem vehették el a büszkeséged. Ez Martin Luther King elleni merényletről szól. És aztán ők ezt 2023. októberén úgy énekelték el, hogy október 7-én kora reggel felkel a nap a sivatagi égen. Dávid csillagai elvették az életeteket, de nem vehetik el a büszkeségeteket. Fontos tudni egyébként Bonoval kapcsolatban, hogy hívő ember ő is, és Edge is, sőt a zenekar többi tagja is, és ahogyan ő egy kicsit viccesen nyilatkozott többször erről, már azt mondta, hogy Isten sokszor oldalba vágott, amikor megjelent az életrajzi könyve, akkor sok helyen és sok részben beszélt magáról. Hívő kereszténynek vallja magát, az apja katolikus, az anyja anglikán volt, és aztán amikor 2016 telén átesett egy nagyobb szívműtéten, onnantól fogva beszélt nagyon sokat Bono a hitéről. Azt mondta, hogy korábban Isten rendszeresen oldalba vágott a könyökével, mint egy figyelmeztetve arra, hogy lassítsak a tempón. Ezt például a műtét után is mondta, hozzátette azt is, hogy a beavatkozást követően azt mondtam magamnak, ezt az isteni jelet most igazán meg kell szívlelnem, szó szerint. Aztán persze később turnéra indultam, azaz mégsem fogadtam meg a jó tanácsot, de azóta többet foglalkozom azzal, hogy milyen szerepet játszhat Isten cselekvése az ember életében, és sokkal inkább igyekszem ügyelni magamra és a körülöttem lévőkre. Az az érzésem, hogy visszakaptam a testemet, az életemet, és elhatároztam, hogy a jövőben nagyobb tiszteletet tanúsítok iránta, a testem és az életem iránt is. Ilyen gyönyörű ez a dal, ilyen fontos az, amiről szól, hogy mi mindent tehetünk meg a szeretet nevében, mi mindent teszünk meg a szeretet nevében, és mi az, amit nem teszünk meg, pedig meg kéne, vagy megtehetnénk a szeretet, illetve a szerelem nevében. Milyen az, amikor az ember magában nézik és elcsitul egy kicsit, és tudja, hogy ez most nem volt rendben, ahogyan Bono is mondta. Úgyhogy most a zenei finomságok között a U2 In the Name of Love című dala szóljon nem csak Martin Luther King emlékére, vagy az összes történelem során az erőszakmentességért és a szeretetért küzdő ember emlékére, Jézus emlékére akár, de azoknak a gyerekeknek és fiataloknak az emlékére, akik 2023. októberében a Nova Fesztiválon az életüket veszítették.

A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között most a The Killers és a Mr. Brightside. Az együttesről érdemes tudni azt, hogy Las Vegas-iak, 2002-ben alakult a zenekar. Brandon Flowers, aki az énekesük, Dave Koenig-gel, aki a gitárosok, és Mark Stomer-el, aki a basszerük, illetve Ronnie Vannucci Jr.-ral hozták össze. A The Killers az első albumok a Hot Fuzz volt, amit 2004-ben ki is adtak, és óriási siker lett egészen rövid idő alatt, tehát 2 évvel azután, hogy összeállt a zenekar. A második album 2006-ban jelent meg, és az volt a Sam's Town, a harmadik 2008 novemberében, úgy látszik, hogy ők voksoltak a páros évekre, az volt a Day and Age. A leghíresebb dalaik között ott van a Runaways, a Somebody Told Me, és a Mr. Brightside, amit mi most le fogunk játszani itt a zenei finomságok között. Ajánlom mindenkinek szeretettel, aki volt már olyan helyzetben, hogy megérezte azt, hogy valami nem stimmel a kapcsolatában, és hogy utána kéne néznie az illetőnek, már mint a párjának. Erről szól ez a dal is, de nem véletlenül lett Mr. Napos Oldal, vagyis Mr. Brightside a dalnak a címe, mert hogy végül is ki tudott kecmeregni. Egyébként jelesül pont Brandon Flowers az ő ex-barátnőjének a viselkedéséből és annak a következményeiből. Hát egy olyan megcsalásról van szó, ami nem egy inflagranti helyzet volt, hanem egyszerűen csak meglátta őt egy szórakozó helyen egy másik pasival. Volt egy nagyon híres és nagyon aranyos karácsonyi daluk is, amit rendre játszanak egyébként a rádiók, a Happy Birthday Guadalupe. 2010 februárjában pedig az együttes több nemzetközi fellépést is lemond. Erről nagyon sokat cikkeztek annak idején, mert hogy Brandon Flowers édesanyja eltávozott, 64 éves volt az anyukája, és 2 éven keresztül küzdött a rákkal, aztán a szervezete akkor feladta a küzdelmet. Szóval tulajdonképpen az ő útjuk úgy nézett ki, hogy 2002-ben megalakult az együttes, 2004-ben kiadták az első lemezüket, 2006-ban a második lemezüket, az már óriási siker volt, 2008-ban megjelent a harmadik lemezük, és 2010-ben kellett, hogy tartsanak egy kis szünetet, úgyhogy úgy tűnik, hogy nem csak Brandon Flowers, hanem a The Killers életében is nagyon jelentősek a páros évek. Innentől kezdve egészen másképp kezdett el énekelni Brandon Flowers, akkor ki is adott egy szóló lemezt, annak az volt a címe, hogy Flamingo. Viszont, hogyha visszakanyarodunk az egyik leghíresebb dalukra, ami a Mr. Brightside, amit most meg is fogunk hallgatni. Ez Dave Koenig írta, a gitárosa a Killersnek, és konkrétan Brandon Flowers volt barátnőjéről szól, aki megcsalta Brandont, és ahogyan ezt felidézte Brandon a Q magazinnak 2009 márciusában, a Crown and Anchor pubban lementő éjszak a Las Vegasban, a szülővárosában, mert hogy fölébredt éjszaka, nem tudott aludni. Valahogy úgy félálomban volt, és érezte, hogy valami nincs rendben, valami nem stimmel, de nem álmodta, hogy nem stimmel valami, hanem konkrétan benne volt ez a nyomasztó érzés, hogy valami nem stimmel. Lement a Crown and Anchorba, és ott volt a barátnője egy másik sráccal. Úgyhogy tulajdonképpen, ahogyan ezt később egyébként szintén elmondta a Q magazinnek Brandon Flowers, ez ott született a Crown and Anchorban, Las Vegasban, ott meg is írta a dalt abban a pillanatban, amikor meglátta a barátnőjét. Ott vége is lett ennek a kapcsolat, de azt mondta, hogy ennek a dalnak a sikerét biztos, hogy az hozta meg, hogy ez tele van igazi, valódi érzéssel. Minden egyes szava elmeséli azt az érzést, amit ő érzett ott akkor és ezután, vagy az ezt követő időszakban, amikor látta, hogy a barátnője valaki mással van a szórakozó helyen, és hát nyilván minek utána az félreérthetetlen volt ez a helyzet, ezért tudta, hogy ennek vége van, és nagyon frissek voltak még a sebek. Ezért volt nagyon őszinte és nagyon nagy siker a dal. Azt is elmondta, hogy nem véletlenül választották Isabella Michael színésznőt, akit a Sakátanya című filmből ismerhetünk, egyébként a Szőke kis helyes színésznőt, aki a barátnőt alakítja, és Eric Roberts, Julia Roberts testvére alakítja a rossz fiút, a csávítót. Egyébként neki nem ez volt az első megjelenése a videoklipben, Mariah Carey We Belong Together című klipjében is feltűnt. Sophie Muller rendezte a klipet, direkt női rendezőt választottak, ő több mint 100 videoklipet készített, többek között nagyon sokat Gwen Stefaninak. No, kérem szépen, The Killers és a Mr. Brightside itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az idered almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kis lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztása, feldolgozása és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Szegény finomságok között egy újabb csoda, bár tele vagyunk azzal, hiszen erről szól ez a különleges zenei óra, de személyes kedvencem, és szerintem mindannyiunk, még hogyha valaki nem is tudja, hogy az a zene, amit úgy szeret valamelyik kedvenc filmjéből, a Henry Mancini zsenialitását dicséri, most érdemes tudni azt, hogy ő volt az, aki nagyon sok filmhez nagyon-nagyon sok csoda zenét írt, szépeket is, vidámakat is, vicceseket is. Most a Rózsaszín párbusz főcím zenéjét fogjuk meghallgatni itt a zenei finomságok között. Henry Mancinitől 1924-ben született áprilisban Beverly Hillsben, Kaliforniában távozott el 1994-ben, de clevelandi születésű, Oscar-díjas amerikai legendás zeneszerző, nagyjából 500 film és tévésorozat zenéjét szerezte, 90 lemeze jelent meg. Egy nagyon jóképű, nagyon helyes pasi volt. Cleveland Kis-Itália nevű részén, Little Italy-ben született, olaszok lakta ilyen nevű városrészek, máshol is vannak az Egyesült Államokban, de ott Clevelandben is. Enrico Nicola Mancini néven született, az apukája az olasz Quinto Mancini Abruzzóból vándorolt ki, vasgyári munkásként dolgozott, tehát a papának semmi köze nem volt a zenéhez. Los Angelesben végezte a zenei tanulmányait, és 45-től a Glenn Miller and the Tex Beneke együttes zongorista és hangszerelője volt, 51-től a Universal International filmstúdiók számára kezdett el dolgozni, és amikor az Audrey Hepburn által filmjelzett Álom luxus kivitelben című film, vagyis a Breakfast at Tiffany című film zenéért és a filmben elhangzó Moon River című gyönyörű, a világ egyik legszebb daláért, az Örök zöldért megkapta az Oscar-díjat, onnantól kezdve még az egész világ számára, még inkább, még több ember számára lett ismert. A Moon River az valami egészen csoda muzsika. Csoda-csoda szép. A mai napig használják különböző videó, kisfilmek alá festő zenéjeként, 61-es egyébként. De a szerzeménye a Rózsaszín párduc című rajzfilm sorozat, illetve játékfilmek melódiája is ugyanilyen sikert ért el. Ezt fogjuk most meghallgatni. Itt a zenei finomságok között a klasszikus, összetéveszthetetlen és egészen egyedülálló zenét, ami a hasonlóan filmjelezhető és leírható vagy apostrofálható filmnek a főcímdala. Ez egy olyan vígjáték, ami 63-ban készült, és a felső 10 000-beli partival indul, ahol nagyon különböző emberek vegyülnek el a tövekben, ott van egy arab emírségekbeli gyönyörű hercegnő, aki a földkerekség legértékesebb gyémántjának, a Rózsaszín párducnak a tulajdonosa. Sárl, aki életművész, amolyan Don Juan, csak ügyesebb, nem hágcsókon mászik fel a nőkhöz, és nem párbajozik, hanem beül a Ferrariába, megérkezik, és minden női lakosztályhoz van egy kulcsa. A klasszikus szívtipró, a pasas, és mindezt egyébként a legszélesebb nyilvános tudatával teszi, tehát egy cseppent sem szégyeli magát. Érdemes tudni ezeket a karaktereket, és aztán megjelenik Clouseau felügyelő, aki egy kicsit furcsán beszél, és ettől mindig nagyon röhög az ember, és az ő szakmai hozzáértéséről az a vélemény alakult ki ugye egy felettesében még korábban, hogy ő a törvény bal keze, hogy adjon nekem valaki 10 olyan embert, mint Clouseau, és lerombolom a világot. Csoda, ha ezek után eltűnik a hercegnő gyémántja. Na hát ennyire helyes az egész film. Ez most a filmnek a ami leírása volt, de szerintem látták, biztos, hogy látta mindenki legalább egyszer a Rózsaszín párduc című vígjátékot, az eredetit, az 1963-asat, de abban egészen biztos vagyok, hogy ezt a zenét, amit most meghallgatunk, ezt mindenki ismeri. És az a helyes benne, hogy nem csak Clouseau felügyelő ugrik be a zenét halván a szemünk elé, vagy lelki szemeink elé, hanem maga a laza Rózsaszín párduc is, a rózsaszínű párduc, aki miatt annyira szerettük a rajzfilmet is, úgyhogy tessék. Íme a Rózsaszín párduc főcímdala, csodálatos Henry Mancinitől itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en most egy olyan zenekar következik, akinek tulajdonképpen minden egyes dala zenei finomság, de mi most kiválasztottunk egyet, az egyiket, az Aeroplane címűt, úgyhogy természetesen igen, akinek ismerős lehet a dal cím, az már tudja, hogy a Red Hot Chili Peppers nevű zenekarról van szó. Ez a dal egyébként egy tradicionális blues dalból indult, ez az alapja, az alapján született meg a Jesus is my Aeroplane-ből lett az Aeroplane, ami tulajdonképpen egy dicsőítő dal volt, és ezt ültette át hittel, de mégis a modern korban annak idején a Red Hot Chili Peppers, ami az egyik legsikeresebb zenekar, és hogyha szépen a kezdeteket nézzük, akkor vissza kell ugranunk egészen 1983-ba, Amerikába, a Los Angeles-i Fairfax High School-ba, ahol is Anthony Kiedis és Hillel Slovak gitáros, illetve Flea basszus gitáros és Jack Irons jelen voltak, oda jártak együtt iskolába. Eredetileg Tony Flo and the Majestic Masters of Mayhem volt a nevük, de hát azért ez az első fellépés idején kiderült, hogy egy kicsit hosszú, nehezen megjegyezhető. Ez a bizonyos első fellépés a Rhythm Lounge-ban volt, nagyjából 30 ember előtt, a Gary and Neighbors Voices előzenekaraként, és akkor már a saját kis dalukat is előadták, és bár ez még akkoriban csak annyiból állt, hogy az együttes Anthony Kiedis Out in LA című versére improvizált, tehát tulajdonképpen csak egy jammelés volt, mégis óriás siker lett. És mivel Slovák, Hillel Slovak a gitáros, és Irons, vagyis Jack Irons a dobos, a What is this zenekarban is zenéltek, úgy tűnt, hogy csak ez az egy fellépésük lesz, viszont annyira nagy siker lett, és annyira magával rántotta őket, magukat is a saját zenélésük, hogy improvizálva ennyire jól működnek együtt, hogy megkérték őket aztán ott a helyen, hogy a következő héten is lépjenek fel, és aztán így a váratlan siker hatására a zenekar felvette a The Red Hot Chili Peppers nevet. Második fellépés után már nem ez a furcsa nevük volt, hanem az RHCP, vagyis a Red Hot Chili Peppers, és számos alkalommal léptek fel onnantól kezdve különböző Los Angeles-i klubokban, de az egész, és talán ez az igazság ebben a Red Hot Chili Peppers-t illetően, illetve a sikereket illetően, hogy ami olyan igazán szórakozással, csak magáért, az örömért, a zene öröméért, a főzés öröméért, a sütés öröméért történik, sütés, főzés, vagy zenélés, vagy még egy csomó minden mást is hozhatnék példának, az általában siker lesz, mert hogy örömből és jókedvből csináljuk, nincsen előttünk az a kényszeres cél, amivel mindenképpen nagy pénzt vagy nagy népszerűséget akarunk elérni, és ettől aztán nyilván nem lesz izzadságszagú és olyan direkt és erőszakos az egész. Úgyhogy bár amennyire ismerjük Anthony Kiediszt és Fleet is, amilyen az egyéniségük, ez várható is volt, hogy ők aztán nem feszülnek bele még egy ilyenbe sem, mármint ami a saját sikerüket illeti. A kezdeti fellépések anyagaiból aztán rögzített is rögtön 6 dalt, az volt az együttes első demója, és aztán szépen természetesen, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, egy kiadó jelesül, akkor az EMI fel is fedezte őket, és 84-ben alá is írták a szerződést. Egyébként, hogyha valaki szereti őket, akkor érdemes megnézni a Carpool Karaoke-t, ami velük készült. Nagyon viccesek, nagyon-nagyon viccesek. Egy reklámzenét énekelnek, ami beleragad aztán az ember fejében, mert egy reklámhoz is írtak zenét. Mustár és fűszer és stb. Azt hiszem, hogy egy hotdog, talán egy hotdog reklámhoz, vagy egy mustár reklámhoz, ami egy hotdogot amiben egy hotdog szerepelt, valami ilyesmi, nagyon viccesek. És akkor ebben a Carpool Karaoke-ban kiszállnak a kocsiból, össze is verekednek valahol a füvön, és elmesélik az összes sztorit, hogy mennyire rossz gyerekek voltak a középiskolában, de valahogy ezek a csibészek összehozták zseniálisan ezt a csapatot 83-84-ben, és onnantól kezdve dübörgő siker lett a zenekar. Voltak lentek, föntek, voltak hepék és hupák, de az kétségtelen, hogy a Red Hot Chili Peppers ez egy mérföldkő a zenei világban mind a mai napig. Úgyhogy természetesen itt nálunk a zenei finomságokban is kell, hogy szerepeljenek, ez az Aeroplane most a Mannán.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy mindenki kipróbálja a bodzás muffin bodzavirág díszítése, mert egyrészt gyönyörű, másrészt nagyon finom, és a bodza még egészséges is, és egyébként, hogyha mini csatos tortaformába tesszük, tehát most kisebb, mint a 22 centi átmérőjű csatos tortaforma, akkor pedig egy csoda cuki tortát tudunk adni ajándékba, mondjuk a születésnaposoknak, és akkor legyen emellé, a torta mellé még sok az ajándék is. Vigyázzon mindenki magára, hazafelé holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, mosolyogni tessék, puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét távozásra szólította fel a köztársasági elnököt Magyar Péter. Megnyílt az idei sajtófotókiállítás Pécsen. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Mint fogalmazott, Súlyog Tamás megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV Info vonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadóbevallás érkezett a NAV-hoz. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara. Emlékeztettek arra, hogy az ivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták, hogy az időjárás egyéb paramétereit, legfőképpen a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a szúnyogírtás. Az állandó vizekben, holtágakban és a nádasok szegélye mentén gyérítik a rovarokat. A biológiai kezelés kizárólag a csípőszúnyoglárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Mától jövő csütörtökig látható a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A MOASZ nagydíját és a közönségdíjat Nemeth Diana Nimród című sorozata nyerte. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet megtekinteni a Kápa központban.
1: Időjárás.
3: Ma főként északon, észak-keleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Máshogy többnyire napos, száraz az idő. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, és megint elhagyjuk a főváros, de megint csak így telefonon keresztül a kutya mindenit. Nem vagyunk ott személyesen, pedig milyen jó lenne ott nézelődni, ami a következő témánk, és következő vendégünk, aki ezt az egészet létrehozta. A vonal másik végén Kaposvárról József Tibor, az Analogia Record Shop tulajdonosa talán. Ugye tulajdonos vagy, ezt mondhatom, Tibor?
2: Igen, tulajdonos vagyok, igen.
1: No, és annak örülünk együtt, így veletek remélem, ugye nemrégiben az analóg fotózásról volt szó, találtam egy veszprémi boltot, ahol analóg fotókat dolgoznak ki, itt pedig az analóg zenéjé, minden erről szól, és ahogy a Facebook oldalt nézegettem, egy picit a szónak a nemesebbik értelme, mintha visszamentünk volna az időben, hiszen dekkek a polcon, analóg lejátszók, hanglemezek. No, mennyire erős az analóg kultúra Kaposváron? Ezek szerint igen, hogyha elbír egy ilyen fizikai boltot, nem?
2: Kezdjük ott, hogy Kaposvári Baklai Klub vezetőjeként 10 éve már szervezem a kaposvári hanglemezbőrzéket.
1: Aha.
2: És hát tulajdonképpen 2017 májusa volt az az időpont, amikor egyszer csak így egy városi rendezvény keretein belül megbeszéltem a szervezőkkel, mi lenne, ha csinálnánk egy lemezbőrzét. Akkor még Kaposváron nem volt ilyen.
1: Igen.
2: Hát talán még a régi időben lehetett ilyen, de ugye azt én nem tudom. És hát tulajdonképpen az eltelt 10 évnek a hozadéka az, hogy kialakult egy vásárlói réteg itt Kaposváron. Egy olyan állandó réteg, akik mindig megjelentek így a bőrzéken, és mindig ez bővült ez a kör, már korosztálytól függetlenül, főleg most így a napokban is hozzám ilyen 16-18 éves hölgyek, fiatal emberek is be szoktak nézni.
1: Na, erről majd beszélgetünk hát, azért, igen.
2: Mindenképpen. És tulajdonképpen, hát én úgy látom, hogy fellendülőben van, legalábbis itt Kaposváron biztosan.
1: Kaposvár is környékén, tehát azt hozzámondhatjuk azért, nem?
2: Így van, mondhatjuk.
1: Na, azért mondtam, hogy beszéljünk arról, hogy fiatalok, hiszen ez mennyire jó dolog, hogy ugye fiatal hölgyek és fiatal emberek is bemennek, ugye. Valami úgy látszik, hogy megállni látszik a világban, nem lesz ez egy ilyen általános dolog már, de szerintem ez a kultúra, ez jön vissza, nem? Beszélgettél a fiatalok, hogy mi az, ami vonza őket? Teszem azt egy vinillemezhez, egy CD lemezhez, egy CD is van, vagy csak vinillemez?
2: CD-k is vannak.
1: Aha, az is meg kifutott formátum. Hát már az is megszűnő formátum. Már az is egy kifutott formátum.
2: Kifutott formátum, sőt a gramofon lemezről nem is beszélve, az is van nálam.
1: Az is van. Szóval mit mondanak a fiatalok, hogy mi az, amiért ez nekik tetszik?
2: Hú, így mélységében talán annyira nem kérdeztem meg, de talán leginkább így a visszajelzések azt mutatják, hogy tetszik nekik a borító, amivel még így a Facebookon vagy egyéb ilyen közösségi oldalon kirakják magukat, fényképezkednek, és milyen jó néz ki. Sőt, volt egy nyugdíjas korú úriember is, aki azt mondta, hogy neki azért kell egy Pink Floyd lemez, mert hogy ő ki akarja tenni a könyvesposztra, ő nem is akarja hallgatni. Tehát ilyen változat is van. És hát a bizony az ilyen 16-18 éveseknek vagy szülői, vagy valamilyen rokoni kapcsolat révén van lemezjátszójuk, és hát így tudják hallgatni, de vannak olyanok, akik egy kis táska lemezjátszóval bejöttek ide, és anyukával megérkezett a fiatal hölgy, ilyen 16 éves féle, és azt mondja, hogy hát nem nagyon hallgatja, hogy nem-e venném ezt be, nem-e vásárolnám meg. És mondtam, hogy biztos, hogy jól meggondolták ezt. És kérdeztem, hogy milyen lemezeket hallgat. Hát, odaadták a kezembe azt a, hát körülbelül 20 darab lemezt, amit hallgatni szokott, vagy illetve szerették volna, hogy hallgasson, és megláttam, hogy mi van közte, és hát mondtam, megértem. Ugyanis persze nem akarok én semmilyen zenei irányzatot megbántani, de nyilván olyan volt, ami hát nem az ő világa, és hát és ezért, és mondtam, hogy biztos, és nem vettem meg, és azt mondtam, hogy vigyék vissza, én inkább abban segítek, hogy ha jönnek ide hozzám a boltba, akkor inkább ajánlok valami zenét, ami neki tetszik, és akkor vagy beszerzem akár, hiszen azt is lehet, és akkor inkább tehát próbálja ki, milyen jó szól, mennyire élőként szól, nem az a digitális felhőben levő kicsit ilyen steril zene, hanem egy kis apró alapzaj, hát ugye lemeztől függően nyilván, tehát ennek megvan egy kis kultúrája.
1: Persze.
2: Ugye, tehát, hogy nem nagyon van már az embereknek sajnos szabadideje, igazi szabadideje, amikor esténként mondjuk a tévénézés, vagy egy sorozat helyett mondjuk lemezt hallgatnak, mert egy kicsit kényelmetlenebb, hogy ugye 20 perc után meg kell fordítani a lemezt, de én úgy gondolom, hogy egy, mit tudom én, egy bor, vagy egy bármilyen ital mellett, vagy egy vacsora mellett, egy jó társaságban, ez baromi jó szórakozás.
1: Na, remek végszó az első szegmensnek, igen, igen, erről van szó. Beszélgetünk még erről, beszélgetünk arról a borítóról, a tartalomról, beszélgetünk arról, hogy valaki csak kitenni a lemezt. A vendégem, illetve a vonal másikén József Tibor, az Analógia Rekordshop Kaposvár tulajdonosa, aki úgy látszik, és most már ezt mindannyian tudjuk, az analóg technika, hát nagykövete Kaposváron, vele folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. All of my soul, brothers, you're ready?

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után mondjuk, kedves hallgatók, talán pont olyan zenéket tett be az a zenei szerkesztőm, amilyenek vinni le, vagy hát közkeletűbb nevén Bakréten is megtaláltok, akár Kaposváron az Analógia Record Shopban. Azt mondtad, hogy bemennek a fiatalok, és hogy örülnek, hogy van valami kézzelfogható, hiszen legyünk őszinték azért, Tibor, azért egy lemezborítót azt megterveztek, annak van egy hangulata. Uram, bocsánat, hogy még a szöveg is benne van. Ha kinyitod, ha dupla lemezről volt szó, akkor belül is volt valami. De lehet, hogy ez hiányzik az embereknek, nem, hogy valami, ami a zenéhez köt és hangulatot ad, ezt is tudja az analóg technika, nem? Tehát emiatt is szerethetik annyira az emberek.
2: Így van. Így van. Hogyha egy tudományos kutatást végeznénk azzal kapcsolatban, hogy mi alapján válasszák ki a zenét, akkor szerintem nagy részben a vizuális vonzalom az, ami a legérdekesebb lehet. Tehát, hogy nagyon jó egy borító, és ráadásul az a lemez jó állapotban van, tehát nincs meggyűrődve, nincs elkopva, stb. Benne van egy nylon tokban, vagy esetleg cellofános bontatlan. Ez egy annyira vonzó tud lenni, mondjuk egy azzal szemben, ami egy üdött, kopott, régi, stb. Tehát, hogy a kinézetét illetően. Ez egy nagyon meghatározó tud lenni. Így, meg ugye tényleg annak idején azokat a klasszikus lemezeket, akár a Pink Floydnak a Dark Side of the Moon albumát, vagy említhették bármelyik másokat, annyira klasszikus a külseje, hogy az beégett már így a retinánkba, úgymond. És a fiataloknak is azért ez hál' Istennek ez így átadódik, tehát én úgy gondolom, hogy aki amilyen családból érkezett így a fiatalságot tekintve, szerintem nagyon meghatározó
1: igen,
2: tud lenni.
1: És érthető az, hogy mondtad, hogy valaki szeretett volna venni egy Pink Floyd, nem ez csak, hogy kitegye, hogy már a legnagyobb, a négy betűből álló svéd áruház lánc majd is árul, hogy keret, fali keret, kimondottan nagy lemez borító részére. Tehát, hogy tedd ki a falra, igen. Létezik egy ilyen dolog, képzeld el. Hát majd rákeresel, és akkor lehet egy-kettőt veszem. Egy laikus kérdésem, ugye egy régi lemez az ugyanolyan jó tud szólni, mint teszem azt egy mostanság kiadott vinilen lévő felvétel, de az utóbbi ugye azért már 10 000 forint körül vannak, tehát azért pörögnek az árak rendesen. Egy régi lemez, hogyha jó tűvel hallgatták le, akkor az ugyanolyan jó tud lenni, ugye?
2: Igen, igen. Ha jó állapotba tartották, esetleg tisztították időnként, mert ugye hát a por az akaratlanul bele ül az aljába, és vannak ugye lemeztisztító készülékeink is, kettőfajta egyébként, egy ultrahangos és egy vákuumos, tehát azt is meg tudjuk csinálni. Tehát, hogyha egy jó karbantatott, mondjuk 60-as években nyomott akár Jimi Hendrix vagy Beatles lemez, hiszen azok ami új nyomás, tehát hogy mondjam, tehát az első nyomatok, amit Angliában nyomtak például, azoknak felbecsülhetetlen, tehát nagyon magas értéke van, 30 ezertől fölfele a határa csillagoség, és azok, amikor azokat elkészítették, azok 100%-ban analóg technikával készült, hiszen akkor még nem volt digitális. Viszont most az újonnan nyomott lemezeknek az a hátránya, hogy nem tudni azt, hogy pontosan az a forrás, amiről rákerül az adat, úgymond vagy a hanganyag, az most a digitálisból vagy analógból származott. Hát nyilván azért tehát egy olyan rendszeren, egy olyan hangrendszeren, ami nagyon jó, ezt visszaadja, azt meg lehet állapítani, de én úgy gondolom, hogy egy 20 éves korosztálynál nem feltétlenül ez a domináló, ugye hát arról nem is beszél, hogy a hifi eszközök sem egy olcsó dolgok, főleg az újonnan vásároltak. Én úgy gondolom, hogy én úgy annak a híve vagyok, hogy a régi is, és az új is. Mert pont beszélgettem egy barátommal, aki azt mondta, hogy próbál szerezni nekem lemezeket, és hogy hát, hogyha régit akarok, első nyomásút, az lehet, hogy drágább lesz, mint a mostani.
1: Ez így van. Én elég gyakran látogatom Budapesten a lemezbőrzét, gondolom egyszer-kétszer te is voltál, gondolom. Előfordultál.
2: Az ELT-nek, hogy a Nürburgrájában van az a hatalmas, nagy, nemzetközi szintű, az egy fantasztikus, tehát, hogy nagyon-nagyon jó esemény, és hát de egy nap nem is elég szerintem arra.
1: Na, szerintem hát minden hifirajongónak el kell jönni, hogy milyen hifi élet van még Kaposvár, illetve, hogy ha jól látom, akkor kazetták is vannak ott a polcon, erről is beszélgetünk a folytatásban. József Tiborral, aki gondolt egyet, lépett kettőt, és létrehozta az Analógia Record Shopot Kaposváron, ami igazából egy ilyen közösségi tér is, de hogy én jól gondolom, arra majd hamarosan választ kapunk. Hamarosan folytatjuk.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük!
2: Reklám hangzott el.
1: Élet, öröm, zene. Manna.

0: hangos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után, a kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést József Tiborral, aki éppen Kaposváron a nyitás előtt, és mondta, hogy siessünk a beszélgetésre, mert amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor hamarosan 2 óra lesz, és azt mondta, hogy ott van attól már a vevők. Ez jó hír, hogy mennek a vevők. Hogy van a nyitvatartás? Itt nincs minden hét, minden nap nyitva a héten, ugye? Tehát a hét bizonyos napjai van 2-től 6-ig a bolt.
3: Szerda, csütörtök, pénteken vagyunk nyitva egyelőre. Korábban volt egy ilyen kísérlet, hogy a szombati napokat is beletettük, de valószínűleg ez visszaállításra kerül. Ugye igazából ennek az akadálya nyitvatartásnak egyedül az, hogy nekem van egy főfoglalkozásom, hiszen ezt mellékállásban csinálom, és hát ugye össze kell egyeztetni, illetve kell egy olyan kollégát keresnem, aki beugrós, szintén volt ilyen is, meg van is, csak ő sem ér rá mindig, szóval nekem ezt így össze kell valahogy szerveznem, hogy minden jó legyen.
2: Mindenki. Aki beugrós és ért is hozzá, legyünk őszinték azért.
3: Így van, ő is egy nagy nevezes.
2: Na így van, ez fontos. Mi a civil szakmát, ha nem titok?
3: Egyetemi tanársegéd vagyok a Pécsi Tudományi Egyetemen.
2: Aha. És igazából ez a lemezbolt, ez hogy mondjam, ha minden jól megy, akkor ez valaminek a kezdete, hogy előbb-utóbb, ugye nyilván erre felépül egy webshop, de nem is az a lényeg, hanem az analóg találkozás, hogy előbb-utóbb ez úgy kinője magát, hogy akkor ebből élj, van egy ilyen fajta terved?
3: Igen, gyerekkori álmom volt ez a lemezboltozás, mindig is. Hát konkrétan az, hogy csak ezt csináljam, hát ez egy nagyon jó dolog lenne, bár nagyon szeretem a főfoglalkozásomat is, és jelenleg is tanulok, képzem magamat, tehát én azt nem szeretném otthagyni, illetve feladni. Persze vannak olyan dolgok, amikor az ember elgondolkodik, hogy jaj, de jó lenne, ha csak egy dologra kellene koncentrálni. Tehát,
2: ismerős.
3: Igen. Én úgy ezt úgy tudom kiváltani majd, hogyha találok egy nagyon jó kollégát, akkor ővel ezt megbeszéljük szerintem, hogy mindenképpen jól működjön.
2: Ez egy ház aljában lévő volt, hogy látom, hogy ilyen átjáróban van, ha minden igaz, nem voltam még ott, csak a Facebookon jött velem szemben, és egy kicsit ilyen közösségi tér, és honnan sikerül a lemezeket beszerezni? Szóval azért itt akkor hirdetni kell, járni kell az országot, vagy keresgélni, mert ugye, ha előbb-utóbb bejönnek, akkor elviszik, hát csak fel kell tölteni azt a készletet.
3: Igen, hát ugye először is indult ez az egész az én saját készletemben, aminek most is a nagy része a saját, tehát a saját gyűjtemény, az évek alatt összegyűjtöttem. A beszerzés az pedig akár külföldről, vagy pedig egy füles kapcsán, vagy valamelyik közösségi oldalon hirdetve látok egy nagyobb tételt, vagy akár darabonként. De ezeket általában használtam szerzembe, de vannak olyan nagy kereskedőktől, akiktől beszerzem ezeket a hanglemezeket természetesen, mert ugye hát sokszor van ilyen, hogy ajándékban viszik, és akkor mindaz a lényeg, hogy cellofános úgy legyen, tehát azt muszáj,
2: hát muszáj
3: megvenni.
2: Az ritkít, hogy meg látom azért, ugye a vérbeli bakeli gyűjtők még a lemezt is beleteszik egy tokba, ugye ez a lemeztok. Ugye van. Budapesten egy utca volt, a Barát utca, ahol ezt árulták sokat, és láttam kazettát is a falon. A kazetta is jön vissza, vagy az már csak ott van, mint analóg technika?
3: Kazetta, igen, tényleg ezt korábban is beszéltük. Hát most például azt tudom mondani, hogy igen, jön vissza, ugye az is egy analóg technika, és látok olyan sokszor, hogy 3-at is fog a kezébe a vásárló, visz egy kazettát, egy CD-t, meg mondjuk egy pár bakelitet, vagy most létszám, vagy a mennyiségtől függetlenül. Volt olyan, aki nyitáskor 10 darab kazettát vitt el, például tankcsapda és egyéb társai, ilyen stílusú rockzenéket, és hogy tulajdonképpen így az a készlet nekem ki is hagyott. Tehát most jelenleg tankcsapdám szerintem nincs is.
2: Nem tudom, van-e borlapiac például Kaposváron vagy környékén, de például a budapesti borlapiacok tele vannak kazettával. Nem tudom, hogy de folyamatosan tele vannak kazettával. Milyen gyakran jársz Pesten? Akár lemezbörze miatt, vagy akár ilyen beszerző út miatt?
3: Jelen pillanatban most nem nagyon. Ugye van egy kis 3 éves fiunk.
2: Zenehallgató kis gyerek.
3: Reméljük. Igen, bízom benne, hogy ő lesz majd itt az utód itt a lemezboltban. És hát ugye nem mindig van idő, meg ugye hát a másodállásként. Tehát most jelen pillanatban úgy vagyok, hogy még annyira nem, de amikor felszabadul a nyári szabad, tehát szabadság rám, elérem azt a nyárat, ugye, június közepétől, ugye lesz nekem, mint oktatónak egy viszonylag hosszabb szabadságom, akkor szerintem lehetőségem lesz körbejárni az országot, így megnézni ezeket a bolhapiacokat.
2: Rengeteg bakrit fekszik el. mindenevő a bolt, tehát teszem azt, bemegyek mondjuk a dédanyám, hogy ő zárai vámosit kér, az is van, vagy azt nem tartasz, vagy igazából csak a kurrensebb cuccoknak van ott hely?
3: Zárai vámosi is van. Van mindenféle magyar zene, és sokan megkeresnek idősebb korosztályból, hogy van nekik otthon ilyen lemez, már így kezdi, 30-40 is, hogy elhozhatnál. Hát mondom, nagyon kedves, nagyon köszönöm, de az a baj, hogy nem is bajként mondom inkább, hanem hogy például egy lemezből, egy fajtából akár 5 darab is van jelenleg, de most hogyha még az illető idehozza, akkor ez így igencsak megsokszorozódik, és azt mondtam ilyenkor mindig mondani, hogyha van valami számomra érdekes, akkor beszélhetünk róla.
2: Ennyi,
3: tehát
2: ennyi.
3: Ugye ez nem a... Így van, mert ugye abban az időszakban a nyugatról érkező zenét nehezen tudták beszerezni, és ugye nyilván a helyi viszonyoknak megfelelően kiadott lemezek, azok ugye elérhetőek voltak, és azok háztartások nagy részében meg is vannak, igen. Tehát ugye azt mondja, nem is keresték.
2: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, még egyet beszélgetünk József Tiborral, aki lelkes gazdája, és hát az analóg technikának szerelmes és lelkes gazdája az Analógia Rekordshopnak Kaposváron. Pontosan hol is van ez, ezt hamarosan megbeszéljük, most azon a zene, és folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést József Tiborral, az Analogia Record Shop Kaposvár tulajdonosával. No, ott tartottam, hogy egy zárivámos itt behozok. Képzeld el, én dolgozom a Budapest Retro Élmény Központban, és tartok retrototót, és van egy ilyen kérdés, hogy hány példány jelent meg összesen a házas pár lemezeiből. Mit tippelsz, hány lemezt adtak ők el összesen? Csak mondj egy számot.
2: Összesen?
1: Igen, tehát nem az, hogy hány...
2: 5
1: millió példányban jelentek meg összesen.
2: Akkor,
1: tehát ezért van minden ház. 5 millió. Na, bezártuk az árivámosi témát. Ez egy közösségi tér is, tehát készülsz egyéb programokra. Ugye ez egyfajta ilyen szubkultúrát hoz össze, egy nagyon kellemes, kedves szubkultúrát, hogy lesz itt valami, akár péntekenként, vagy ha majd szombatonként valami program, amit megenged a hely.
2: Igen, felvetődött már régen, ugye már a lemezbőrzéktől kezdődően, mert azt is úgy szoktam szervezni, hogy volt egy-egy esemény, és mindig egy élőzenés fellépőt oda szerveztem. Aha. Hogy egy kicsit színesebbé tegyem, ne csak becsomagolva kapjuk a zenét, hanem élőbe is. És akkor ezt a szokást, ezt a kultúrát, ezt szeretném itt is hát kibontakoztatni, hogy péntekenként mondjuk ilyen 5-6-7-8 óra magasságában, ilyen, hát nyilván a bolt adottságának megfelelően ilyen 2-3 tagú kis zenekarok, akusztikus formációk, akár jazz, akár blues, vagy bármilyen műfajba, és még DJ-knek is lehetőséget biztosítsa, tehát úgy, hogy mindenféle zenei stílus itt jelen legyen, tehát nem fogunk itt semmit se kizárni, pont amiatt, mert az a célunk, hogy ugye egy ilyen multikulturális hely legyen, ahol mindenki megtalálja a számítását, és hát nagyon izgulunk, például az első eseményük az május 29-én lesz majd, egy jó barátom DJ srác, nevét is tudom mondani, hogyha, és az ő testvére fog egyébként fellépni, Mester Bandi és Soft Motel néven.
1: De vinil lemezekről tolja, vagy MPL vinil lemezekről tolja, szigorúan majd?
2: Megmondom őszintén, nem tudom, de én bízom benne, hogy igen. Szerintem ők ilyen vegyes felvágó, tehát lesz ez is az is.
1: Aha. Hát fiában megegyezhetünk, hogy ez, amit itt létrehoztál, ugye, ez egy kicsit ilyen megvalósult szerelem, nem? Hogy ezekkel foglalkozni. Tehát igazából ezt te nem érzed nagyobb munkának, hanem én azt mondom, egyfajta, van benne egy picike küldetéstudat is, vagy nem is kicsi, de van benned, nem? Hogy azért ez mutassuk meg, hogy ez ne tűnjön már ez a technológia, és ennek te vagy ott akkor Kaposvár az egyik élő példája. Azt mondtad, hogy egy gyűjteményed van kint, de nem tették ki mindent a pultba, remélem. Van egy-két féltve őrzött lemezed azért.
2: Természetesen van otthon. Érdekes ennek az egésznek a feltett kérdés, hiszen úgy indult az egész, hogy nem féltem el otthon.
1: Aha.
2: És a feleségemnek azt mondtam, hogy én nekem kéne bérelnem egy kis pici irodát, teljesen mindegy, hogy csak hogy a lemezeimet elvigyem. És akkor úgy indult az egész, hogy na, mi lenne, hogy ezt megnyitalám, csak úgy kíváncsiság volt, tehát így indult a lemezbolt ötlete.
1: És akkor ugye expanzióban volt a cég, ezt mondhatjuk, hiszen kisebből nagyobb lettél. Ez amúgy a belvárosban van ez a bolt? Hol van a bolt? Nyugodtan mondj egy címet.
2: Ez a Fő utca 21 szám alatt található. Egyébként egy korábban itt egy nagyon híres, autentikus porcelángyárnak volt a termékei, amit itt árultak, és hát több évtizeden keresztül, és ezt a helyet sikerült megpályázni, megnyerni, nagy örömömre, hatalmas egy üvegportál van, tehát
1: beláttam,
2: és ugye zenei szempontból is, igen, tehát fény is van, zene is látható lesz, nem csak hallható, ugye kívülről, és hát tettem ki ide a kirakatban ilyen érdekesek tárgyakat is, mint például gramofon, meg régi rádió, meg szalagos magnó, meg egyebek, hogy a mostani korosztályok az 5-10 évesektől akár a 20-30 évesekig is lássanak ilyet, hiszen ők nem hiszem, hogy nagyon láttak, talán attól fölfele ez még úgy talán reális is, hogy láttak ilyeneket.
1: Hát, kedves hallgatók, ha Kaposváron jártok, és szeretitek a jó zenét is kézbe fognak, hogy érdemes megnézni. Ha meg még péntek is van, Nogdacu, ahogy a német mondja, akkor lehet, hogy beleszaladtok egy programba. Óránkat lehetne még erről az egészről beszélgetni, most ennyit ott ránk, illetve rád, kedves Tibor, József Tiborral beszélgettem, aki Kaposváron álmodott egyet, és megvalósította az Analogia Record Shopot, amit azt hiszem érdemes, hogyha úgy jársz felkeresni. Köszönöm szépen, mit kell kívánni, hogy nagyon-nagyon sok zenebarátot, sok fiatalt szívbe ebbe a technikába, és reméljük, hogy valami tartós dolog lesz ebből. Köszönöm szépen, Tibor!
2: Köszönöm szépen!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyar kisebbségek jogairól. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinál. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Közben Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csak nem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be, 8 régió és az Azovi tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a krími híd vasúti forgalmát. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték a Vaskok Sziklási Pszichiátriai Kórházban. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius Luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc, a Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést bírálták az ellenzéki pártok. A tervezetnél előbb végeztek az átalakítással, így már a BKV Ferencvárosi telephelye is alkalmas az új kaffillamosok ideglenes tárolására. A régebbi járműveknél nagyobb méretű és tömegű szerelvények miatt több helyszínen is korszerűsíteni kell a háttérinfrastruktúrát. Amíg az ehhez szükséges forrásokat megkapják, a közlekedési társaság átmeneti fejlesztésekkel üzemelteti az új generációs villamos flottát. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Egy olyan hölgy ül a stúdióban, akivel szemben az önismeret szó, azt hallottam, hogy nem azt a klasszikus értelmet takarja, hogy a te életed tulajdonképpen folyamatos újrakezdésekből áll, így alakult ki, mire önismerettel kezdtél foglalkozni. Mikor megkérdeztem Erdélyi Nicolettet, először lenékéztem, aztán mondta, Nicolettet szoktam meg, hogy hol azt majd elmondja, Nicolettet, hogy mi az ő titulus, azt mondta, hogy könyvszerző. Ilyet még nem hallottam azért, hogy valaki azt mondja magán, könyvszerző. Író, azt igen. Könyvszerzőt most adtam először.
2: Hát nem tartom magam írónak, mert azt érdemes tudni, hogy a könyveimben volt segítségem. Aha. Szóval én nagyon szeretek podcasteket készíteni, meg beszélni, viszont éveken keresztül ez nagy álmom volt, hogy legyen könyvem. Úgy azt éreztem, hogy van miről mesélnem, de a könyvmappa, a számítógépem asztalán az mindig csak ott árválkodott. Rengetegszer csináltam azt, hogy elutaztam külföldre, hogy akkor neki lendülök, és akkor könyvet írok, de nem találtam annyira érdekesnek az írásomat. Aha. És akkor egyszer megismerkedtem valakivel, aki viszont abban segít szakértőket, hogy könyveket tudjanak kiadni, hogyha mondjuk nem nincs abban olyan nagy tehetségük, hogy írjanak. És akkor így ismertem meg Bencét, és akkor az ő segítségével, a Bookspot segítségével születtek a könyvek, úgyhogy írónak nem merném nevezni magam.
1: De És akkor ezek a könyvek, ezek mind az önismeret témájuk, témaköré csoportosulnak, ugye?
2: Inkább tudatosság.
1: Na ez az. Tehát mi a baj velünk úgy akkor emberekkel általában, vagy ez a kornak a jellemzője, hogy nem vagyunk tudatosak, csak úgy élünk, ez rám is jellemző, ha a feleségem itt ülne, megerősítene, hogy éppen most beszélgetünk ilyenekről, hogy nem éltük, éljük tudatosan az életünket, hanem picikét így sodródunk. Mm. Ez baj, vagy nem baj, vagy jó, hogyha odafigyelünk? Mit mond a könyvszerző erre?
2: Szerintem olyan értelemben nem baj, hogy igazából az egész világ ezt csinálja. Uh-huh. Szóval ez egy ilyen mintázat. Szóval a legtöbben úgy nőttünk fel, hogy azt láttuk a szüleinktől, hogy egy ilyen robotpilótában, autópilótában élik az életüket, és akkor gyakorlatilag csak megtörténik velük az élet. Nincsen benne egy tudatosság, és akkor sokan megkérdezik azt, hogy oké, de hogyan lehet akkor tudatosan élni. És egyébként nagyon egyszerű igazából. Az őseink azok azt csinálták, úgymond követték az energiát, követték a belső tudásukat, meg bíztak is magukban, nem is volt más választásuk, mert nem tudtak volna túlélni. Mi meg sokkal inkább hagyatkozunk a külvilágra, a környezetre, az ő visszajelzésékre, szinte fontosabb az, mint a saját magunk megérzése, hiszen most nem azt mondom, hogy az ember elmegy egy orvoshoz, vagy van egy betegsége, nem menjen el orvoshoz, nem erre akarok utalni, de azért az, hogy a test mit akar enni, vagy mit szeretne inni, az sokkal jobban tudja, mint egy 180. Insta, nem tudom, szakértő, aki elmondja neked, hogyha majd ezt teszed, akkor ilyen lesz a tested, mert minden test más, és más működik, és mindig más működik neki. Szóval számomra a tudatosság az igazából ezt jelenti, hogy jelen vagy, kérdéseket teszel fel, bízol magadban, és nem egy ilyen robotpilótából éled az életet, hanem mindent megkérdőjelezel, és akkor az élet úgy megváltozik.
1: Neked ez mikor jött el? Mi történt az életed akkor, amikor egy picikét tudatosabban kezdted élni az életet?
2: Hát egyébként 30 éves korom még egyáltalán nem éltem tudatosan az életem.
1: Mit jelent addig? Élted a fiatal lányok életét?
2: Hát, ha csak azt éltem volna, az szuper klassz lett volna, de sajnos gimi után rengeteg buli volt, ittunk, alkohol, dohányzás, aztán később a 20-as éveimben, amikor Budapestre költöztem, akkor sajnos megismerkedtem a drogokkal is, nem sok droga, de egyel.
1: Épp elég volt.
2: És akkor az elég sokáig elhúzódott, és akkor miután annak az időszaknak vége lett, akkor utána meg az fölváltotta a nagy piálás, és hát azt mondhatom, hogy a 29 éves koromig, amíg ez a baleset majd, amiről fogok nektek mesélni, meg nem történt velem, addig minden nap folyt az alkohol. Uh-huh. És hogy visszanézem a képeimen is, annyira látszik a testemen, meg úgy, hogy megviselt az élet. És akkor történt velem ez a motorbaleset, és akkor ott másnap fölébredtem a szobámban, és azt éreztem, hogy egy teljesen másik ember vagyok, mint a kicseréltek volna.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, itt vágunk egyet, illetve hát zenét teszünk be, mert itt elérkeztünk egy fordulóponthoz, ami a te életed is jelentősen megváltoztatta. A vendégem Erdélyi Nicolett könyvszerző, mellettem két könyv, beszélgetünk ezekről is, de visszatérünk oda ahhoz az origóhoz az ő életébe, amikor csak picikét elkezdett tudatosabban élni és létezni. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Erdély Nikolett könyvszerző, ezt megbeszéltük, ez az ő titulusa. És ott tartottunk, egy picikét elnéztünk az ő 30-as évek végéig, és utána történt egy sajnálatos eset, hogyha ne adj Isten ez a baleset, vagy adj Isten inkább, nem tudom, nincs ez a baleset, akkor most egy más lány ülne itt? Tehát ez egy olyan formátum dolog volt, ami így teljesen megváltoztatott.
2: Szerintem én nem lennék már életben.
1: Aha, szóval tehát, hogy olyan van a tovább mi... az a buli, az a hedonista élet.
2: Az önpusztítás. Aha. Igen.
1: És a kórházba gondolkodtál, és jöttél, hogy itt valami változtatni kell?
2: Igazából nagyon érdekes dolog történt, mert a balesetem napján is budizni voltunk a barátaim a napközben, és akkor este hazamentem, és ez a baleset egyébként késő este történt, nem túl későn, este 9 körül. És aztán másnap reggel, amikor a baleset, megtörtént este a baleset, bevittek a balesetibe, megoperáltak, úgy volt, hogy leamputálják a lábam, de aztán szerencsére ott az megoldódott, és akkor másnap reggel hajnalban arra ébredtem, hogy egyedül vagyok egy 7 ágyas kórteremben, kinyitottam a szemem, először úgy bútolt a rendszer, hogy most mi is történt velem, és akkor láttam, hogy óriási jeges zsákok vannak a lábamon, úgyhogy akkor láttam, hogy megvan a lábam. Uh-huh. Elképesztő fájdalmak között. És akkor úgy elkezdtem tűnődni, hogy úristen, mi történt velem, de úgy szétnéztem, úgy tűnődtem, hogy mi történik velem, hol vagyok, mi is ez az egész. És aztán utána ugye megjött a család reggel, és akkor olyan furán néztem rá, hogy mondom, kik ezek, mit csinálnak itt, de aztán szépen lassan úgy összeállt a kép. És akkor egyből mondtam is az édesanyámnak, hogy én fodrász voltam előtte, fodrászoktató, hogy én már nem megyek vissza suliba tanítani, én már nem leszek fodrász, én ezt nem szeretném csinálni. És akkor anyám mondta, hogy hát mégis hogy gondoltam, hiszen nem értek semmi máshoz, és mondtam, hogy majd az élet hozza. Hm. És aztán így is lett egyébként, mert úgy elkezdtem keresni, utána körülbelül egy éven keresztül otthon kellett lennem, mert egy elég hosszú folyamat volt a felépülés.
1: Ez kényszerbe, hiszen akkor föl kell épülnöd, igen.
2: Igen. De hogy te is mondtad egyébként, szóval nézhettem volna úgy ezt az egészet, hogy ez egy óriási csapás volt. Egyébként valamiért már az elejétől ott volt az az info, hogy ez nem egy csapás nekem, hanem ez egy nagy lehetőség.
1: Ezért is botott meg a nyelv, hogy ez agyisten vagy ne agyisten, de hogy ezt majd te megmondod. Igen. Akkor. De szerencsés kimenetelű agyisten volt akkor.
2: Igen. Úgyhogy biztosan nem ez az ember ülne itt, vagy én inkább azt mondom.
1: Vagy nem ülne itt.
2: Vagy nem ülne itt.
1: De jó, hogy itt ülsz különben. Főleg azért, mert ugye ebből próbálsz is valamit átadni. Mikor érezted azt, hogy az egy év az folyamatos, akkor hogy bent folyam, de gondolkodással telítelt el, hogy akkor hogyan tovább, ki vagyok én, miért vagyok, mit csináltam eddig, hogyan kéne tovább csinálni, hogy ez a mosoly, ami most rajtad van, ez ne jöjjön le az arcomról.
2: Hát én egy boldogtalan utazó voltam azért 30 éves koromig, és abban az egy évben talán arra jöttem rá leginkább, elkezdtem olyan dolgokat csinálni, amire előtte sosem volt időm. Elkezdtem tanulni, angolt tanulni, addig nem is beszéltem egyébként angolul, csak olaszul. Elkezdtem angolul tanulni, meg úgy kerestem az élet értelmét, és rengeteg, akkoriban is már rengeteg vlog, aha, bejegyzések, mindenféle kontentet el lehetett érni a tudatosság témájában, és ezek mindig szembe jöttek velem, az elengedés témája, rengeteg dolog. És szóval rájöttem arra ebben az egy évben, nagyon felerősödött bennem az, hogy mennyire nagy hatással volt rám például a gyerekkorom, vagy hogy egy áldozatként tekintettem magamra a gyerekkorom miatt, és aztán szépen lassan ebből szerettem volna kihozni magam, és akkor elkezdtem kutatni, keresni, megismertem a akkoriban Palacskó Andrást, aki még elsőként kezdte itt Magyarországon tanítani a Sedona módszert, ez egy amerikai módszer, egy nagyon egyszerű kis verbális eszköztár, ami segít az elengedésben. Illetve visszakapcsolni azt a természetes képességünket, hogy tudunk elengedni.
1: Sok mindent el kellett engedned?
2: Nagyon. Tehát először el kellett engednem azt, akiről gondoltam, hogy ki vagyok. Aha. Meg kellett barátkoznom azzal, hogy nagyon érzékeny vagyok. És rá kellett jönnöm arra, hogy a piálás, a drogozás, ez az a fajta önpusztítás, ez mind abból fakad, hogy nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy elképesztően szenzitív és érzékeny voltam gyerekkoromtól kezdve. Tehát a körülöttem lévő emberek. Tehát én előbb megtanultam olvasni a szobát, mint a könyvet. És ez a kezdetektől fogva, ha így most már visszagondolok, akkor ez teljesen egyértelmű, de nem volt körülöttem senki, aki ezt elmondta volna, ezért mindig az volt, hogy az ember ugye rosszát teszi ilyenkor magát, hogy nem tud mit kezdeni. Aha. Ezzel az érzékenységével. Én gyerekkoromtól kezdve bárhová mentünk családlátogatóba, nekem mindig fájt a hasam, nekem mindig állt a fejem, én mindig rosszul voltam. Ez a családban egy ilyen kis vicces monológ, mindig mondja a családom, hogy jaj, Pipinek hívtak gyerekkoromban. A Pipinek mindig fájt valamilyen. Aha. És ma már tudom, hogy azért fájt valami, mert nekik fájt. A felnőtteknek fájt, szenvedtek, boldogtalanok voltak, nem váltak el, pedig el kellett volna, és ezekre mind-mind elképesztően, de mindannyian, tehát ez nem csak rám igaz, a legtöbb ember elképesztően érzékeny. És ezt, ha nem tudja, ha ezt valaki nem mondja el neki, akkor lehet leél úgy egy egész életet, hogy azt hitte, hogy neki fájt a feje, meg ő volt szomorú, meg hozzátartoznak ezek a rossz érzések.
1: Na innen folytatjuk, akkor már tudjuk, hogy honnan, hová jutott el Nicolette akkor, és nyilván ez indított benned egy írói vénát, hogy ezt közölnöm kell, át kell adnom, hiszen nem mindenkivel kell, hogy ez a baleset megtörténjen, valaki az életében csak lehet, hogy gondol egyet. Majd innen folytatjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember egy picikét megváltozzon akkor, hogyha nincs motorbaleset. Zene aztán folytatjuk, vendégem Erdély Nicolette, könyvszerző.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Erdélyi Nikolettel, aki könyvszerző. Most már ott tartunk a lassan a könyvek, hiszen ezt az egész turbulens egy évet, ami szerintem lelkileg egy ilyen nagyon turbulens lehetett neked, amikor a régi Nikolett elhagyja a régit, és jön az új Nikolett alakul ki. A szülők mit szóltak ehhez ez a fajta változás? Ők egy bulista lányt ismertek meg, nem?
2: Hát a szüleim egyébként örültek neki, mert a balesetem előtt voltak olyan esték, amikor így annyira rám ült ez a depresszió, hogy mondjuk fölhívtam a szüleimet, és akkor apukámat számon kértem, hogy amikor 5 éves voltam, akkor azt ott miért csinálta. És akkor utólag mesélték csak el, hogy ők eléggé megijedtek, hogy lehet, hogy nekem kellene segítség, hogy én nem tudom feldolgozni ezeket a dolgokat, amik történtek velem gyerekkoromban. És ezt utólag a testvérem mesélte el, hogy mondjuk apa fölhívta őt, hogy kikérje a tanácsát, hogy mit kellene velem kezdeni, mert szerintük valamiben nagyon benne vagyok. És aztán ott ez így átalakult. A baleset után ez már nem lett úgy releváns, ugye akkor fontosabb lett az egészségem, meg hogy a testem, meg a lábam meggyógyuljon, meg tudjak járni, mert ugye azért ott az a első 9 hónapban az sem volt biztos, hogy újra fog tudni ráállni a lábamra. Ugye azt vártuk, hogy annyira összeforjanak a csontok, mert széttört az egész bokaizületem is, hogy egyáltalán majd, ha odáig eljutunk, hogy ráállhatok, akkor ott mi történik.
1: És akkor eljött az a pont, amikor azt érezted, hogy akkor ezt a fajta tapasztalást, amin én keresztül mentem, és én magam pozitívnak érzem, akkor ezt ideje átadni másoknak, így született az első könyv talán, vagy az első podcast?
2: Szóval először igen, inkább a podcastek voltak, illetve én elkezdtem, tanultam egy módszert itthon és Amerikában is, az Access Consciousness-nek hívják, Access Bars-nak, és
1: mi az alapja csak röviden ennek?
2: Igazából a tudatosság, ugyanez, hogy hogyan tudsz boldogabb lenni.
1: De az élet minden területén?
2: Igen. Tehát, hogyha valaki szeretne, nem tudom, a bizniszét megváltoztatni, a testét, a kapcsolatait, akkor van egy csomó tanfolyamunk, ami segít, és nagyon egyszerű eszközök vannak.
1: Tehát
2: ebben
1: az ember
2: is
1: fejébe tesz rendet ez a dolog, ez a módszer igazából, minden fejbe dől el, azért ezt valljuk, nem? Vagy nem?
2: Nem. De. Azért csak így azon tűnődtem, mert nagyon jó, amit mondasz szerintem, én lehet nem így fogalmaznám meg, de úgy szerintem ugyanarról beszélünk, hogy a nézőpontunk teremti a valóságunkat. Tehát amit te úgymond gondolsz a világról, a világ olyanná válik körülötted. És pont ez az egyik alapja egyébként az Access eszközöknek is, hogy megtanítsa neked, hogy a nézőpontot teremti a valóságot, te teremted az életed, a te kezedben van az irányítás, ez néha félelmetes, néha izgalmas. De az ember rálép erre az útra, akkor igazából szerintem amiatt lehet izgalmas, mert akkor rájön az ember, hogy amúgy bármit meg tud változtatni. Mm-hmm.
1: Ez valakinek könnyebb út, és valakinek hosszabb út? Vagy rövidebb, hosszabb? Ez nagyon egyénfüggő lehet ez, nem?
2: Szerintem igen. Én kedvelem azokat az embereket, én is ilyen voltam, akik úgy vannak vele, hogy mit veszíthettek, igazából az életem nem ott tart, ahol szeretném, hogy tartson, úgyhogy akkor vágjunk bele. De ez azért kell egy nagy fokú reziliencia, mert azért itt nagyon sok mindent el kell engedni. Tehát, hogy itt hajlandónak kell arra lenni, és sokszor ez a nagy változás, ez az is hozza magával, hogy az egész kapcsolati rendszerünk átalakul, szóval az emberek elmennek, eltűnnek, nem akarnak már velünk barátkozni, mert már nem tudnak minket manipulálni.
1: Neked
2: mert
1: volt ilyen, akkor eltűntek barátok.
2: Vagy
1: jó néhány eltűnt.
2: Igen, igen. Volt olyan is, aki eltűnt, aztán az később visszatért.
1: De már ő is megváltozott picit, igen. Hiszen te egy megváltozott Nikolett voltál
2: igen.
1: Már akkor.
2: Igen, igen.
1: És volt, aki benne ragadta abban, amiből te kijöttél?
2: Persze, abszolút.
1: Mai napig?
2: Igen, igen. Igen. De ugye ez a legnagyobb félelmünk a másik, hogy ezt hagyjuk, hogy ne akarjuk a másikat magunkkal húzni, ha ő nem akar jönni. Tehát ezt megengedésnek hívják. Tehát, hogy ha megengedőnek kell lenned a többiekkel is, tehát nem erőltethetünk rá senkire semmit. Szóval ebben az egész folyamatban egyszer csak így az volt bennem, hogy erről mindenkinek tudnia kellene. Aha. Mert én nem akartam elhinni a saját változásaimat. Tehát, hogy a mai napig, ha visszagondolok, ha ez nekem sikerült, tehát, hogy ha visszagondolok, hogy hogyan éreztem magam mondjuk 28-29 évesen, amikor hazamentem a munka után, volt egyszer egy ilyen, talán ezt a első könyvembe is leírtam, motoroztam akkoriban, ugye, és megálltam egy kis közértnél, bementem, és a fickó meg se kérdezte, hogy mit kérek, megfordult, és levette az üvegbort a polcról. És az volt az a pont, amikor, mert úgy láttam, hogy szerintem ez egy probléma, az apukám, hogy alkohol problémái voltak, vannak, a nagyszüleimnek is. Na, lehet ugyanerre a sorsa fogok jutni, mint ők, pedig ez nem tűnik úgy jónak. És ha csak visszagondolok, hogy olyan borzasztóan depressziós voltam, meg magányos, meg szomorú. És hogy ebből lett ez a mosolygos lány, az számomra döbbenet. És aztán ez volt bennem később, hogy erről miért nem tud mindenki? Hogy nem kell búskamaran élni?
1: És aki ezt a könyvet elolvassa, az mondjuk ez előttem két könyv, hogyan működik az élet valójában, mi az élet, ami élni akar benned. Tehát ezek tanácsok, ez egyfajta rossz a szó, de egyfajta receptkönyv, hogy hogyan kellene élni, hogyan kellene a tudatosságot kifejleszteni magadban?
2: Igen és nem. A könyvben nincsenek tanácsok, meg receptek sem. Inkább csak egy vezetés van benne, tulajdonképpen a kérdéseivel arra próbálja rá vezetni az olvasót, hogy ő felismerje, hogy ő hol van elakadva a saját életében, vagy hogy neki rengeteg, van benne egy eszköztár minden egyes fejezetnek a végén. Tulajdonképpen abból jött az ötlet, hogy olvastam egyszer egy amerikai szerzőnek, Parker G. Palmernek a könyvét, az a címe, hogy Let Your Life Speak, hogy hagyd az életednek, hogy beszéljen. Aha. És abban volt a bevezetőben egy mondat, ami nagyon megszólított engem, hogyha hagynád az életednek, hogy beszéljen hozzád, akkor lehet, hogy megmutatná neked, mégis ez volt a lényeg, hogy milyen lehetőségeid vannak az életben. És ez nem arról szól, hogy meg lenne írva a sorsod, hanem arról, hogy az életed már tudja, hogy ki vagy te. Értem. Ő tudja, hogy mik a lehetőségeid. De mi meg akarjuk mondani az életnek, mi kontrollálni akarjuk, mi aztán majd mi jobban tudjuk. És ebben így elakadunk, és ez a könyv pont meginspirált a mondat, akkor jött ez az ötlet, hogy mi az az élet, ami élni akar benned? Aha. Benned milyen élet akar élni? Milyen lehetőségeid vannak, ha nem húzod össze magad?
1: Na, innen folytatjuk. Most már aztán nem mondom, hogy teljesen, de kezdjük megismerni Nikolettet, hogy honnan, hová jutott el a sok-sok könyvig. A vendégem Erdély Nikolett könyvszerző, és amit beszélgetünk, még maguk a könyvek, hogy mennyit írtál, és hogy mit kap az, aki ezeket elolvassa. A zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Erdély Nikolett könyvszerzővel. Most már tudjuk, hogy honnan, hová jutott el, de szerintem ez még nem a végállomás. Úton vagy még, tanulsz, te is tanulod a tudatosságot, vagy egyáltalán be lehet ezt egyszer fejezni, hogy én már aztán olyan tudatos vagyok, hogy na.
2: Szerintem nem.
1: Nem? Élet
2: nem.
1: Hosszú?
2: Az embernek vannak ilyen pillanatai ezen az úton szerintem, amikor azt érzi, hogy na most megértette, hogy működik ez a tudatosság meg az élet. Aztán az ember megy tovább, és akkor ezek a pillanatok újra és újra eljönnek, és akkor rájön, hogy igazából már a múltkor sem értett semmit. De nem egy ilyen rossz értelemben, inkább csak az, hogy mindig van több, mindig van nagyszerűbb, az ember válhat nagyszerűbbé, van mindig más lehetőség, meg hát nyilván az ember változik, mást szeretett 30 évesen, mint 40 évesen, szóval.
1: Éltél Amerikában 3 évet, ugye azt mondják, hogy a magyar egy ilyen pesszimista nép. Te hogy látod ezt, aki voltál ott 3 évet? Talán voltál Olaszországban is.
2: Rómában is laktam.
1: Időt,
2: igen, Mexikóvárosban is.
1: Szerintem, ha valaki nem pesszimista, akkor az olasz, de én csak mint turista sokat jártam Olaszországban, látom. De mi magyarok mennyire vagyunk készek ezekre a könyvekre, ezekre a vezetésekre, hogy te mondtad?
2: Én szerintem meg foglak téged lepni.
1: Na.
2: Szerintem ez egy, szerintem nem igaz az, hogy mi magyarok
1: na,
2: nagyon pesszimisták.
1: Na, kíváncsi, nem?
2: Okay. És elmondom, miből gondolom ezt. Szerintem a magyarok sokkal érzékenyebbek, mint az bárki elismerte volna, és nekünk nem az a problémánk, hogy valami baj lenne velünk, hanem az, hogy túl sok képességünk van.
1: Aha.
2: És ez azért is gondolom igaznak, mert az a módszer, amit én tanítok, az Access Consciousness, abból is az Access Bars. Szóval ez egy amerikai amerikai cég tulajdonképpen. És mondjuk az én tanfolyamaimon többen vannak, mint bárhol a világon. 400-an egy bárs tanfolyamon.
1: Az
2: utolsó két bárs tanfolyamon több mint 400 résztvevő volt. Most volt egy kis online programunk, amiben több mint 3000 résztvevő volt. És ahol a világon nincsenek ennyien. Minden egyes tanfolyamon, mindig mi vezetünk mindenbe. Ha van külföldön egy tanfolyam, ahol van magyar, ott mindig van magyar tolmácsolás a Access tanfolyamokon, és mindig a magyar résztvevők vannak a legtöbben. Elképesztően nyitottak vagyunk, kíváncsiak vagyunk, és szomjazzuk a változást. Van egy ilyen nézőpont, amit kering ebben az országban, hogy itt rosszak a dolgok, de
1: nem feltétlenül, a nagy átlag talán nem feltétlenül, sőt.
2: De azt tudom mondani, hogy lehet, hogy igen, azt látom, hogy az emberek pesszimisták, vagy ha bemész egy kis boltba, akkor ott nem kedvesen szolgálnak ki ezekbe, mindenki belefut ezekbe. De valójában csak azért van, mert ezeknek az embereknek nem igaz az élet, amit élnek. És ha meg lenne nekik mutatva, felragyognának pár hónap alatt. Uh-huh. És én ezt látom a saját részvevőimben, van egy online tagságunk, a Brilliáns tagság, és több mint 2000-en vagyunk benne most körülbelül. Ez mindig így változik, jönnek, mennek az emberek. Ez egy ilyen nagyon egyszerű dolog, minden nap készítek egy ilyen kis podcastet, és meghallgatják a részvevők.
1: És ezek is vezetésről szólnak, ezek a podcastek?
2: Ezekről a mindennapi dolgokról, hogy más szemüvegen keresztül nézzünk rájuk.
1: Aha.
2: Amiről azt gondoljuk, hogy egy probléma, az a legtöbbször egy lehetőség.
1: Értem.
2: És én ebbe szeretem így facilitálni az embereket, vagy segíteni őket, hogy elkezdjenek más szemmel nézni az életükre, és a nagyon durva és nagyon gyors változásokon mennek keresztül az emberek. És ugye ezek a könyvek, ezeknek a hanganyagaimnak az eszenciái, minden, ami mindig följegyeztem a kedvenc dolgaimat, amiket így felfedeztem, meg hát a résztvevőknek az elképesztő változásai. Egy csomó minden meg is van osztva ezekbe a könyvekbe.
1: Tehát a 3 könyved, uram, bocsánat, hogyha olyan emberre talál rá, akkor még a könyv is megváltoztathatja minimálisan, vagy akár maximálisan az életét?
2: Maximálisan.
1: Tehát maximálisan is.
2: Ha valaki nyitott ezekre, mert azért azt tudni kell, hogy ez nem mindenkinek való.
1: Aha.
2: Ez azoknak nem való, aki még mindig szeret panaszkodni. Ez azoknak való, akik keresik a lehetőségeket. De egy ponton mindenkinél eljön, mert lehet, hogy nem tudom, megbetegszik, lesz neki, nem tudom, egy autoimmunbetegsége, vagy egy vagy térdműtétje, vagy lehet, hogy éppen elválik, vagy nem veszik fel a munkahelyre, vagy az álom egyetemére, ahol szeretett volna menni. Szóval sokszor az emberek életében eljön egy ilyen pont, és akkor mondják, hogy valami kell, és akkor én szoktam általában velük szembe jönni, de én mindig mondom a saját példámból is, hogy szerintem nem kell ahhoz katasztrófákat teremteni az életünkbe, hogy aztán az ember egy új útra lépjen, hanem az ember csak szimplán keresheti is ezt. Úgyhogy nekem amúgy ez is szokott lenni mindig az üzenetem, a legtöbb előadásomon is, hogy nem kell ám lelpusztítani az életünket, meg tönkretenni ahhoz, hogy új életet kezdhessünk. Egész nyugodtan szabad ám új életet kezdeni, csak úgy. És az első könyv az pont ezt mutatja be, hogy én nem mertem új életet kezdeni. Majd aztán az élet megkínált az új lehetőséggel a baset kapcsán, és utána felrobbant minden.
1: Belelendültünk, Nikolett, mert itt átmentem hallgatóba, mert azt mondta, hogy tök jó, csak az órára nézek. Hát ez az a téma, kedves hallgatók, most így érintett, még azt mondd el, hogy akkor hol lehet vele találkozni az interneten, hogy aki kíváncsi rá, vagy még több Nikolettet kíván.
2: Van egy podcastünk a nikolett.com, illetve a weboldalomon, a nikolett.com weboldalon ott egy csomó információ. Tehát
1: márkát
2: fent
1: csináltál a nevedből, brendet csináltál a nevedből. Ez
2: igen,
1: a
2: igen, igen.
1: Nikolett, ez kell megérni. Sőt, elárulom, hogy a könyvön sem az van, hogy Erdély Nikolett, hanem csak úgy, hogy Nikolett ő a szerző. Úgyhogy így akkor szerintem megtaláltak. Köszönöm szépen. Én azt mondom, hogy szerintem még találkozunk, mert ez egy igen érdekes téma. Főleg az, hogy az hitelesíti, aki kitalálta, és itt ül, és lejött, hogy Pestén, szóval nem kamu, ha szabad ezt mondanom. Tehát, hogy, hát, hogy itt tényleg egy életvidám hölgyül, akivel valami történt, és ami történt, annak meg itt vannak a, hát a manifestáció, itt vannak előttem. Úgyhogy köszönöm, hogy befáradtál, Nikolettát, akkor keresitek Nikolettet, így az interneten, és higgyétek el, akkor előbb-utóbb bele fogtok botlani, és szerintem ott fogtok ragadni. Köszönöm szépen, hogy én pozitívan bejöttél hozzám, és nem pozitívan volt el egész végig.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinél. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. Közben Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Máshogy többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel. Indul a Manna délután, szuper kis délutánunk lesz hétfőn. Kell a plusz energia, úgyhogy hozom is. Dua Lipa, aztán abszolút energikusan érkezik majd három dallal. Ő az óra egyik sztárja, aztán majd az utolsó macsó a másik. Hat dalt Michael Jacksonnak szentelünk majd az utolsó óránkban, hiszen ezerrel pörög a Michael című film, ami megosztja ugyan a rajongókat, de egyébként a többség nagyon szereti, majd lesz második része is. És hálát is adunk, majd meg bocsánat kérős óra is lesz, jön majd a Blue Bieber, James Arthur, illetve Dido, meg Diana Ross egy-egy dala, de egyenlőre Meghan Trainorral indulunk, már is szól a Criminals, jó szórakozás nekünk.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

98 pontot, Manna FM örömre hangolásom, és 0-70-7-0-98-6 nézem, ám ebben az órában is különben jó utat hazafelé. Már is az óra sztárja érkeznek, Dua Lipa elsőként, ő kétszeres Grammy-díjas albán-koszovói származású angol énekesnő. Zenei karriere 2008-ban kezdődött, amikor a YouTube-ra feldolgozásokat töltött fel, olyan előadóktól, mint Pink, Christina Aguilera vagy Nelly Furtado. 2015-ben szerződött a Warner Bros. Recordshoz, és nem sokkal később meg is jelent az első száma, 2017. június 2-án egészen pontosan. A New Rules című felvétel ma már több mint 2 milliárd megtekintésnél jár a YouTube-on. Második albuma 2020. március 27-én tavaly jelent meg Future Nostalgia címmel, az eredeti megjelenési dátumhoz képest egy héttel korábban, mivel az albumot kiszivárogtatták, így az énekesnő ezt látta a legmegfelelőbb megoldásnak. A korong rengeteg pozitív kritikát kapott, egyesek Dua Lipát tartják a popzene megmentőjének. 1995. augusztus 22-én született egyébként Londonban, de ahogy mondtam, szülei albán koszovói származásúak voltak. Általános iskolás korában a londoni Sylvia Young Theatre Schoolba járt, majd 2008-ban családjával Koszovóba költözött. Gyerekként mindig édesapját, az albán rock énekest hallgatta, 14 éves korától kezdte el posztolni a feldolgozásait kedvenc énekesnőitől, aztán 15 évesen költöztek vissza Londonba, pontosan azzal a szándékkal, hogy énekest faragjanak a lányból, aztán ez végül is sikerült is. 2015. augusztusában jelentette meg első számát a New Love-ot, majd pár hónappal később újabb szám jelent meg az albumról, a Be The One, melyről a következőképp nyilatkozott. A Be The One az egyetlen dal az albumon, amit nem én írtam, de muszáj volt felvennem. Nagyon szerettem ezt a számot. A felvétel kezdetben egész Európában, majd a világ többi táján is hatalmas sikereket ért el. Lipa úgy véli, hogy az ő zenei stílus amúgy sötét pop. Az első turné az Egyesült Királyságban és Európában 2016. januárjában vette kezdetét, aztán február 18-án ki is adta a harmadik dalát, a Last Dance-t, amit a Hotter Than Hell követett májusban. Később az ötödik dal, a Blow Your Mind is megjelent. Ez a szám az énekes első felvétele volt, ami bekerült az amerikai Billboard Hot 100-ba. Ugyanezen év novemberében Sean Paul megjelentette legújabb kislemezét, a No Light, melyen Dua Lipával együtt énekel. Decemberben egy dokumentumfilm látott napvilágot az énekesnőről a Fader magazin segítségével, a kisfilm a Sea in Blue nevet kapta. És még mindig nincs vége, 2017. januárjában Martin Garrix-en működött közre egy dal erejéig, ami a Scared to be Lonely címet viseli. Aztán június 2-án Duának megjelent debütáló albuma is, mely saját magáról nevezett el. És akkor ugorjunk a tavalyi esztendőbe, akkor augusztus 20-án jelent meg a Club Future Nostalgia című remix album, amin olyan előadókkal működött közre, mint Madonna és Missy Elliott, bár sokan vitatkoznak, hogy melyik dal jobb, amiben Madonna és Missy Elliott belepiszkált, vagy a Clear verzió, hát nyilván, hogy úgy mondjam, ez is gusztus kérdése. Na már is ő is 3 dallal érkezik, ahogy az lenni szokott az óra sztárjainál. Jön a Two Hearts pillanatokon belül, aztán a We Are Good, és a végére majd a Levitating, az egyik legnagyobb Dua Lipa sláger, itt a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között, és aztán nem sokára majd őt egy hazai csapat váltja, ők lesznek az óra másik sztárja, szintén 3 dallal, az Ocho Macho, de egyelőre a Reflektorfény Duán, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó hűvös, esős hétvégénk volt, de hát kell a csapadék, viszont most jön már a váltás. Nagyszerű időnk lesz egész héten, 25-26 fok is lehet majd, de a hétvégére, ami ugye a hosszú hétvége lesz, hiszen pünköst hétfőn nem kell dolgozni, folyamatosan 1-2 fokkal megyünk majd felfelé, a mai 17 fokot, holnap már 20, aztán 23 is hétvégére 25 fok váltja majd, úgyhogy van mit várni ezen a héten. Na 0-7-7-0-9-8-6-os SMS és Viber szám pedig működik, ide várom a közlekedési információkat. Na de már is jönnek az óra sztárjai, három dallal az Ocsó Macsó formáció, egy 2003-ban Kőszegen alakult magyar együttes, amely a regia, ska, punk, a latin keveredéséből született, általuk huppogásnak hívott stílusú zenét játszik. 2003-ban alapították tehát őket azzal a szándékkal, hogy Magyarország nyugati vidékén létrehozzanak egy mindenki által befogadható és abszolút sokoldalú produkciót. Az akkoriban népszerű slágerek játszása után az együttes hamarosan saját dalok komponálásába fogott. 2007 őszén kiadtak egy három számot tartalmazó kislemezt, amely a 2008-ban szerződi kiadásban megjelent első nagylemezük, az Elmondó Fantastico előfutára volt. 2009-ben a CLS Music is megjelentette a lemezt, amelyet az első hivatalos megjelenésnek tekintenek. Az album megjelenése után sűrűn felléptek Magyarországon és Ausztriában, és 2010-re ők lettek a fesztiválokon és klubokban az egyik leggyakrabban fellépő zenekar. Az osztrák közszolgálati rádió, az ORF és spanyolországi leányvállalatai bevették dalaikat a műsoraikba, ami magyar zenekarral ritkán esik meg. 2010-ben jelentették meg második Puskás Pancsó Bum Bum Bum című kislemezüket, amely a legendás magyar labdarúgó Puskás Ferenc emléke előtt tiszteleg. A címadó dalt Puskás egykori klubjának, a Real Madridnak otthont adó madridi stadionban is eljátszották. Számos külföldi fesztiválon megfordultak, különben már Romániától, Ausztrián át, Németországig olyan előadók elezenekaraként játszottak, mint a Gentleman vagy a Buena Vista Social Club, de vendégeskedtek koncertjükön a Ska Cubano tagja is. 2012 végén egy különleges DVD-vel lepték meg a közönséget, az offline-on az egész évet felülelő közvetlen vidám hangulatú stúdió és koncertfilmek láthatók. Aztán 13-ban 10 év 10 város címmel országos születésnapi koncertturnéra indultak, majd ennek megkoronázásaként októberben megjelent a 10 év 10 város című maxiuk három dallal. A Ki vagyok én mellett a Maszkarály című számban a Pázó zenekarból ismert Krisa, a Képzeld el másképp című szerzeményben pedig Kovászki vendégeskedik. Aztán jött a De Puta Madre című album, a lemezzel egy időben megjelent az Ocho Camino című könyv is, amelyben mindenki számára kiderült, hogyan jutott el az Ocho Macho a kezdetektől napjainkig a zenekari tagok szemszögéből. 2014-ben Szombathelyen és Szigetváron Ocho Macho Szimfonik néven áthangszerelve 70 zenész kíséretében nagy sikerű szimfonikus koncertet adtak. A műsort szerették elvinni az ország más városaiba is, hogy ezt az új hangzást is megismeresse a közönség. Az Ocho Macho zenekar már régóta hirdeti, hogy legyen minél több élőzene Magyarországon. A Lezmon csoport, azaz a Legyen élőzene Magyarországon segítségével egy jótékonysági turnén vettek részt, mely során a zenekar olyan településeken ad ingyenes koncertet, ahol a lakosságnak kevésbé van módja élőzenés rendezvényekre járni. 2015 tavaszán új kislemezzel jelentkeztek, amelynek címe Punk, aztán 15-ben a zenekar 92 koncertet adott Magyarországon, és a határokon túl egy évvel később pedig megjelent a Hiszem az című daluk a Punani Masszívból ismert Wolfi közreműködésével. Elég komoly kis együttesről van szó, már is három dallal érkeznek ők, jön a Háladal, a Veled jó, és a végére pedig a Valahogy majd megint. Újra kezdem az Ocho Macho hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Pillanatokon belül egyébként megállás nélkül érkeznek ezek, csak programajánlatokkal is készülök, hosszú hétvége előtt állunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy van mit várni, és egyébként a főváros kínál is bőven, ugye a hosszú hétvégére is programokat, majd ezeket vesszük át hamarosan, és aztán Charlie Puth-tal folytatom pillanatokon belül, aki ugye idén Budapesten koncertezik, méghozzá Budapest Parkban lép majd fel, gondolom ott elhangzik a VIM is.
1: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten, vagy akár egy régi arborétum ösvényein. A 3 napos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnak mellett ismét lesz 0., valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i 0. napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konzsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit-sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a 2-szeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jön a pünköst, hosszú hétvégénk lesz, majd pünköst hétfőn pihenni lehet, vasárnap is hétfőn így zárva tartanak az üzletek, és esetleg egyébként tök jó alkalom ez arra, hogy az ember úgy picit leüljön, és tulajdonképpen így a fél évnél, már hogy már június lesz hamarosan, így elgondolkozzon, hogy mi az, amiért hálás lehet idén, vagy köszönetet kéne mondania, és mi az, amiért esetleg bocsánatot kéne kérnie. Hát ezt teszik az előadók a következő órában. Három köszönő dal érkezik, és azt mondja, három bocsánat kérő. Itt lesz a Blue, a Bieber, de majd Dido és Diana Ross is. Az óra pedig Oli Mercer indul, aki most már kétszeres apuka. Mindjárt jön tőle a You Don't Know Love.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az abélia cserje észak- és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A bridal bukénak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek

0: 5 jázminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szolitárként, vagy többet magával térhatárolóként, szegély növényként. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel, vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
5: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Reklám hangzott el.
6: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Magyarországon nincs járványveszély az egészségügyi miniszter szerint. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírustörzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni.
1: Időjárás.
6: Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagyon mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, már is indul az újabb óra. Igazi békülős lágerek érkeznek, ugye a béke része, a bocsánatkérés és aztán a köszönet nyilvánítás. Tulajdonképpen 3-3 dal érkezik ebben a témában. Mindjárt jön a Blue, a Bieber, de itt lesz majd Elna Ross Dido, illetőleg egy keresztény kortárs előadó is. Őt lesz majd Patrick Mayberry és a Thank the Lord. De egyelőre, amivel indulunk, Olly Murs és a You Don't Know Love. Olly egyébként mindenféle kihívásokban vesz mostanában részt, igazi sportember lett és két gyerekes apuka, úgyhogy gyönyörű a család. Instagramon követem, érdemes utánuk nézni. Már is ő énekel.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pontat, Manna FM életöröm zenékkel, jó munkát kívánok mindenkinek. Ha esetleg korábbi a végzés, és hamarabb ülünk be az autóba hazafelé menet, vagy eleve autóban dolgozunk, akkor várom a segítséget. A 0677-098-os SMS és Viber számra jöhetnek a közlekedési információk, hogy aztán továbbadhassam a többieknek. Egyébként ragyogó időnk lesz a héten, a hétvégi esőnek most már nyoma sem lesz a következő napokban. Szerdától zavartalan napsütésé lesz a főszerep, és már a nyarat idéző hőmérsékleti értékek is visszatérnek, 25-26 fokkal, jól jön ez majd a hosszú hétvégére. Közben egyébként békülős slágerek érkeznek, a béke egyik része a beismerés és a bocsánatkérés. Ebben a témában érkezik majd három dal, és utána köszönetet mondunk, de egyelőre bocsánat a Blue-val, Bieber-szel és James Arthurral pillanatokon belül. Hát a Blue jelen pillanatban, ha én jól informálódtam, nem létezik, bár ez esetükben nem olyan egyszerű, hiszen többször feladták a működést, aztán újból összeálltak. A legnagyobb meglepetés a 2014-es Eurovíziós dalverseny volt, ahol már mindenki leírta őket, aztán mégis megjelentek, és ők képviselték az Egyesült Királyságot Düsseldorfban, akkor az I Can című dalukkal. Egyébként elég komoly csapatról van szó, 15 millió albumot adtak el világszerte. Eredetileg Anthony Costa, Duncan James, Lee Ryan és Simon Webb 2000-ben alapította meg a Blue együttest, viszont egy évvel később törtek csak be a zeneiparba 2001-ben. A csapat akkor gyorsan belopta magát az emberek szívébe, és pillanatok alatt a világ egyik legsikeresebb fiú bandájában nőtte ki magát, az első feloszlásig, ami 2005-ben következett be. Aztán majd érkezik a 2012-ben alakult Bieber's, a hazai hatfős csapat tulajdonképpen a fesztiválok megkerületetlen eleme megalakulásuk óta. Eleinte senki sem tudta, hogy ki áll a Bieber's mögött, pedig a zenei projekt olyan slágereket alkotott, mint a Sorry a Dance vagy a Stay. Még akkor sem volt publikus a névsor, amikor a Sorry lett az év hazai modern pop-rock hangfelvétele a Fonogram díjkioszton. Később aztán kiderült, hogy Puskás Peti és tesója, Puskás Dani is az alapítók között van, és még néhány tag neve kiszivárgott a sajtóban is a koncertek alatt. A Bieber's aztán bezsebelte a 2014-es Fonogram díjat hazai modern pop-rock kategóriában. Itt már nyilvánvalóan fel kellett fedniük magukat, hiszen valakinek át kellett venni a díjat, azóta pedig megállíthatatlan a formáció. A srácok szinte az összes színpadot megtöltik, tulajdonképpen Robbie Williams budapesti koncertjén is zenélhettek, majd brutális tempóra kapcsolva a fesztiválok megkerülhetetlen elemei lettek. És aztán majd James Arthur érkezik, aki többször koncertezett egyébként Budapesten, nem is olyan régiben Andrea Corral közös produkcióval lépett fel, nem nálunk, hanem külföldön, a Corrs még aktív tagjával. Ő egyébként első gitárját 15 évesen kapta édesanyjától karácsonyra, és akkor úgy nagyjából eldőlt, hogy mivel fog foglalkozni. Eléggé visszahúzódó, introvertált fiú, úgyhogy a barátai elég komolyan bíztatták 2012-ben arra, hogy menjen el az X-faktor válogatójára. Rengeteget gondolkozott ezen, míg aztán arra a következtetésre jutott, hogy mi veszíteni valója lenne, megpróbálja. A döntés meghozatalát követően anyukájához fordult, hogy pénzt keresen tőle vonatra, így 2012. június 18-án elment a Middlesbrough-i előválogatóra, Alicia Keys Falling című dalával, hát rögtön meggyőzte a zsűrit, egészen a döntőig menetelt, és aztán azt a szériát meg is nyerte James Arthur. Pillanatokon belül az ő Sorry-ja is érkezik, de csak a Blue és a Bieber's után, itt a 98 pontat mondná FM-en.

0: I'm sorry.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Békülős óránk van, ezért bocsánatkérő dolog szóltak az előbb, és ha már megvolt a bocsánatkérés, meg is kaptuk a bocsánatot, akkor itt az idő, hogy köszönetet mondjunk, az is a békülés egyik velejárója része. Már is Dana Ross érkezik, Dido, és aztán majd Patrick Mayberry a keresztény kortárs slágeristák éléről. Hát Dana Rosst nagyon szerintem nem kell bemutatni, viszont ez egy ritkábbik dal tőle, a Thank You, úgyhogy örülök, hogy ez kerül mindjárt majd adásba itt nálunk a 98.6 Manna FM-en. Egyébként egy Golden Globe, Tony Díjas amerikai énekesnő érkezik hozzánk, színésznő is 13-szor jelölték Grammy díjra. Hát volt ideje, Detroitban született még 1944-ben, szülővárosát a Soul and Rhythm and Blues bölcsőinek tartották, és itt alakult a fekete előadók legjelentősebb kiadója is, a Tamla Motown, amely Diana első lépéseire is ügyelt. Még 16 sem volt, amikor barátnőivel létrehozta a Primates együttest, amely Supremes néven aratott világra szóló sikereket. A fekete lány triót egy idő után Diana Ross és a Supremes néven emlegették. A trió a soulzene lágyabb vonalát követte, olyan slágerekkel lopták be magukat a fekete és fehér közönség szívébe, mint a Stop in the Name of Love, a Baby Love vagy az I Hear the Symphony. A saját produkciók mellett aztán gyakran társultak más formációkkal, leggyakrabban a Temptations-szel vagy a Four Tops együttessel. Amerikában több mint 10 kis lemezük került a lista élére, de Angliában is legalább fél tucat éllovas daluk volt. Később aztán a Supremes feloszlott, 1970-től Diana már szólóban folytatta a karrierét, akkor az Ain't No Mountain High Enough-fal került fel a slágeristák élére, később aztán Golden Globe díjat kapott, és még Oscar díjra is jelölték, amit még tudni lehet róla, hogy Michael Jackson az egyik legjobb barátja, akinek egyébként a következő órában majd a filmje kapcsán 6 dalt szentelünk. Aztán érkezik majd hozzánk Dido, aki 99-ben jelentette meg első nagy sikerét, a No Angel-t, ami tulajdonképpen tényleg csak a karrierjének kezdete volt, a nagy-nagy slágerek, a Here With Me vagy a Thank You később jöttek. Hatalmasat tarolt a 2003-as Life for Rent című lemezzel is, az azon szereplő White Flag című dalhoz tartozó videóban még egy elég elismert színész is feltűnt. Első két albuma bekerült minden idők, illetve a 2000-es évtized legmagasabb példányszámban elkelt lemezei közé az Egyesült Királyságban. Sikerei csúcsán viszont az énekesnő beúszta a féket, felhagyott a turnézással és az új dalok készítésével. Valahogy így voltam mindennel az életben, ha nem éreztem, hogy zenét akarok ki, akkor nem adtam ki. Ha nem éreztem, hogy fel akarok állni a színpadra, akkor nem álltam fel, mondta egy interjúban. Legközelebb egyébként 2008-ban jelentkezett új anyaggal, viszont a Safe Trip Home című albuma már nem tarolt akkorát, és azóta is visszavonultan él. Ugye a koronavírus járvány után az 50. születésnapja kapcsán mondta, hogy lehet, hogy megjelentett majd valamit, de hát így utólag tudjuk, hogy az nem következett be. Aztán majd érkezik hozzánk Patrick Mayberry, egy amerikai keresztény énekes dalszerző Tennessee államból, főleg modern dicsőítő zenéket ír és ad elő. Már rengeteg sikere volt, például a Lead on Good Shepherd, a Holy Spirit Coma, Breakthrough Miracle Power, vagy a Watch What God Can Do. 2023-ban jelent meg első nagy lemez, a White Fate. Én erről hozom pillanatokon belül nekünk témába vágóan a Thank the Lordot. De egyelőre Diana Rosszal indulunk, jön az ő Thank You-ja, aztán majd Dido-tól és a végére Patrick Mayberry. Itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98-ban, tehát Mannert reméletőröm zenéken jó időnk lesz a folytatásban, úgyhogy a hosszú hétvégére is, amíg valaki nem tervezett programot, vagy nem nézte meg, hogy hova lehetne elutazni, akkor itt az idő. Bár azt hallottam, hogy a szállodák már is fullosak, de jó kis kirándulásokba is bele lehet vágni, hiszen hétvégén már nyarat megidéző hőmérsékleti értékek jönnek. Hamarabb egyébként Michael Kiwanuka, aki mindjárt mond a programajánlatok után folytatja, jön a One More Night.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelem a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel minden délután 4 óra jó pihenést kívánok, vagy jó munkát, hogyha abból jut majd. Michael Jackson ünnepeljük a következő 6 dallal, hiszen óriási sikerrel dübörög az életéről szóló mozifilm a Michael, mind a hazai, mint a külföldi mozikban. Segítségével egyébként egy egészen új generáció is megismerheti az énekest, illetőleg zenéit. Már is 6-ot hozok majd tőle. Jön a Remember the Time, a Black or White, de itt lesz a klasszikusok közül a Billie Jean vagy a Thriller. Az óra pedig Medúzával startol, már is jön a Fire.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet arancsárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre, vagy csoportosan

0: Terék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
6: Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
7: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
2: Reklám hangzott el.
8: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarok jogairól. Fejlesztették a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumát. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös drón támadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Nincs összefüggés az asszály és a jégkármérséklő rendszer között, ez egy tévhit. Az Agrárkamara ismét emlékeztetett arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét csökkentsék. A 8 éve beüzemelt rendszerrel csaknem felére esett vissza a jégkárral érintett terület aránya. Az idei tavaszi asszályban 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kapcsolták. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18:19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Manna.
4: Manna délután.
9: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, az én nevem István Dániel. Óriási kassza siker állítólag a Michael Jackson életéről szóló Michael film külföldön és kis hazánkban egyaránt. Aki szereti Michael Jackson zenéjét, azért, aki pedig még annyira nem ismeri, azért nézi meg a filmet, így legalább egy új generáció is megismerheti a pop királyának muzsikáit. Már is ennek örömére 6 dalt hozok majd tőle. Itt lesz a klasszikusok közül a második körben a Thriller vagy a Billie Jean, az újabbak közül pedig a Black or White vagy a Remember the Time. De egyelőre nem Michael indítja az órát, hanem a Medusa, már is jön a Fire.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékei, útat kívánok az a felé. A Van Info a közlekedésről ma is vevő vagyok rá, aztán a többieknek mondom majd 0-77-1098-at. Ez az SMS-ös Viber számunk. Közben egyébként a mozik ezerrel és nagy sikerrel vetítik Michael Jackson életéről a mozifilmet, a Michael-t, ami mind külföldön, mind nálunk tulajdonképpen kassza siker és rekordokat döntöget. Mindenki egyébként nagyjából elismerően nyilatkozik a filmről, állítólag fantasztikusak az alakítások, és ugye benne vannak azok a zenék, amikkel én is készülök erre az órára. 6 Michael Jackson dalt készítettem be. Ebben a körben jön majd a Remember the Time, vagy a Black or White. Nagyszerű zenészről van szó. 13-szoros Grammy-díjas amerikai énekes zeneszerző, táncos, filantróp és üzletember, a Jackson család 7. gyermeke volt. 1966-tól bátyjaival a The Jackson 5 együttes tagja. Apjuk volt, hogy Joseph Jackson volt az együttes menedzsere. Michael 1971-ben szóló karrierbe kezdett, és sikerei miatt a pop királyának is nevezték. 82-es albuma a Thriller évtizedeken keresztül minden idők legnagyobb példányszámban elkelt albuma volt. 4 másik stúdióalbuma, az Off the Wall, a Bad, a Dangerous és a History szintén a világ legjobban eladott nagy lemezeinek listáján szerepel. Hangja és stílusa különféle műfajok művészeit befolyásolta. A 80-as évek elejére meghatározó alakja lett az amerikai popzenének és popkultúrának. Ő volt az első afroamerikai előadó művész, akinek klipjeit rendszeresen játszotta az MTV, ami más addig mellőzött fekete előadók sikerét is elősegítette. A Billie Jean című dalhoz készített klip volt az áttörés, ezt követte a Beat It és a Thriller című dalok klipje. Az MTV erősen bízott abban, hogyha a videoklipeknél promóciós eszközből művészeti formát csinál, azzal a csatorna hírneve is nőni fog. A Black or White és a Scream videoklipjének köszönhetően Jackson a 90-es években is gyakran szerepelt az MTV-n. Televíziós sikerei mellett számos nehéz tánctechnikát népszerűsített. A robottáncot, a moonwalkot gondosan kidolgozott színpadi előadásaival. Egyéni zenei hangzása és énekstílusa hatással volt több hip-hop, pop zenei és R&B előadóra több generációban. Jackson több mint 300 millió dollárt gyűjtött és adományozott Heal the World Foundation nevű alapítványának, és 39 segélyszervezetet támogatott. Személyes élete beleértve változó megjelenését és viselkedését, jelentős problémákat és vitákat váltott ki, amelyek rombolták a közönségben róla a kialakult pozitív képet. 1993-ban gyerekzaklatással vádolták meg, de a nyomozást bizonyítékok hiányában lezárták, így Jackson nem helyezték vád alá. Az énekes a 90-es évek elejétől egészségi problémákkal küzdött, majd ezen évtized végétől ellentmondó pénzügyi jelentések is problémát okoztak életében. Kétszer nősült meg, és 3 gyereke született. 2005-ben különböző szexuális zaklatások és számos más vád alapján bíróság elé állították, majd ismét felmentették. Tragikus hirtelenséggel 2009. június 25-én életének 51. évében hunyt el. Michael Jackson egyike azon kevés előadónak, akiket a Rock and Roll Hall of Fame 2 alkalommal is tagjai közé sorolt, és többször is bekerült a Guinness rekordok könyvébe, többek között a minden idők legsikeresebb előadója címmel. 13 Grammy-díjat kapott, 13 alkalommal volt kislemeze listavezető az Amerikai Egyesült Államokban szóló karrierje alatt. Többször, mint bármelyik másik férfi előadó a Billboard Hot 100 történetében, és több mint 750 millió eladott lemezével méltán érdemelte ki a World Music Awards legtöbb felvételt eladó szóló előadó díját is. Na hát igazán nehéz dolgom volt, amikor 3 dalt lehetett csak összeszedni mindösszesen ebből a fantasztikus karrierből, de egyébként megoldottam, és összesen 6 dal érkezik, úgyhogy annyira nem volt nehéz. Már is érkezik a Remember the Time, aztán a Black or White és a Smooth Criminal. Itt a 98.6 Manna FM-en Michael Jackson tiszteletére.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok, vagy jó pihenést, ha abból jut. Most már lehet majd lengén öltözni, egyre lengébben, hiszen naponta emelkedik majd a hőmérséklet. Jövő hétre elérhetjük az első 30 fokot, szerdára már azt írják, a hétvégés ilyen 25-26 fokkal megy majd. Közben egyébként óriásit fut a Michael című film a mozikban, Michael Jackson életéről, úgyhogy arra gondoltam, hogy mi is 6 Michael Jackson dallal készülünk, 3 már forgat, újabb 3 érkezik, és közben rengeteg érdekességet gyűjtöttem a pop királyáról. Hát Michael Jackson, ahogy elmondtam, már minden idők legtöbb díjat nyert művész, aki halál előtt 23 Guinness világrekordot, 40 Billboard díjat, 13 Grammy díjat és 26 American Music Awards díjat zsebelt be. Ezekből egy-egy is képes fényesebbé varázsolni a zenész karrierjét. Jackson azonban úszott a kitüntetésekben, és rekordját még ennyi évvel, ha a távozása óta sem sikerült megdöntenie senkinek. Michael egyébként pókember szeretett volna lenni, bizony, amikor a 90-es években a Marvel Comics a csőd szélére került, a pop királya felajánlotta, hogy megvásárolja a céget, hogy egyszer pókember lehessen a mozivásznon. Végül a dolgok nem a tervei szerint alakultak, és Tobey Maguire kapta az álomszerepet. Michael azonban nem adta fel, és másodjára is nekifutott a szuperhős szerepnek, amikor hivatalosan is bejelentették az X-Men filmes franchise-ot, a zenész Charles Xavier szerepére pályázott, aki végül Patrick Stewart lett. A döntés végül helyesnek bizonyult, de kétségtelenül érdekes lett volna minden idők egyik legjobb és legkreatívabb táncosát egy ilyen szerepben látni. A Pepsi egyik reklámforgatásán egy szabályozott, mégis balul elsült robbanás miatt Michaelnek kigyulladt a haja, amitől mind arcán, mind fejbőrén másod és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett. Aki egyébként látta már a nemrégiben elhangzott Smooth Criminal videóklipjét, vagy a dal valamelyik élő előadását, az biztosan a fejét vakarta, amikor Michael és a többi táncos gravitációt meghazudtoló módon dőlt be maga elé, mintha csak egy rajzfilm valamelyik eltúlzott mozdulatát mutatnák be. Habár a trükköt nem ő találta fel, kétségtelen, hogy rajta keresztül ismerte meg a világot. De hogy csinálták? A titok a speciális cipőkben rejlik, amikkel a táncosok rögzíteni tudták magukat a preparált színpadhoz a bedőlés közben. Michael még a dizájnt is szabadalmaztatta, hogy mások ne másolassák le a trükkös mozdulatot. Michael Jackson volt az első fekete zenész, akinek a videoklipit leadták az MTV műsorán, ez volt a Billie Jean című sláger videója. A thrillerhez készült nagy sikerű videoklipben használt jelmezeket mind az üdvhadseregtől szerezték a forgatáshoz. És ha már a Thriller videoklipjénél tartunk, ami nem sokára egyébként felcsendül, gondoltad volna, hogy a felejthetetlen alkotás majdnem nem készült el? Michael követelte, hogy töröljék a projektet, miután a Jehova tanúi vallási gyülekezet azzal fenyegetőzött, hogy kitiltják őt. Michael végül leforgatta a videót, azonban egy fontos üzenetet is feltüntett benne, amelyben a következő olvasható: határozott személyes hitemből kifolyólag szeretném nyomatékosítani, hogy ez a film videoklip semmilyen módon nem támogatja az okkultban való hitet. A thrillerben feltűnő fiatal lány Ola Ray a Playboy egyik playmate-je volt, aki állítólag megkérte Michael kezét a forgatás közben. Különben Jackson imádta az állatokat, leghíresebb házi kedvence pedig Bubbles, a csimpánz volt. Bubbles egy texasi kutatási intézményből mentette meg a zenész, és rövid időn belül elválaszthatatlanokká váltak. Együtt sétáltak végig a vörös szőnyegen, együtt jelentek meg nyilvános helyeken, és még esténként is ugyanannál az asztalnál fogyasztották vacsoráikat. Michael még a legendás moonwalk mozdulatot is megtanulta Michaeltől. Sajnos Bubbles-t idővel el kellett ajándékozni, mert egyre agresszívebbé vált, ahogy korosodott, így 2005 óta Floridában élt. Már is újabb 3 dal érkezik, a Beat It, a Billie Jean és a Thriller igazi legendás slágerek Michael Jacksontól, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Ha valaki még nem látta a Michael Jackson életéről szóló filmet, és érdekli, érdemes megnézni, amíg még a mozik adják, de hát ilyenkor egyébként néhány héttel később át szokták venni a streaming szolgáltatók. Kíváncsi vagyok, hogy majd ez látható lesz-e. Osanával folytatjuk, már is érkezik egy hamisítatlan nyári dal, és ezzel egy megállás nélküli zenei futam is elindul. Jön az Endless Summer.
1: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Nem csak kedvenc házaink és tereink, helyeink lehetnek a városban, de utcáink is, akár több egymásba fonódó is. A Villa Budapest összegyűjtött néhány olyat, ahol mindig jól esik sétálni, vagy csak ott lenni. Az egyik legpihentetőbb dolog egy számunkra kedves környéken tenni egy könnyed kis sétát, beszívni az illatokat, nézni a szép házakat, elmerülni az árnyas lombok alatt, amennyiben árnyas lombú fák tarkítják az adott utcát. Számos szívünknek kedves utca van városszerte, itt csak az épp legvonzóbbakat kell kiválasztani, majd felkerekedni. Sétálni a kedvenc utcánkban vagy utcáinkban legalább annyira otthonos érzés, és így megnyugtató, mint amikor a legjobb barátaiddal töltöd az időt, fél szavakból is megértitek egymást. Kezdjük a sétát a belvárosban, Lipótváros egyik legszebb utcájában, amelynek bejáratánál bakarja fejét tanástalanul Kalambó hadnagy, miközben a kutyája őt pürkészi, ez a Falk Miksa utca. A Kossuth téri ívelő utca kimondottan árnyas és hűsítő a fölé magasodó fák miatt, akár ezekben is gyönyörködhetünk, de a szemet azért csábítják a gyönyörű és méltóság teljes épületek, na meg a régiség boltok és a galériák kirakatai, elvégre mégiscsak ez a főváros első számú pezsgő műkereskedői negyede, az egész utca jófajta békebeliséget sugároz magából, ezért is szeretjük. A következő a Benczúr utca, ez a 6. kerület legszebb utcája, és ebben a kérdésben nem is nyitunk vitát. A Benczúr hosszan nyúlik el, a Kodálykörödöt köti össze a Dózsa-György úttal és a Városligettel. Mondhatnánk rá, hogy a Falk Miksa nagy tesója, mert hasonló hangulatú utca, csak a galériák meg a műkereskedők hiányoznak belőle. Ugyanakkor megvannak az árnyas fák, a hangulat is nagyon hasonlóan békebeli a szemre való házakból, pontosabban villákból pedig, amelyek előtt hosszú-hosszú percekre képes megállni az ember, egészen sok van. A következő a Szabolcska Mihály és az Eszék utca. A 11. kerületben található két párhuzamos utca a Fehérvári utat köti össze a Bartók Béla úttal. Pontosabban csak a Szabolcska Mihály, az Eszék ugyanis a Fadrusz utcába torkollik, ami azonnal odavonza az arra sétálók tekintetét, a keramit, ami a Szabolcska Mihály utcát burkolja. A keramit, ez a jellegzetes sárga színű és méztartalmú agyag, sav, fagyás és kopás álló burkolat, egy időben szinte minden utcát ezzel fettek be, ám hamar kiderült a hátránya. Csapadékos időben nagyon csúszósá és így balesetveszélyessé vált. Ettől függetlenül ajánlott tenni egy könnyű sétát az utcában, majd az Eszéken jöhetünk vissza. Szerény és csendes utca mindkettő, sűrű lombú fákkal, változatos lakóépületekkel, amelyek egyikét másikát még a Borostyán is sűrűn befutotta. Tipikusan az az utca mindkettő, amiben el lehet bújni kicsit a világ elől, diszkrét és visszafogott hangulat jellemzi őket, talán nem véletlenül jut az eszünkbe, hogy játszódhatna itt egy hidegháborús kémtörténet is a múlt századi 60-as évekből. A Napraforgó utca egy csendes és szerény utca a második kerület kertvárosias részében, Pasaréten, távolról szemlélve olyan, mint a többi környék. Ám közel merészkedve hozzá, az itt álló épületek nyilvánvalóvá teszik, miért tartozik a kedvenceink közé. Itt találjuk a hazai Bauhaus építészet legjavát, itt volt ugyanis annak idején a Napraforgó utcai kísérleti lakótelep. Több új utakat kereső magyar építész ragadott magával a Bauhaus építész felfogása, és az akkori kultuszminiszter támogatásával modern villaépületeket terveztek a környékre, többek között Molnár Farkas, Breuer Marcel és Fischer József. Jó néhány felépült ezek közül, és még ma is jó állapotban áll a helyén. Ez a 22 egyemeletes épület teszi igazán vonzóvá a második kerületi utcát.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: 98.6 Manna FM életöremzedéket játszik a folytatásban is, csak már nem velem. Szerintem jól beolajoztuk a hétfő délutánt. Holnap találkozunk legközelebb 2-től, várok majd mindenkit nagyon szeretettel, de ahogy mondtam, addig is jobbnál jobb műsorok érkeznek. István Dániel búcsúzik, jó szórakozást kívánok holnapig.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Reklám hangzott el.
8: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarok jogairól. Erős honvédelmi törvényt ígér a honvédelmi miniszter. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzel fogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A kerítésen átdobott összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. A büntetés végrehajtás szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe különféle módszerekkel. Szerdán jár le az SZJA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz.
2: Időjárás.
8: Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire derült, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
2: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey y'all, this is Rhett Walker, and this is the story behind Gospel Summer. Ain't nothing like a gospel song.
3: Egy nap az jutott az eszembe, hogy szükségünk van egy emlékeztetőre arról, hogy Isten még mindig azon dolgozik, hogy megváltoztassa az emberek életét, és megváltsa a szíveket, és szabaddá tegyen bennünket. Könnyű beleragadni a hétköznapok rohanásába. Minden, ami körülvesz bennünket, minden, amit látunk, az körülveszi az elménket is, és fogva is tartja. Így nagyon nehéz emlékezni arra, milyen hatalmas az Isten, és arra, hogy ő törődik minden apró pillanattal, amelyen átsétálunk. Látja, hogy milyen jó, amikor összejövünk egy nap végén, és őt dicsőítjük olyan dalokkal, amik az ő nagyságáról, kegyelméről és szeretetéről szólnak.
2: Our God is and what he's doing in the everyday moments of our life. I hope you enjoy my new song, Gospel.

0: Anna Morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Ugye manapság nagyon sokat hallani a kollagén szerepéről, akkor is, ha a bőrünkről, akkor is, ha az ízületeinkről van szó. Isszuk, esszük, mindent megteszünk, hogy pótoljuk a szépségünkért, az egészségünkért, de mit tehetünk még a bőrgyógyász kozmetológus segítségét kérve?
2: A kollagénről tudjuk, hogy mennyire fontos a bőrben, hiszen ez mint a legfőbb vázat ad a bőrünknek, ő fogja a rugalmasságát adni a bőrünknek, a feszességét. A bőr ahhoz, hogy meg tudja őrizni a hidratáltságát, hogy élettel teli legyen, nyilván szükséges a kollagén, és hát ezt tudjuk, hogy a 25 éves korunkra a maximális mennyiségű kollagénnel bírunk, aminek sajnos a mennyisége évente 1,5%-kal csökken, és bizony-bizony az 50. életévünkre körülbelül fele annyi kollagénünk lesz, illetve egyre kevesebbet állít elő a szervezetünk, ezért próbáljuk ezeket elsőleg pótolni. Ahogy mondtad, esszük, isszuk, kenjük, beinjektáljuk, stimuláljuk. Én azt gondolom, esztétikai orvosként mindig az a legszebb beavatkozás, ami a legtermészetesebb.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: I'm Mike from Mercy Me. Our new song On Our Way, we hope is a huge encouragement.
2: Az On Our Way című dalunkat Sam Wesleyvel közösen készítettük, és azt reméljük, hogy hatalmas bátorítás mindenkinek, aki hallja. Mindannyian fáradtan és összetörten ébredünk az előző napunk terheitől, az elkövetett hibáinktól és a problémáinktól, amelyekkel szembe kell néznünk. Minden nap küzdelem. De szeretnénk, ha ez a dal arra emlékeztetne, hogy nem egyedül mész keresztül a nehézségeiden, és hogy minden nap járhatsz azon az úton, amit Isten kínál neked.

0: játék.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Megérkezett Hollandiába a Hanta vírussal érintett luxushajó. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Sulyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány teljes körű átvizsgálását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Megérkezett a rotterdami kikötőbe a hantavírus járvány sújtotta óceánjáró, a legénység egy részét karanténba helyezik. A Hollandiába szállított tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett. Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztet, hogy a hajó utasai között még előfordulhatnak újabb megbetegedések a lappangási idő miatt. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Két ember meghalt, négyen megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 kilométeres mélységben történt. 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést.
1: Időjárás.
2: Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Sziasztok, én Puc Attila vagyok. Még húsvét előtt forgattam a Bosnyák téri és a Lőrinci piacon. Igazából a maszekhentesek világára voltam kíváncsi. Tudjátok, ez az a rész, ahol egy picikét más ízeket is lehet találni. Igaz, egy picikét drágában, de higgyétek el, megéri onnan is beszerezni valamit. No, zene, aztán irány a Bosnyák téri piac, majd egyszer csak átvegyünk a Lőrinc piacra, témánk pedig a maszekhentes sor.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval a zajokból talán már lehet hallani, itt vagyunk a Bosnyák téri piacon, az egyik kedvenc sorom. Ha benézek a pultba, akkor hát itt Szent Márton Kátáról van minden. Ma elkezdem mondani, aztán majd ki tetszik javítani, Abát vagy Abáról Szalona, nem tudom ott, hogy hívják. Tepertő, friss, gyönyörű szép sárga csirke, ezt majd megbeszéljük, hogy miért sárga. Kolbász, füstölt hús, teaszalonna. Mennyit változott mostanság a piac, mondjuk, hogy az elmúlt 20 évet nézem. Szeretik az emberek az ilyen házi finomságokat, amit az önpultjában van?
2: Nagyon szeretik, és egyre jobban szeretik. Többen ragaszkodnak a házihoz, mert nem tartanak tőle, hogy bármi olyat tartalmaz, ami ő nekik nem jó.
1: Hogy néz ki önnek egy hete? Mi általában szombaton találkozunk itt a piacon, amikor kijövök, vagy itt veszek valamit, vagy a szomszéd Katina és sajtot. Tehát hétközben mivel tetszik foglalkozni, hogy ez a pult ilyen szép legyen? Mit kell csinálni önnek?
2: Én nekem hazamegyek a vasárnap általában pihenő. Akkor megetetjük a baromfikat a maguk módján. A hétfőked az már azzal, hogy vagy egy disznóvágás, ami azzal jár, hogy hurkatöltés, lesózás, bármi meg készítés. A kedd az maga a helységtakarítás, előkészülni a szerdai koppasztásra, úgyhogy ezzel telik.
1: Minden héten tetszik egy disznót vágni, általában egy téli időben?
2: Általában, főleg ilyenkor, mert a húsvétre készülünk a sonkákkal, mert nagyon szeretik ezt a finom házi sonkát, ami sózva van, nem pálcolva, sózva, füstölve.
1: Hány jószág él otthon az ön háza körül? Mondjuk a jó, a tyúkokat, azokat nem kell darabszámra, de mondjuk a disznót, azt csak tudjuk darabszámra.
2: Ó, az mindig van, körülbelül 10. Amikor le vannak vágva, akkor kisebbekkel van pótolva. Sőt, olyan is előfordul, hogy falun belül vásárolni kell hozzá.
1: Az ízeket, a recepteket, azokat önök kísérleteztek ki, vagy örökölni tetszett valonnan?
2: Az hagyomány, azt régen már a szüleinktől ezt a fajta ízesítést tanultuk. Magyarul megvan, hogy körülbelül 10 kg húshoz mennyi kolbászt, mondom, a füstöltet, mennyi színes paprika, mennyi só, mennyi bors, mennyi kömény, úgy van bekeverve. Ha meg csípőset akarunk, akkor azzal meg van pótolva.
1: De ezeket már fejből tetszik azért
2: fejből
1: tudni.
2: Fejből persze.
1: Melyik a legmunkásabb itt a pultban, hogyha megnézem a töpörtyű talán, vagy a Csécsi Szalonna?
2: Hát talán a hurka. Mivel hogy, ugye ott a rizst külön meg kell főzni, meg be kell keverni, meg kitölteni, meg abárolni. Szóval a hurkákkal van a legtöbb probléma.
1: Kezdő házi az, hogy már nagy probléma, hogy a hurka szétpattan. Tessék mondani ilyen praktikát, hogy hogyan kell sütni a hurkát, hogy ez ne pattanjon szét a sütőben.
2: A hurkát eleve a töltésnél számít, hogy nem töltjük kőkeményre, hanem kicsit lazábbra van töltve. Azon kívül a háziasszony, mikor beteszi a sütőbe, akkor a hideg sütőbe tegye be, és együtt melegedjen a sütővel a hurka, mert akkor nem hirtelen megy szét a bő, akkor nem valószínű, hogy kipattan.
1: Magyarul akkor fokozatosan kell melegíteni, mert mitől pattan ki, a rizs dagad meg hirtelen benne?
2: De hát talán nem is a rizs, hanem a melegtől, ahogy elkezd egy kicsit terjedni a hús meg a rizs benne, a bőr megpattan, mert hát ezek a belek vékonyabbak ettől. Meg nagyon sok háziasszony megszurkálja, amit nem szabad, mert ha megszúrja, eleve szétreped.
1: Ezt én sem tudtam, én is mindig megszurkáltam. A kolbász, azt lehet szurkálni? A sütőkolbász?
2: Lehet, igen. A kolbász lehet, de a hurkát nem.
1: Na, első a vevő végszóra érkezett. Ne, első mindig a vevő, be is engedem a pultba. És valami csemege kolbász vásárlás történik. Bosnyák tér, Szent Márton kátai finomságok, ahogy el is ment egy pár kolbászt, lemér éppen. Ki kell jönni a Bosnyák téri piacra, meg piacra eleve meg kell nézni, milyen remek dolgok vannak itt. Na, folytatjuk, most itt a 98.6 Manna FM-en zenélünk, aztán jövünk vissza a Bosnyák piacra.

0: stars with you.
1: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
2: Ez még mindig a bosnyáktéri piac, és már át is jöttünk Kara Istváné Kati néni pultjához. Ő az az aranyos hölgy, akitől én mindig veszem a sajtot, mert mindjárt megbeszéljük, hogy pontosan milyen sajt, de most viszont olyan valamit csinál, amit én életemben nem csináltam, csak anyukám. Én nem, ez tyúk, ugye?
3: Csirke,
2: na ennyit értek hozzá. Én a késztermékhez értek. Tehát bontani tetszik csirkét. Hanyadik csirkét bontja életébe Kati néni?
3: Több százat.
2: Kitől tetszett megtanulni, hogyan kell bontani, hogy ne vágjon bele semmibe?
3: Hát édesanyámtól, aki már sajnos nagyon régen nem él.
2: Hát, hogyha ezt látná, hogy az ő lánya milyen szépen bontja, akkor most boldog lenne fent.
3: Biztos. Ő onnan látja.
2: Na, azt tessék elárulni, hogy én azért sokat járok szupermarketbe, és ezért azért azért húst általában nem öt veszünk. De ezek a csirkék, meg a szomszédasszony pultjában, és ezek a csirkék, ezek más színnel bírnak, ezek sárga csirkék. Mitől van ez?
3: Igen, mert ezek kukoricadarát esznek, nem tápszer. És ez attól ilyen. Az íze is, a színe is, és kint vannak levegőn, ezek nem zárt helyen vannak tartva. Azért.
2: Most tetszett kimondani a zúzát, és belőle pedig kiesik a zúzalék, ugye? Igazából ebbe zúzza össze a csirke, a magot. Hát ez az, amit enni így nem szabad a zúzalék, ugye jó, ki kell tisztani. Ez a legmacerásabb, és a zúza is a környéke?
3: Igen, ez a legmacerásabb.
2: Na, akkor pont jókor zavarom.
3: Jókor. Hát akkor... azért ezt is meg kell csinálni, mert ennélkül nem finom a pörkölt vagy a leves, mert ezt bele kell tenni.
2: Hát egy jó zúza pörköltnél azért jobb nincs, azért szoktam, azért tetszik csinálni, nem ilyen pörköltet.
3: Jó tyúkhúsleves, attól finomabb, mint a zúza pörkölt.
2: Mennyire szeretik az emberek az ilyen háztáji dolgokat?
3: Hát egyre jobban szeretik, mert ebben nincsen semmiféle tartósítószer, se tápszer, semmi nincs benne. Ez csak igazán az, amit a jószág megeszik, zúzán keresztül megőrlik.
2: Az látszik, hogy csak őrölt kukorica van a zúzában. Igen. Közben a Katrin keze nem áll le, tehát folyamatosan szedi ki a zúzából valamiféle hártyán keresztül az őrölt.
3: Igen, mert azt nem lehet elfogyasztani a hártyáját, azon keresztül kell kiszedni a kukoricadarát, amit ő megőröl meg. Hát nyáron jó időben még a füvet is megcsipegetik ezek a jószágok.
2: Hány jószág van otthon?
3: Mindig 300 van egy szériába.
2: Jújjúj, egy széria csirke, akkor 300 darab?
3: Igen.
2: És mi napos csibe korába kerülnek önhöz?
3: Előnevelt korába.
2: És kakas, tyúk, tojás van otthon?
3: Van az is minden.
2: Azt nem tetszik kihozni, az csak itt saját használatra, ugye?
3: Igen.
2: Na, egy picit akkor beszéljünk erről a sajtról, amit én mindig vinni szoktam, ez a gomolyas között. Tessék nyugodtan tépni az uzát, ha nem zavarok között, csak beszélgetünk. Mert ez a nagyon jófajta gomolyas sajt. Ugye egy kilóhoz mennyi tejre van szükség? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon tömör és nagyon-nagyon finom sajt.
3: 10 liter tej kell egy kiló sajthoz.
2: Ez nem kevés azért. Milyen fajta tejet tetszik használni? Tehén az nincs otthon.
3: De van tehén is van, hogy ne?
2: Oh, azt nem tudtam, hogy saját tejből tetszik csinálni ezt a remek sajtot?
3: Persze, saját.
2: Hány tehén?
3: 8 darab.
2: Nevek vannak a teheneknek?
3: Minden tehénnek van neve.
2: Hallgatóink szeretik a neveket, mert akkor el tudják kérdezni, hogy föltetik soron, hogy hogyan hívják a teheneket otthon. Miközben persze az uzát tetszik itt tovább pucolni, csak a neveket
3: van
2: szeretni.
3: Van Sára, van Kata, van Rozi, van közte Csonti.
2: A Csonti a sovány?
3: Igen, az más típusú, azért van az a neve neki, hogy Csonti.
2: Ezek ilyen jó zsíros tejet adnak, gondolom. Tehát bőven ilyen...
3: A tehenek ezek mind.
2: De az jó zsíros tejet ad?
3: Igen, 4-es a zsírja. Azért van belőle a jó sajt, meg a jó túró.
2: Közben az uza elkészült, és akkor Katika fogja, ami nem kell, az kidobja hát ez a megőrölt kukorica, az megy a szemétbe, gondolom. Odébb állok, mert pont zavarok. Bejöttem a pult mögött. Szomszédasszony segít neki, mert van neki egy külön szemet, ez zacskó, az gondolom megy a macskának, vagy valakinek. Eltaláltuk?
4: Igen, úgy van, mert itten nem lehet belerakni a kukába, hanem van egy külön, amiben bele lehetne, de mi nem...
2: Haza kell vinni a cicának, hát remek sok csirkefej van benne.
4: Gyönyörű két kutyám van most, két puli, nem is nagyok, és azok képesek megenni. Na. Be van nekik osztva, és haza van víve.
2: Na, ez így kell csinálni. Itt folytatjuk, ez a 98.6 Manna FM, és benne a Bőség kosara, Bosnyák tér legjobb helyéről jelenleg, a, hogy hívják ezt a sor, termelői sor?
4: Termelői sor, igen.
2: Termelői házi sor, tartósítószermentesen zenélünk, aztán folytatjuk a műsort.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Bőség kosara.
1: Hát itt piacra is szokott menni.
2: Kérdezte Kati, hogy szoktam. Igen, igazából a Bosnyáktéri piac az én nagy kedvencem, meg van egy másik Lőrincen, Szentlőrincen, Pestentlőrincen, nem tudom, tetszik-e tudni, a Lőrinc piac. Ott szoktam még.
1: Hallani hallottam, de nem tudom, hogy hol van.
2: Másdén azt mondom, hogy ez a Bosnyák piac az az utolsó ilyen piac hangulatú piac. Ha tetszik érteni, mire gondolok, a régi piac. Ugye ennek megvan az a bája, hogy igazából már hozzá kéne nyúlni, fel kéne ültani, de még mindig hány éve tetszik járni a Bosnyák piacon?
1: Már 40 éve.
2: Hú, akkor ön ezt főállásban is ezt csinálta?
1: Tessék?
2: Munka mellett is csinálta, vagy főállásban is ezzel foglalkozott?
1: Főállásban. 40 éve ide járok erre a piacra.
2: De hasonló választék? Akkor is csirke, házi, sajt, minden?
1: Minden volt akkor is. Liba, kacsa, pulyka, minden. Minden.
2: 40 éve mennyi volt egy kiló túró?
1: Nem tudom, 100 forint se nyilván. 3 forint volt egy liter tej. Meg egy kiló kenyér.
2: Mennyit változott a piac 40 év alatt, akkor ön aztán igazán tudja, te kiváltozott jobban a vásárlók, vagy maga a piac?
1: Hát szerintem mind a kettő. A piac jellege az megvan, de a csarnok se igen változott, mert az akkor is ilyen volt, mint most.
2: Nemrégiben itt forgott egy film a piac címmel, még ő Zalajos és játszottban itt forgatták. Akkor nem volt itt esetleg?
1: Nem.
2: Nem láttam. No, szóval ez tényleg nagyon szép sárga. Igazából sajnálom, nem tévétől vagyunk, de ez valami nagyon, nagyon hihetetlenül. Ezen a sárga lábon még valamit le kell húzni, mintha csirkelábról van szó, vagy ezt már meg lehet tenni így, ahogy van.
1: Nem, ezt le kell, a felső hártyát még le kell róla szedni. Most nem kapargatom, de ezt le kell róla szedni, ha eszi, mert ezt így nem lehet megenni.
2: Van a családban fiatal lány, aki most tanulja öntől ezeknek
1: a... Fiatal lány, 40 éves a lányom, a legkisebb.
2: Unokája?
1: Az is van.
2: Van ott lány?
1: Ott mind lány, egy fiú van közte csak, az unokák közt is. De ők ezek már nem csinálják, a lányom azt csinálja, a 40 éves, de a többiek, az unokák azok. Nem, pedig van közte 30 hány éves is. Jövök, anyám!
2: Közben olyan vevő érkezett, tessék csak menni, mert ércét vesz a hölgy. Jó napot kívánok, ez a Manna FM, a 98-ban Manna FM-en. Mi jót tetszik vásárolni, ha nem titok?
3: De.
2: Ércét, de tessék visszajönni. Jöjjön vissza! Elment a hölgy, úgyhogy akkor addig átfordulunk. Tessék vásárolni, nem?
4: Nem.
2: Megijesztettem, hogy inkább átjutom akkor önhöz. A töpörtyűre tessék elárulni, aztán tényleg béké hagyom, hogy tetszik beletenni tejet, vagy nem a végén.
4: A legvégén, igen.
2: Én anyukámtól úgy tanultam, hogy kell beletenni. Igen. Nagyon jófajta töpörtyű, mert ahogy látom, ezen azért kicsit több hús van, mint ami szokott lenni. Ezt szeretik az emberek, nem?
4: Van. Azt szeretik, minél apróbra van kockázva, és akkor mikor már eléri azt a szintet, hogy le lehet venni, akkor kap egy nagyon kicsi tejet, és akkor mikor le van szűrve, egy leheletnyi sóval meg van pörgetve.
2: Aj, de jó. Na, amit önök végeznek, az nem egy könnyű munka, legyünk őszinték. Mind otthon, mind itt a piacon. Milyenek a munkának mégis a szépsége?
4: Az emberek szeretete egyszer. Én nagyon szeretek idejönni, én azért nem hagyom abba, mert én élvezem, hogy jöhetek. Én nagyon tartok attól, hogy sajnos megöregedtem, és mikor kell az, hogy abba hagyni. Ezt nem akarom.
2: Ne hagyja abba, mert az embert a munka tartósítja azért.
4: Úgy igaz.
2: Meg hát ön is az a... Nem lehet, hogy beszélgetünk, hiszen ön meg Katilni egy nagyon kedélyes, egy nagyon... Ami fontos manapság, most van egy szupermarket, de komolyan, ott nem fogok beszélgetni egy olyan árufeltöltővel, aki most föltette a lisztet, vagy fölteszi ezt meg az. Itt azért van némi személyes kontaktus, ami fontos, azért is vagyok itt.
4: Nekem az hiányzik. Én itten többet beszélgetek, mint a saját falumba. Mert én ott nem járok el úgy vásárolni se. Jó. Lányom bevásárol, de itt olyan személyes kapcsolatok vannak a vevőkkel már, hogy aki éppen nem vásárol, és ide jön, és esetleg megkérdezi, hogy vagyunk.
2: Mi ilyen újság? Vagyok én is néha.
4: Ez hozza azt, hogy szeretünk járni.
2: Na, tartsa meg a jó szokását, meg adjon az Isten jó egészséget, nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Jó. Vasárnap ne tessék dolgozni, és ezek a finomságok. És akkor kérem tisztelettel a Bosnyáktéri piacon, szemben a káposztásokkal kell keresni ezt a két remek pultot. Ha azt mondják, hogy Manna FM, tudják, hogy én voltam, és már lehet is náluk vásárolni. No, folytatjuk. Közben megérkezett a kutyusnak az ember, pedig a csirkelábat kidobni, hát az megy, oppasz, majd én fölveszem. Leesett egy csirkefej. Ide, oda. No. Akkor zenélünk, aztán folytatjuk itt a Manna FM-en.

0: a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: 98.6 Manna FM, és megint elmondom, hogy egy Bőség kosara, hogy a Bőség kosara az nem egy ilyen vegetáriánus, meg vegan műsor. Most is egy gyönyörű pult mellett előtt állunk, és mellettem a már régi ismerősötök így hangba legalábbis, remélem valaki már jött is hozzá vásárolni, német úr. No, régen találkoztunk, a pult az ugyanaz, ugyanazok a különlegességek vannak, a kolbász mindig töltitek.
3: Így van,
2: amiről
3: így van.
2: Most kezdjük a beszélgetést, az apósom kim volt Olaszországban pár éve, és az osso buccóval megismerkedett. Én nem ismertem ezt a húst, nem ismertem, mi ez a kajal, te tudod-e mi, és kapható esetleg itt osso buccó?
4: Természetesen az osso buccó ugye az a marha és a borinak a lábszárát, tehát velőssonttal együtt fűrészelik el, és azt szokták megpárolni, megsütni, és annak különleges receptúrája van az olaszoknál, akik ilyen paradicsomosan készítik el. Rendelésre szoktunk készíteni, mert ugye Magyarországon nálunk ugye a marhát úgy bontják, hogy a lábszár csont külön van, az a velőssont, és külön a lábszárhús, és amikor a kérik, akkor természetesen mi nem bontjuk le róla a húst, hanem egybe hagyjuk, és akkor szépen csontfűrészgéppel el vannak fűrészelve így a szeletek.
2: Milyen vastag egy ilyen szelet?
4: Hát egy körülbelül olyan 2-3 centi körül szokott lenni.
2: Azt hiszem vastagabb, legalább 5.
4: Nem, az már nagyon vastag. Az igazit azt ugye borjúból szokták, borjúnak a lábszárából van, igen, de a marhából is nagyon finom. Úgyhogy szoktunk tartani természetesen. Általában egy 2 hetente csinálunk standerbe is, hogy a pultnak azért, mert ugye az keresik, akik ismerik, meg ugye rendelésre mindenféleképpen.
2: De ha ilyen kell, akkor ezt meg kell rendelni, tehát ez nincs mindig.
4: Szólnak egyik héten, hogy kell a jövő héten egy ilyen kaja, és akkor azt megcsináljuk, persze, fölírjuk, és akkor megvan. Minden héten kapunk ugye a negyed marhákat, és ugye abban ott van elősont a lábszárral, és akkor így meg elkészítjük.
2: Ami még ugye régi nagy kedvencünk a grillkolbász, tehát ki is, egy új felett kikerült gyerekek kedvence, grillkolbász nem csípős. Ez az, ami itt készült, uram, bocsánat, talán még a te recepted alapján.
4: Így van, nincsen benne semmilyen adalékanyag, csak a hús meg a fűszerek. Olyan nagy sikere van, hogy télen is, karácsonyiskor is kellett csinálnunk ebbe a jubélbe, hogy azt nem csak grillen lehet elkészíteni, hanem csak simán egy serpenyőbe, vagy kis olajon meg lehet sütni, és karácsony ünnepekre csináltunk még más különlegességet is, mint például a sertés szűzpecsenyét kolbászhússal megtöltöttük, tehát hogy föl van szórva a szűzpecsenye, ráhúzzuk a kolbásznak a töltőjére, és akkor belekerül a kolbászhús. A nyers állapotban, békönszalonnával körbetekerve, csak sütni kell, és nagyon finom.
2: Csak sütni kell. Egyszer vittem haza innen tőled egy jó 2 kiló facalt, és az anyósom, komolyan mondom, nem udvariasság, ódákat zengett róla, mert hogy általában nem volt annyira vizes, vagy nem tudom, hogy ezt máshol vízben áztatják, nem tudom, hát azt mondja, most is látok, egész fatírtörök között, ugye valaki úgy hívja, és föl van szeltelve. Van titka ennek a nyersanyagnak, hogy mitől zengett ódákat az anyósom erről a pacalról?
4: A származási helye, ugye, hogy honnan hozzák, és ott az elkészítési mód, tehát mert ugye az a nyers állapotban, amikor a marhát levágják, és ez a pacal, az nem így néz ki, tehát az magyar ember nem enné meg, mert az nem ilyen fehér, mert ugye ezt egy valami különleges vegyszeri dolgokkal kezelik, és ilyen centrifugába rakják, mossák, tisztítják, és akkor lesz ilyen szép szín a pacalnak.
2: Aztán a marha bendőről van szó, mert aztán minden előfordul, nem?
4: Így van, így
2: mert milyen színű az ából volt, tehát hogy ki jön a tehénből?
4: És barnás, fekete, zöldes, ilyesmi színű.
2: Azt te is mondjuk, akkor legyen így az egész.
4: Igen.
2: Változott a te ízlésed, mi a te kedvenc hús alkatrészed?
4: Ami... mindig ugyanaz hús legyen, tehát minden részét szeretem, tehát nincs olyan része, amit nem. Ilyenkor jó finom a fül, például a sertésfül, jó kis porcogós bele a káposztába.
2: Van most a pultban?
4: Van.
2: Lessük már meg, mert apusom meg nagy fültortát szokott csinálni. Az egész családom ilyen, és itt van tényleg. Igen. És ahogy látom, ez tényleg csak itt a fülemerő, arra szokott igen. panaszkodni, hogy hozzák karé, van még a fejről, itt meg csak a füle van.
4: Igen, hozzávágják még azt a fülgombát is, igen. Tehát ugye az a része, hogy az a hallójáratnál, és az már gusztustalan.
2: Na azt ő úgy csinálja, hogy legutóbb vett 3 kiló fület,
4: igen.
2: megfőzte, és egy ilyen rozsdamentes form beletette eszméletlen mennyiségű fokhagymával,
4: igen.
2: és ezt kiborítja, és akkor...
4: Összekocsonyás, hogy megfagy teljesen, mert ugye a bőrben van a kollagénanyag, ami megkocsonyásítja, és ezt most utána szeletelni kell.
2: Ez jó a csontnak, és ugye benne a porcogó miatt.
4: Így van, a hölgyek mostanában ugye a kollagént az arcukba töltik, mint például a csobotoxon.
2: Mi meg a belünkben.
4: Ennyi, így van.
2: Kedves hallgatók, akár a Bosnyáktéri piacon, akár a Lőrinc piacon jártok, mindkét helyen megtalálható remek őstermelői pultsor, ahol remekebbnél remekebb húsárukat lehet kapni. Most ez volt a Bőség kosara, remélem tetszett. Én Puc Attila voltam, a jövő héten igyekszem újra megtölteni a Bőség kosarát érdekes és finom tartalommal.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja.

0: Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogírtás. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az EB Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök a kormányülésen, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogírtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni.
0: Időjárás.
1: Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A felnőtt korról beszélgetünk, Csay Moni szociálpedagógus lesz velem újra. Szia Moni, és köszönjük szépen, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: No, hányszor hallottuk azt magunktól, ugye, meg a kortársainktól, pajtársainktól, hogy hú, ha majd felnőtt leszek, bárcsak dolgoznom kéne, mennyivel jobb lesz majd, és aztán az ember egyszer csak lesz 40, meg 45, meg 50, és rájön, hogy atyaik, bárcsak gyerek lehetnék újra. Szóval mi a helyzet a mai felnőtt, aktív korú társadalom látleletét tekintve? Hogyan is van ez bennünk szubjektíven egy szociálpedagógus szemszögéből? Hol vannak a kihívások, és hol tartunk ma? Akár abból az aspektusból is, amit mondtam, hogy mennyivel jobb a felnőtt kor, hát nyilván nem annyival jobb.
2: Ez egyéni. Én nem biztos, hogy szeretném végigcsinálni előről ugyanazt. Uh-huh. Nyilván mindenki azt szokta mondani, ha mostani eszemmel, de
1: hát... Ha másképp nem érdemes visszamenni.
2: Hát akkor igen, biztos, mert ugyanúgy vissza a startvonalhoz, az is egy izgalmas kihívás lenne, de hát az minden...
1: Hát az még a gazdák, hogy okosanban is uncsi vagy, amikor a szanatóriumban csak hatossal jetsz ki.
2: Igen, én azt gondolom, én azt látom, én úgy bontanám szét, hogy a rendszerváltás óta egy nagyon dinamikus változás van, és én azt látom a mai magyar társadalomban, úgy képzelem el, tudod, amikor tanóráról kicsöngetnek, uh-huh. Ott volt egy rend, egy fegyelem, egy elvárás, tudtam a helyem, tudtam a dolgom, pont. És így kicsöngetnek, és így kiömlünk az ajtón, és mindenki rohan, hogy egy kicsi időm van, és akkor gyorsan a büfébe lemenjek, a mosdóba elmenjek, megbeszéljem vele, gyorsan megírjam a leckémet, a következő. Tehát én azt érzékelem, és azért mondtam azt, vagy mondom azt, hogy ez szubjektív, mert majd áttérhetünk a kutatásokra, de én azt érzékelem, hogy volt egy nagyon bekeretezett rendszer, ami olyan volt, amilyen, de nem lehetett kilógni a keretekből. Tudtuk, mi ugyanazt a sorozatot néztük este, akinek volt tévéje, tudtuk, hogy mi az elvárás, tudtuk, hogy mi a rend, mi fér bele és mi nem. Egy elég egységes társadalmunk volt, ha jó, ha rossz, de egységes volt. És a rendszerváltással ez így kirobbant, és én azt gondolom, hogy azóta is rohangálunk, hogy még mi dolgunk van, meg mit kéne csinálni, meg mihez kéne kezdeni. Tehát egy picit szerintem a mai társadalmunk rendezetlen, struktúrálatlan, tehát hogy nincsen annyira bekeretezve, hogy hol vagyok, mit csinálok, pontosan mi a dolgom, mi a célom, mik ennek a norma keretei társadalmi szinten megegyezve, hanem így rohangálunk az éterben össze-vissza, vagy a térben, és keressük a céljainkat, hogy mitől leszünk boldogok. Hát ugye 50 évvel ezelőtt pszichológia, vagy egy ilyen műsor elképzelhetetlen lett volna. Nagyon el volt nyomva a mentális fejlődésünk, a pszichés fejlődésünk, és most így kiszabadultunk, és így kapunk fűhöz, fához, kisvirághoz, hogy hogy is legyen ez. Tehát én egy picit ilyen szempontból kaotikusnak, de közben mégis merevnek érzem, mert a neveltetésünk meg ott van a háttérben.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy azért az nagyon fontos, hogy ahogyan változtak a generációk, úgy változott a hozzáállás is ahhoz, hogy tulajdonképpen a felnőtt kor mit jelent? Hogy kell-e valójában meghatároznunk a célunkat, vagy majd mutatja az élet? Ugye sokan, mint én is bevallom őszintén, neked is töredelmesen meg a hallgatóknak, hogy a magam fatalizmusával én azért én kicsit furán állok az élethez. Szóval, hogy megváltozott a ritmusa, mintázat a generációk változásával együtt?
2: Az mindig változik. Tehát, uh-huh. hogyha a történelembe visszanézünk, nagyon
1: mondjuk
2: hamar kellett felnőni.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Tehát, hogy minden történelmi időszaknak megvan a maga társadalmi struktúrája, és megvan a maga társadalmi normája, és a mostanit is utólag fogjuk egyébként jobban látni, vagy az utánunk következő generáció. De igen, ez abszolút változik generációnként, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy felnőttnek lenni. Honnan indítjuk az érettségitől, a 18-as korhatártól, vagy amikor elkezd valaki dolgozni. Uh-huh. Tehát, hogy jó, erre vannak sablonok, vannak elméletek, de hogy éljük meg? amikor elköltözünk otthonról, akkor vagyunk felnőttek, amikor családot alapítunk. És igen, ez abszolút változik, és mozog, és átalakul, és átrendeződik, és nyilván az újabb és újabb generáció tanulva az előző hibájából jobbat akar csinálni. Csak az a baj, nem lát vissza 5 generációval előtte, hogy ott mi befutottak bele, hanem mindig azon akar javítani, amit ő rossznak vél, vagy ami őt zavarja. Mellett elfelejtve nagyon sok egyébként fontos szempontot, és nagyon nem mindegy, hogy egyébként egy ország politikai, kulturális berendezkedése éppen hol tart.
1: Csajmoni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. A felnőtt korról beszélgetünk, nagyon sok irányból tesszük ma ezt, és szálazzuk szét a témát. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy a gyermeket nevelő családoknál mi a helyzet a mindennapok megélését illetően felnőtt kor aspektusából, tehát amikor már úgy vagyok felnőtt, hogy nekem kell lennem valóban a felnőttnek, hiszen van egy gyerek a közvetlen környezetemben napi szinten. Hamarosan jövünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Felnőttkorról beszélgetünk a mai Lélekszörfben. Szakértő vendégem Csaj Móni, szociálpedagógus. Ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy a gyermeket nevelő családokról beszélgetünk felnőttkor aspektusból. Ők hogyan élik meg a mindennapokat? Ugye, amikor eljön az a pont, hogy egyszer csak még megélhetem magam felnőttként is úgy, hogy vagyok egy bolondos kisfelnőtt, vagy egy túlérett kamasz, de amikor gyerekem lesz, akkor muszáj felnőni.
3: És ez a mi társadalmunkban most per pillanat egy nagyon érdekes kérdés, eleve a nevelés kérdése. De előbb én ránéznék, hogy a társadalmi felépítésünk úgy néz ki sajnos, mint egy csepp, olyan formájú. Tehát az alsóbb szintjei, vagy talán mint egy piramis, tehát az alsóbb szintjei a szélesek, és a közép réteg el van vékonyodva. Itt most a gazdasági részét, az olyan részét nézem, hogy milyen a társadalmi struktúra. Ahelyett, hogy egy gyémánt lenne, hogy ugye a közép réteg nagyon széles, stabil, biztos, erős, és ahol, mikor beleszületik egy gyerek egy családba, akkor Magyarországon jellemzően onnan nagyon nehéz kitörni. Tehát, hogyha a piramis alsó részébe született, akár a szülők iskolai végzettségét, akár a földrajzi elhelyezkedését, értem itt az alatt, hogy a fővárosba született vagy vidékre, és akár az anyagi helyzetét nézem, akkor annak a gyereknek az, hogy milyen családba született, eléggé szépen előrejelzi az egész életét. Nagyon nehéz a mozgás, nagyon be vagyunk betonozva ebbe. Na és akkor megszületik egy gyerek, mindenki a legjobbat akarja a sajátjának, vagy a családtagjai gyerekének is, tehát ugye a családi közösségekben megszületik egy gyerek, és mégis azt kell megélni, hogy ebből nehéz kitörni. És akkor válnak igazán felnőtté, mikor ezekkel szembesülnek az emberek, hogy akkor hova, hogyan fogom felnevelni, hogy neki jobb legyen, mint nekem, mert minden szülőnek ugye ez a célja, minden családtagnak az, hogy a következő generációnak könnyebb legyen, jobb legyen. Csak hogy nálunk sajnos a társadalmi összetétel az nem egy ideális helyzet per pillanat. Tehát például akkora szakadék van, ha valaki tényleg Budapestre születik, vagy az agglomerációba, aközött, hogyha egy borsodi kis faluba, hogy onnan az átjárhatóság az minimális. Hiába voltak erre ilyen-olyan törekvések, per pillanat nem ott tartunk. És amikor Borsodba, egy faluba születik, ugyanúgy szeretett gyerek, és ugyanúgy jobb életre vágyó szülők, hogy a gyereknek jobb élete lehet, borzasztó nehéz most megugrani ezt. Akár tanulásban, akár sportban, akár művészetben, tehetséggondozásban, akár kultúrában, hányszor jut el színházba, mit lát a világból, milyen közegben nő föl. Nálunk ez nem nagyon átjárható, és ezáltal bebetonozódott ez a fajta különbség generációról generációra. És ez sajnos a társadalmunk egyik nagy-nagy problémája és kihívása. Kitérhetünk arra is, hogy azon belül a gyereknevelésről mit tudunk, mit nem tudunk, hogy most a gyerekek mennyire vannak mentálisan megtámogatva, egyéb módon megtámogatva, azért most már a szülők számára nagyon sok információ elérhető. Ha ő szeretné minőségében jobban nevelni a gyermekét, mint ahogy felnőtt, akkor ezeken a mintázatokon felül lehet emelkedni, de azért ez nem jellemző.
2: Tehát, hogyha ezt végignézzük, akkor valójában ez egy olyan téma, most, hogy beszéltél, arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy azt gondoljuk, hogy a felnőtt koron nagyjából ezért mindent tudunk, de itt is, hogyha kinyitjuk ezt a könyvet, hogy felnőtt kor, akkor minden felcsapott oldalnak van még 3, 4, 5, 8, 12 plusz rétege. Mint az írásvetítőn. Ugye? Már aki emlékszik, hogy mi az az írásvetítő. Igen, a mi korosztályunk. Csaj Móni, szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Felnőttünk-e? A felnőtt korról beszélgetünk. Kapcsolatok, közösség és az időhiány, amiben ezek szétszakadnak, szétmorzsálódnak és elaprózódnak. Ezzel folytatjuk.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollen adója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcshús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük!
4: Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Csajmóni szociálpedagógus a Lélekszörf mai szakértő vendége. Felnőttünk-e? A felnőtt korról beszélgetünk. Kapcsolatok, közösség, az időhiány, és ez a kettő, ami szétmorzsálódik. Az időhiánynak, és egyébként vesző paripánknak, a social médiának köszönhetően is. Itt mi a helyzet?
4: Igen, pro és kontra, mert vannak mellette szóló érvek, hogy egy messzebb lévő rokonnal, baráttal lehet tartani most már könnyedén a kapcsolatot, és nem kell táviratot küldeni, meg kivárni, míg a posta odaér. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt ez jó is lehet, de egyébként meg beszipant minket egy olyan világ, hogyha elveszünk a social media rejtelmeibe és bugyraiba, hogy elveszítjük a valódi kapcsolatrendszerünket. Nekem az az izgalmas ebben, amit az előbb felhoztam, hogy mekkora előnye van egy budapesti fiatalnak, gyereknek vagy felnőttnek. Mégis azt kell mondanom, hogy a vidéknek is van előnye, ez az. Én azt gondolom, hogy mai napig, amikor tolom a biciklit az út mentén egy kis faluba, akkor le fogok állni beszélgetni a szomszéddal, a gyerekem osztálytársának az anyukájával. Valahogy még nem gyorsult fel annyira talán a világ vidékem. Persze az sem, hogy merre járunk, milyen lakosság összetétele van, most nagy általánosságban beszélünk, mert Budapesten könnyű összefutni, meg jaj, mind a ketten itt lakunk a városban, meg közel vagyunk egymáshoz, mégsem történik meg, mert egy sokkal pörgősebb életet élnek a Budapest és az agglomerációban élő emberek, mint vidéken, ahol még átmegyünk segíteni, hogyha valami arról van szó, hogy meg kell csinálni. Tehát vidéken talán az emberi kapcsolatok még emberibbek, mint egy felgyorsult,
3: igen, nagyon klasszikusabb.
4: Klasszikusabb, ez előny. Ez előny, mert hosszú távon azért az lelkemet jobban megerősíti, egy nyugodtabb életet hoz. Nyilván, hogyha minden nap felnőttként harcolnom kell a megélhetésemért, ugye a Maslow piramis, amit most már vitatnak, hogy van benne hiba, de azért egy alapgondolatnak jó, hogy először jól kell lakni, meg a lakhatásnak kell meglenni, és utána lehet majd az egyéni fejlődésekbe tovább lépni, de hogy vidéken valamiért ez még mindig kiegyensúlyozottabbnak tűnik nekem, mint a fővárosban és a környékén, ahol valamiért azt gondoljuk, hogyha nagyon-nagyon gyorsan mindent, és a legszebbet, és a legjobbat, és a videók alapján elvártak szerint élünk, és akkor már nem bírjuk, és akkor hívni kell egy takarítónőt, de akkor még többet kell dolgoznunk ahhoz, hogy azt is ki tudjuk fizetni, szóval belekerültünk egy elképesztő mókus kerékbe az elvárások mentén. Ehhez képest talán egy szerényebb vidéki élet még mindig emberibb és élhetőbb felnőtt létet biztosít.
3: Én azért vagyok emellett a gondolat mellett 100%-ban és teljes vászélességgel, amit most elmeséltél, mert mindig arra próbálom kapacitálni a hallgatókat, hogy egy kicsit álljanak meg és nézzenek vissza. Úgy nevezem én ezt, hogy az igazizás az megvan-e még valahol az életünkben. És akkor most egy teljesen bútuska egyszerű példa, hogy tudjuk-e még értékelni a piros zománcos fazekat, vagy kihajítjuk. Meg akarjuk-e tartani és belerakni egy muskátlit, mert jó ránézni, csak azért volt egy film, teljesen irreleváns a tartalma, csak egy mondat fontos belőle, a Meglesni és Megszeretni című film, amiben Meg Ryan és Matthew Broderick játszottak, egyébként érdemes megnézni, a jó film, és abban kérdez rá a srác a pasitól, hogy minek hozod ezt a növényt, minek ez? És azt mondja, hogy azért, mert szép. Tehát, hogy vannak dolgok, amikből nem kell értelmet keresni. Azt hiszem, hogy az a problémánk, hogy mindennek értelmet akarunk és hasznot adni. Van, ami a puszta létezésével tud nekünk ajándék lenni, és szerintem erre érdemes lenne odafigyelni. És azt is gondoljuk, szerintem sokan, vagy gondolják, én egy ilyen fura analóg maradtam, de hogy sokan gondolják azt, hogy a felnőtt kor az egy valami fajta felvett komolysággal kell, hogy járjon. Hogy így van-e, erről is beszélgetünk majd, mert hogy a felnőtt kor, ha mai téma, Csajmóni szociálpedagógus a vendégem, és ha már itt vagyunk, akkor jöjjönek az elvárások. Az a tengernyi elvárás, amivel találkoznunk kell, amit meg kell élnünk, miközben a virág egyre gyorsabb, és talán egyre követelőzőbb is, vagy hisszük mi azt, hogy ezeknek a vélt vagy valós követeléseknek meg kell felelnünk, ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. My table.

0: Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Csai Móni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Felnőttünk, a felnőttkorra beszélgettünk, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, ami az egyik leglényegesebb és legnehezebb pont, és szerintem nincs ember, aki ne találkozna elvárásokkal, nagyon sokkal. Hogyan éljük meg az elvárások tengernyi tömegét, miközben a világ egyre gyorsabb és követelőzőbb velünk szemben?
2: Én azt gondolom, hogy mint a cunami úgy vitt el ez minket. Sokat beszéltünk már róla elég kritikusan, hogy vannak ezek a kis short videók, ezek a népszerű emberek, akik megmondják, hogy hogy a legszebb a smink, és hogy a hajamnak milyen ápolási rutin kéne, és hogy egyébként a lakásomnak hogy kéne kinéznie. Nyilván mindig voltak divatok, trendek, mindig voltak 200 évvel ezelőtt, meg régebben is voltak, de most olyan szinten ömlött ránk, hogy beleszakadunk, ha meg akarunk ebbe felelni, képtelenségnek tartom. Tehát amikor videók készülnek valakinek az otthonába, hogy hogy készíti az ebédet, és azzal szembesülök, hogy a konyhája olyan patika, hogy szerintem műteni lehetne ott a pulton, akkor elképzelhetetlennek tartom, hogy ő neki hogy néz ki a napi 12 óra intenzív léte. Tehát, hogy és akkor a tökéletes alapanyagokból, a tökéletes sminkbe, a tökéletes hajjal, a tökéletes ruhába elkészít egy ebédet, és ezt végignézi egy háziasszony, és benéz a konyhájába, hát két út van, vagy nevet egyet, hogy ez nem egy valós videó, és ez nem az életről szól, vagy egy borzasztó rossz érzése támad. És felnőttként én azt gondolom, most a mai világban a legnagyobb kihívás, megteremteni a saját értékrendünket, mert ugye mindig igazodni akarunk valakihez, valamihez, és most millió egy kínálat van, amihez igazodhatunk. És abban hol vagyok én? Milyen vagyok én? Tehát egy végtelen önismereti munka lenne az első lépés, szerintem a felnőtté válás, amikor tudom, hogy ki vagyok én, mi az én értékrendem, merre tartok, és mi a célom, és utána ezt bekeretezem. Mert az nagyon fontos, hogy egy picit ilyen, most ez társadalom kritika lesz, de ilyen szétszórtak lettünk, ugye most már címkék vannak a gyerekekre, hogy ADHD, meg egyéb viselkedés zavarok, hát mi felnőttek is egy kicsit így fegyelmezetlenek lettünk. Tudom, hogy ez nem szimpatikus sokaknak, pedig egyébként egy jó napi rutin, egy önismeret és egy fegyelmezett élet kialakítása borzasztó megnyugvást hoz. Nem tudunk pihenni akkor, ha nincs bekeretezve az életünk, és nincsenek konkrétan kimondott céljaink, amiért a lépéseket tesszük, hanem kapunk jobbra, kapunk balra, jaj, most inkább akkor elmegyek amatőr festőnek, vagy inkább mégse, akkor inkább elmegyek gimnasztikára. Mit tudom én, ezer dolog van, amit kínál nekünk a világ. És elveszünk, elmorzsolódunk, elfogyunk, és akkor mentálisan betegek vagyunk, mert azt se tudjuk, hogy mihez igazítsuk az életünket. Tehát én azt gondolom, a mai felnőttnek ezeket lerázni magáról, ez a legnagyobb kihívás, és kialakítani a saját értékrendet, a saját célokat, a saját életstílust, mert nincs most mihez igazodni, vagyis hogy túl sok minden van, amihez lehetne igazodni.
1: Ezért inkább saját magunkhoz kéne igazodni, ahogy te is mondod, és megtanulni saját magunkat kihúzni bármiből is a saját hajunknál fogva, ami ebben az esetben nem a bajt jelenti, hanem az információ tengert, hogy legyünk akkor inkább csak egy kicsit a parton álló szemlélők, vagy szemlélődők, mert az is segíteni tud, hogyha észreveszem, hogy nekem mi a valódi véleményem, a saját véleményem arról, amit látok, vagy arról, amit hallok. Szerintem már az is őrületesen nagy segítség tud lenni. Felnőttkor, vajon felnőttünk-e? Erről szól a mai Lélekszörf, a következő órát azzal kezdjük, majd Csai Móni szociálpedagógussal, hogy a munkahelyről, a hivatásról, vagy pontosabban hivatás vagy munka kérdéséről beszélgetünk. Itt van az, hogy túlélés, örömforrás, vagy építkezés egy munka, vagy a hivatásunk, az elfoglaltságunk, amit tulajdonképpen olyan hosszan csinálunk napi szinten, hogy mondhatjuk azt, hogy az életünk nagy részét ott töltjük. Ezzel folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 10.000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a horti korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de két évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást.

0: megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába.
1: Időjárás.
0: Derült, száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A felnőtt korról beszélgetünk Csai Móni szociálpedagógussal, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy beszélünk a munkánkról. Munkahely, hivatás vagy munka egyáltalán? Hogyan tudunk különbséget tenni az elhívásunk között, vagy hogy csak bemegyünk valahová idézőjelben fát vágni? Szóval túlélés vagy örömforrás és építkezés? Mert hogy ez a felnőtt kornak a legjelentősebb része.
2: Rengeteg időt töltünk vele, és én azt látom most a társadalmunkban, hogy a félelem, meg a nehezen kiszámítható jövőkép miatt olyan kompromisszumokat kötünk, amire rámegy az életünk. Tehát nem merünk váltani, nem találjuk meg magunkban, hogy mi az, amit olyan szívesen csinálnánk. Ugye régebben volt ez a jó tanács, hogy olyan munkát válasz, amit ingyen is elvégeznél. De hát ugye a munkánk célja az a megélhetésünk egyrészről. És valóban én azt gondolom, hogy a felnőtt kor másik nagy kihívása, hogy megtaláljam azt, hogy mivel szeretném eltölteni a következő 40 évet, persze lehet benne váltás, de hogy az legyen fiatalként, az nem az, hogy hol tudok gyorsan pénzt keresni, mert nem lesz benne boldog, ha nem szeret, és ha nem boldog, akkor tényleg favágás. És ez egy picit ilyen elcsépelt, és mindenki tud hozzászólni ehhez, vagy van erről gondolata, de mégsem lépi meg, mert nehéz. Mert nehéz, mert félünk attól, hogy kudarcot vallunk, félünk attól, hogy nem jutunk benne előre, vagy más nem mondjak megint Vidék-Budapest viszonylatban, nincs az a lehetőség vidéken, ami engem igazán érdekelne, vagy nincs olyan munkalehetőség, ezért a megélhetésemért küzdök napi szinten, hogy azt elérjem. Viszont itt jön be az internet megint, ami lehet pozitív is, hogy azért vidéken, hogyha meg tudnák találni azt a témakört, amit szeretnek. Nagyon sok online munka van, még külföldre is lehet dolgozni egy borsodi kis faluból bármilyen hihetetlen interneten keresztül. Csak nincs elég információ és tudás erről. És az nagyon nem mindegy, hogy amikor ledolgozok 8-10 órát egy munkahelyem, és hazamegyek, akkor én milyen állapotba adom vissza magam a családomnak, a barátaimnak. Végtelen kimerítő, ha nem szeretem, amit csinálok. Annál fárasztóbb dolog a világon nincs, mint hogy nem tudom, lelkesedéssel repülnek az órák, ha szereted, amit csinálsz, hát neked mondjam, biztos tudod. De egy hallgató is meg, én nekem nagyon nehéz volt megtalálnom például, nekem nagyon sok éven betelt, és nagyon sokféle munkahelyem volt, mire megtaláltam, hogy megérkeztem, én ezt nagyon szeretem, és az ekkörüli témákat. Nagyon sok meló, megint azt kell, hogy mondjam, hogy minél korábbi önismeret, és nem kell félni azoktól, hogy megkeresek egy pszichológust, van ilyen, aki segít a hivatásomat megtalálni, aki különböző teszteken, órákon keresztül felméri azt, hogy én valójában tudat alatt milyen érdeklődési körrel vagy tudat felett, teljesen mindegy, de hogy mi van bennem, mit szeretek, mi az, ami vonz. Időt és energiát kell arra szánni, hogy a hivatásunkat megtaláljuk. Érdemes, kifizetődő, baromira nem mindegy, hogy mivel töltöm el az életem nagy részét. És ebbe a fiataloknak, akik fiatal felnőttek, nagyon kéne segítenünk, hogy jó pályára állítjuk, arról már nem is beszélve, hogy a társadalomnak is jobb, mert akkor ő azt a munkát úgy fogja végezni, hogy annak haszna is legyen. Nem csak ilyen immelámmal összecsapó módon.
1: Ha már szóba hoztad a fiatalokat, akkor csak zárásképpen egy fél mondat ehhez a témához, hogy milyen nagyon sokat tudunk tőlük tanulni, hogy ők hogyan állnak hozzá egy munkahelyhez, egy projekthez, egy munkához, a maradáshoz, vagy a menéshez. Ugye az ember néhány évtizeddel ezelőtt még kapaszkodott a székébe, és elképzelhetetlen volt, hogy ne onnan menjél nyugdíjba, ahol elkezdtél dolgozni. Szóval nagyon sok minden változott, ezt mind tudjuk, de nagyon sokat tudunk a srácoktól tanulni. Könnyedséget is.
2: Így van. Egy sokkal kevésbé kiszolgáltatott hozzáállásuk van, sokkal innovatívabb, és sokkal érdekesebb szemlélettel, úgyhogy igen, az egyetemisták gondolkodását érdemes meghallgatni, meg akik belépnek a munkavilágába.
1: Csajmoni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Felnőttünk-e vajon? A felnőtt korról beszélgetünk. Számoljuk az éveket, vagy repülnek az évek. Ugye az idő múlása és az idő mint olyan szerintem az első figyelmeztető jel abból a szempontból, hogy az ember már nem gyerek többé. Gyerekkorban minden olyan sok. Emlékszem, hogy amikor egyszer hajókiránduláson voltunk, azt mondták, hogy hát 3 óra múlva érünk oda. Hát az egy életnek tűnt 3 óra. Most meg egy szempillantás, egy csettintés, egy korty víz. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes az, ahogyan az ember végig gondolja, hogy Uramisten, most már május közepe van, lassan eltelik ennek az évnek is a fele, és mi minden történt, és még csak a felénél járunk. Szóval, hogy vajon az események sűrűsége és mennyisége az, ami megszabja a számunkra, vagy ami azt hozza számunkra, hogy milyen gyorsan telik az idő, vagy csak annak tűnik, le tudjuk-e ezt lassítani, mert hogy felnőtt korban azért ezt érdemes lenne tudni, hogyha ez lehetséges. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még. Új dallam, hát ez micsoda? Idegen.

0: Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Felnőttünk-e vajon? A felnőtt korról beszélgetünk Csai Móni szociálpedagógussal. Az a bizonyos repül az idő mondat. Számoljuk az éveket, vagy repülnek az évek, észre se vesszük, és egy szempillantás alatt már a kisbabánkból lett egy kiskamasz.
3: Hát így éljük meg, és így is van. Sok összetevője van annak, hogy miért érzékeljük így, és egyébként egy része rajtunk múlik megint, ez a rossz hír. Nem foghatok mindent a környezetemre. Rajtam múlik, hogy tudok-e lassítani. Rajtam múlik, hogy mire szánom az időt. Rajtam múlik, hogy ezen stresszelek és szorongok, vagy pedig megélem, ami van. Nagyon sok pszichológus foglalkozik ezzel, meg nagyon sok tanácsadó, és megint kéne követni valamit, amit mások mondanak meg. Hát azt kéne megtalálni inkább, hogy nekem mi a komfortos, én hogy tudok lelassulni. Például szánok-e időt arra, hogy a közélettel foglalkozva vitatkozzak másokkal. Tényleg arra akarom szánni az időmet, hogy mások életét kritizáljam, mások munkáját kritizáljam. Nyilván kell, hogy legyen véleményem, csak mennyi időt szánok erre.
2: Ez egyébként egy modernkori jelenség, ugye ez egy magyar tulajdonság, ez az agyon kritizáltság, és inkább figyelek a másikra, ugye azt mondták annó a nagy, okos nagyöregek, hogy ő dolga, foglalkozom mindenki a saját dolgával. Csak a másival könnyebb.
3: De ez egy nagyon kettős dolog, szerintem a nem jó mentális állapotunk miatt. Tehát, hogyha én jobban vagyok magammal, meg a családommal, meg a barátaimmal, és viszonylag kiegyensúlyozott keretekben élem az életem, és viszonylag fegyelmezetten, akkor nem fog foglalkozni, mert nem, hát sajnálom rá az időt. Akkor kezdünk el kifelé szurkálni, amikor nem vagyunk jól. Akkor látjuk meg a rosszat, amikor nem vagyunk jól. Nyilván mindenki a maga szintjén érdekli a társadalmi változások, érdekli a politika, érdekli. Csak az a nagy kérdés, hogy mennyire rántom bele magam, hogy egyébként ne kelljen foglalkoznom a saját dolgaimmal, mert ez is egy menekülés szerintem. És azért mondják a magyarokra, hogy ilyen búvalbéleltek, meg savanyúak, meg kritikusak, mert még mindig nem dolgoztunk fel millió egy dolgot társadalmi szinten. És erről nagy pszichiáterek és pszichológusok beszélnek, hogy egyébként nekünk hatalmas szükségünk lenne egy ilyen mentális megújulásra, meg egy ilyen múlt feldolgozására társadalmi konszenzusban, de ezt nem tudjuk meglépni, mert annyira polarizált a társadalom, hogy képtelenek vagyunk egy asztalnál ezt kedvesen és kultúráltan lezárni. Akár a kommunizmus időszakát, akár a világháború időszakát, ezeket mind hozzuk magunkkal, és akkor haragszunk másra, haragszunk a szomszédra, haragszunk a politikusra, meg a világra, és nem tudunk megnyugodni. Nagyon nagy szükségünk lenne, én őszintén nem tudom a teljes megoldást, hogy ezt hogy lehetne kivitelezni, de én azt gondolom, hogy az emberekben már megszületett erre az igény, mert elfáradtunk. A magyar társadalomban élő felnőtt emberek elfáradtak ebbe, elfáradtak ezekbe a nehézségekbe, amik jöttek évről évre, és közben eltelnek életek. És jönnek új generációk, és ilyen fáradtan, enerváltan, kritikusan atyogjuk végig az életünket, ami szerintem nagyon nincs rendben. De szerintem ez egy tünet. Senki nem úgy kell fel reggel az ágyból, hogy meg akarom kritizálni a szomszédot, a tanárt, a önkormányzati képviselőt, vagy éppen a miniszterelnököt. Senki nem így kell föl reggel, hanem berántják az események, mert nem vagyunk jól.
2: Amikor berántanak az események, mert nem vagyunk jól, akkor milyen jól jön egy idős ember a háznál. És hogyha már erről beszélünk, anyukám szokta mindig mondani, hogy látod, jó az öreg a háznál, én meg mindig mondom neked, nem vagy öreg, csak már sokat láttál. És természetesen ugye beszélünk mindig az idős korosztályról is, és tesszük ezt azért egyrészt, mert Móni, mint szociálpedagógus, nem csak a srácokkal, hanem az idősekkel is foglalkozik. Úgyhogy most jöjjön a nyugdíj, a nyugdíjhoz közelítve, vajon mi lehet a felnőtt kor, az érett felnőtt kor, mondjuk így az érett felnőtt kor célja? Lehet-e célunk? Kell-e, hogy legyen tervünk, vagy az ember csak szabadulni akar abból, amiben ideig benne volt? Hiszen, hogyha megnézzük, a nyugati országokban egészen másképp érik meg a nyugdíjas kort az idős korosztály tagjai. Ezzel folytatjuk.

Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A mai Lélekszörfben a felnőtt korról beszélgetünk. Felnőttünk-e vajon, és a felnőtt kornak van egy kicsúcsosodott része, én azt hiszem, amikor talán az aratás időszakának kéne elérkeznie. A nyugdíjas évek, az időskor. Nyugdíjhoz közelítve mi lehet a célunk? Hogyan tudjuk megállítani magunkat egy pillanatra, hogy kialakítsunk egy célt magunknak? Van-e tervünk? Kell-e, hogy legyen tervünk, vagy csak szabadulni akarunk a taposó malomból?
3: Sajnos azt látom, hogy per pillanat a magyar társadalomban már vágják a centit a nyugdíjra készülők.
2: Igen.
3: Tehát ez nem jó. Nem szeretem. Nem szeretem, hogy így kell nyugdíjba menni. Nem akarok így nyugdíjba menni. Tiltakozom. Mert én azt gondolom, hogy voltak időszakok, amikor az egy ünnep volt. Összejöttek a kollégák, összejött a család, ünnepelték azt az elmúlt éveket, amiket most már csak ilyen erőltetetem megy, ez van egy kis köszöntés, de így futnak, szaladnak ki az emberek a munkavilágából. Ez három dolgot jelent a számomra. Egy az, hogy túlterheljük. Túlterheljük az embereket, és már tényleg nagyon-nagyon elfáradnak. A másik az, hogy esetleg nem azt csinálta, ami az ő útja lett volna. Az is nagyon fárasztó, és lehet, hogy már nem mert váltani. A harmadik pedig az, hogy nálunk az érettkor, vagy aki régóta fiatal, más kategóriába esik, szinte így leválasztjuk a társadalmunkról. Most mindenki képzelje el maga elé Spanyolországot, mikor szól a zene az utcán. Simán gondolkodás nélkül felkér egy 30 éves srác, egy 70-80 éves nénit, aki egyébként baromi csinosan van felöltözve, simán nem kérdőjelezi meg, hogy ő hány éves, és ő táncoljon-e vele, vagy nem. Nyilván ez az ő kultúrájuk része, nem lehet most, csak hogy érezzük a kontrasztot, azért mondtam, nem lehet átemelni ezt így Magyarországra, hogy most akkor már a blahán táncoljanak az idősek a fiatalokkal, tehát nem ezt mondom ezzel, csak hogy egy tök más kultúra. Nekünk valahogy egy külön csomag a nyugdíjas társadalmi réteg. Úgy leválasztjuk magunkról, pedig hát ez egy nagy egység, így együtt. És amit te is mondasz anyukának, hogy jó az öreg a háznál, és hogy nem, vagy ő mondja, és akkor te mondod, hogy nem öreg. A tapasztalat jó, hogyha szeretettel kapjuk. Valahogy valamiért az idősebb korosztály, vagy a régóta fiatal korosztály, a mostani fiatalokkal úgy nehezen találja meg a hangot.
2: Cuki ez a kifejezés.
3: Hogy valamiért előkerül a kártya, és ez megint talán az ő keserűségük, a nem megbecsülés, a nem szép munkahelyi ív, hogy tényleg már védett korba kellett jogilag helyezni azokat, akik mennek nyugdíjba, vagy ne tudják kirúgni őket. Tehát, hogy ez olyan lehangoló, és nem jó társadalmi hozzáállás. Lehet, hogy fizikailag nem bír annyit, de hogy már sok mindent tapasztalt és látott, az biztos. És az egy nagy kincs tud lenni egy pályakezdőnek. Tehát én azt gondolom, hogy itt is megint a társadalmunk hozzáállásán kéne egyet csavarni, hogy úgy éljük ezt meg, hogyha egy idős ápolónő, aki már tényleg tudja azokat a fogásokat, akinek a kis ujjában van az egész szakma, az hogy legyen mentora egy fiatalnak, de azt olyan jó ízűleg. Azt szeretném én elérni, mint idealista, hogy ez így történjen meg, és a menekülés ne az legyen, hogy ja, én már itt puf vagyok a munkahelyemnek a hátán, és már tényleg csak a védett korom miatt vagyok itt, és már alig várom, mert már elefáradtam. Engem itt nem becsülnek, már levegőnek néznek, mindenhol változtatni kéne ezen, és ez sok munkahelyen egyébként a vezető felelőssége, hogy ez hogy kommunikálja, és hogy áll hozzá a régóta ott dolgozó kollégához. Ez az egyik. A másik, hogy van-e tervem arra, hogy hogyan tovább. Erről mi már beszélgettünk, és ez egy fontos dolog, hogy nem lehet úgy nyugdíjba menni, hogy végre pihenhetek, és elkezdem nézni a sorozatokat, amiről lemaradtam. Mert az instant leépülés, lehetetlenség, akár ha volt olyan hivatásom vagy szakmám, amit nagyon szeretem, akár 4 órába visszamenni dolgozni, ha van lehetőség, de ha nem, akár az oktatásába annak a szakmának vagy hivatásnak visszamenni, akár hogyha más érdekel, belekezdeni olyanba, ami eddig kimaradt, Tehát én mindenkit arra biztatnék, hogy amikor közeleg a nyugdíjazás időpontja, már legyen a fejébe egy terv, hogy mennyi mindent szeretne csinálni, mert ez fogja fiatalon tartani, és ez hozza a hosszú életet, és ez nem mindig pénzkérdés. Sokszor az, mert minden az. De egyébként, ha én egy kicsit is kreatív vagyok, és van körülöttem egy megtartó erő, egy baráti kör, egy család, akkor még annyi minden beleférhet az életbe, amit kitűzök célul, és azt fog előre vinni.
2: Felnőttünk-e vajon? Ha igen, milyen a felnőttkor? Erről beszélgettünk a mai Lélekszörfben, és jó szokásunkhoz híven Csajmoni szociálpedagógussal összeállítjuk az útravalót a kedves hallgatónak. Ezzel folytatjuk majd hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Felnőttkor, vajon felnőttünk-e? Ha igen, ez mit jelent pontosan? Kell-e túlságosan komolynak lennünk? Kell-e ezt valóban annyira komolyan venni, mint hisszük, hogy kell? Erről is beszélgettünk a mai műsorban Csay Moni szociálpedagógussal, és jön az útra való. Moni, mik a legfontosabb pontok, amiket elvihet magával a hallgató a felnőttkorral kapcsolatban?
3: Annyit hallgatta a nagymamámtól azt, hogy ne hidd azt, hogy annyi időd van, mint most hiszed, tehát, hogy nincs. A másik, amit hallgattam tőle, és nem értettem, hogy miről beszél, hogy minden fiatal szép. Hát ő nem úgy értette, hogy az én ízlésem szerint most ki szép, meg ki nem szép a divat szerint, vagy a nem divat szerint, hanem ő úgy értette, hogy a fiatalokban van még egy olyan energia, meg van egy olyan nyitottság a világra,
2: ami szépé teszi.
3: Így van.
2: Szépre hiszik az életet.
3: Igen, és hogy ne rontsuk el a felnőtté válás túl komolyan vételével ezt a ragyogást, mert ez akkor fakul el, amikor elkezdünk a terhek alatt így megrogyni, mert tehernek éljük meg. Van lehetőség rá, hogy ne így legyen. Mindenkinek ott van a kis kulcs a kezébe, ha használja, az nagyon jó, ha nem. Én azt látom, a mai fiatalok egyébként kezdik használni. Tehát ők kezdik átkeretezni és átgondolni ezeket az élethez való viszonyulásaikat, és szíthatjuk a telefont meg a social médiát, de egyébként meg a tájékozottságuk és a nyitottságuk egy kicsit ennek is köszönhető, hogy kinyílt a világ, és nagyon sok információ eljut hozzájuk. Szóval van egy pozitív oldala is ennek, hogyha nem válik függőségi, és nem indul el egy rossz irányba. Tehát én azt gondolom, hogy felnőttünk, csak még vannak nehézségeink és kihívásaink, és én azt gondolom, hogy amit ezerszer el fogok mondani, a tudatosság, az önismeret és az alapvető pozitív, jó hozzáállás a dolgokhoz fogja a társadalmukat megváltoztatni. Sok-sok kicsi fiatal, akik most kezdik az életet, és már egy másik szempontból közelítik meg a felnőtté válás kérdését, kivétel azoknak, akik Mama Hotelnek használják az családjukat.
2: Igen.
3: Kivétel azoknak, akiknek nincsenek céljai, de hogy azért a fiatalok nagy többsége, én azt gondolom, hogy már egy sokkal klasszabb társadalmat fog építeni egy-két generáción belül.
2: Még egy kérdés, ami szerintem nagyon lényeges, hogy fordítsuk meg a dolgot, ugye ezt a beszélgetésünk elején mondtam, hogy nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Tehát, hogyha az ember nem nekifeszül annak, hogy jaj, már megint nem, mit gondol, meg hogy mondja meg ez a túlmagabiztosság, ami egyébként sokszor engem is felbőszített. Aztán minek utána beszélgetünk elég sokat itt a Lélekszörben veled, megtanultam másképp odafigyelni rájuk, hogy ez, hogy ebből mennyire sok mindent eltehetek, hogy milyen nagy ajándék tud lenni az, hogyha az ember egy kicsit elhallgat hátrébb, és azt mondja, hogy jó, oké, akkor most elfogadom, amit ez a gyerek, ez a kis felnőtt tinédzser, 20 éves tud adni nekem ezzel az attitűddel, ami nekem nem volt meg.
3: Igen. Egészen más az önbizalmuk, máshogy szocializálódtak.
2: De ebből nem késő átvenni, amit tudunk, nem?
3: Nem késő, hogy nyitottak vagyunk. Kérdés, hogy mennyire ragaszkodunk ahhoz a mintákhoz, amit mi gyerekkorunkba kaptunk, meg mennyire ragaszkodunk ahhoz a hiedelmekhez, amit hozunk a családból, családi minták alapján. Ha ezt egy picit félre tudjuk rakni, és mondjuk nem egyből elkezdjük kritizálni azt a fiatalt, hogy de nem így kéne ülnie, de egyébként hogy néz ki a haja, meg ki van szakadva a farm, mert mindjárt hozok valamit, összevarrom. Tehát, hogyha nem így közelítek felé, hanem tényleg én egy picit engedem, akkor egyébként magával ragadó tud lenni az a lelkesedés, amivel beszélnek dolgokról, vagy azok az elképzelések, ahogy ők látják a világot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fiatalokat érdemes sokat hallgatni, és nem osztani nekik az észt, mert attól nem lesz nekünk semmivel jobb, hogyha egyébként a mi, hát sokszor kudarcot vallott hiedelmeink mentén kezdenek ők el fejlődni, hanem hagyj hozzák a friss levegőt és a friss tudást.
2: A felnőttkorról beszélgettünk a mai Lélekszörfben 2026. május 16-án. Csay Moni szociálpedagógussal. Moni, köszönjük szépen az idődet.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszi!
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Közeleg az adóbevallás határideje. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Várhatóan pünköst után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Augusztus végéig lezárt

Hatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Dunanapokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Guinness világrekord felállítására készülnek a magyar citerások május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, túlszárnyalva a tavalyi 201 fős hazai rekordot. A program különlegessége, hogy a Bajnokok Ligája himnusza is felcsendül magyar népi hangszerekre hangszerelve. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Derült, száraz idő várható, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. Manna Hits.

0: a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Cassidy from Switch, and here's the story behind our song, Perfection. Every single one of us has dealt with insecurity.
2: Az életünk során mindannyian megküzdünk azzal az érzéssel, hogy nem vagyunk elég jók. És az igazság az, hogy egyedül, Isten nélkül ez valójában így is van. Ugyanis arra lettünk teremtve, hogy közösségben legyünk a mi mennyei apunkánkkal, aki a saját képére teremtett minket az ő tökéletes terve szerint. Isten olyannak szeret bennünket, amilyenek vagyunk, és ez az igazság hatalmas szabadságot ad. A Perfection egy íma, amelyben arra kérjük Istent, hogy emlékeztessen bennünket erre a szabadságra, erre az igazságra. Remélem, hogy miközben hallgatod a dalt, bátorítást kapsz tőle, és emlékeztet majd arra, mennyire szeret téged, és hogy mindent odaadott érted.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Ez a Manna Hit.
2: Édesapám, akit nagyon-nagyon szeretek, már elmúlt 70 éves, és néhány hónappal ezelőtt covidos lett. Nagyon rosszul volt. Tudtam, hogy Isten kezében van, és imádkoznom kell érte. Ebben a nehéz időszakban én bátorítottam a családomat. Ezt a dalt ezeknek, az igazán nehéz napoknak az emlékeként írtam meg, mégpedig azért, hogy ne felejtsük el azt, hogy Isten szabad arra, hogy bármit megtegyen, és jót akar nekünk még akkor is, ha mi nem értjük, hogy mi történik. Ne felejtsétek el, hogy Isten hűséges.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Turn it up.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: De az Efézus 6 azt mondja, emeljétek fel a hit pajzsát. Nem azt mondja, hogy vonszoljátok magatok után. Nem is azt mondja, hogy csak így. Ja, itt a pajzsom. Igen, uram, nálam van a hit pajzsa. Hú, hittel teli nő vagyok. Nos, tehát felemeled-e a hit pajzsát, amikor egy tüzes nyíl közeledik? Nos, atyám, köszönjük neked az igédet. Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk ma. Köszönjük, hogy még megvan a szabadságunk ilyen alkalmakat szervezni ebben az országban, és imádkozom, hogy soha ne is veszítsük el a szabadságunkat. Taníts ma minket az igéddel Jézus nevében. Amen. Nos, vissza a Márk 11:22-höz. Ma a hit pajzsáról fogunk beszélni. Tudjátok, a keresztények sokat beszélnek a hitről. De az egy dolog, hogyha hiszünk Jézusban, mint megváltónkban. Ez egy dolog, amiben gyakoroljuk a hitünket, de aztán sok egyéb dolog is van, ami talán hiányzik az életünkből, és amiben fel kell szabadítanunk a hitünket. Például sok ember van, aki hisz Jézusban, és mégis állandóan vádlás alatt él. Ezért, ha igazán használni szeretnéd a hitedet valamire, akkor miért nem használod arra, hogy megszabadulj a bűntudattól és a kárhoztatástól? Ha hiszed, hogy Isten megbocsájtott, amikor a bűneid bocsánatát kérted tőle, és olyan messzire vetette őket, mint amilyen messze a kelet van a nyugattól, akkor miért éreznéd magad bűnösnek továbbra is? Azt próbálom elmondani, hogy bár van hitünk, és azt mondjuk, én hiszek Jézusban, de azzal még nem ér véget a hit. Onnantól kezdve meg kell tanulnunk hitben élni. Az igaz ember hitből él. Mi hit által igazak vagyunk Isten előtt. Hit által megszentelt minket. Hit által váltott meg minket. A gondolkodását is hit által kapjuk meg. És nagyon-nagyon sok évig jártam gyülekezetbe, és hittem Jézusban, de ezzel nagyjából a hitem végére is értem. Nem is igazán tudtam, hogy egyéb dolgokban is gyakorolhatom a hitemet. Emlékszem, egyszer találkoztam egy nővel, aki eladó volt egy üzletben, és elkezdtünk beszélgetni. Kiderült, hogy keresztény, szóval elkezdtem kérdezősködni, hogy megy az üzlet, hogy kap-e jutalékot, vagy pedig fizetést, tudjátok, csak csevegtünk, és azt mondta, nos, a dolgok nem mennek túl jól. Azt mondta, van egy kvóta, amit teljesítenem kell. Őszintén szólva, nem is tudtam teljesíteni, és félek, hogy elveszítem az állásomat. Azt feleltem, nos, miért nem imádkozol, hogy Isten tegye vonzóvá az üzletet, és az emberek bejöjjenek ide vásárolni. Tudjátok, számomra ez teljesen normális dolog volt, mert megtanultam, hogyan használhatom a hitemet ilyen dolgokban is. Ő meg rám nézett, és azt mondta, nos, egész életében hívő volt, rám nézett, és azt kérdezte. Nos, szerinted rendjén van az, hogy pénzt kérjünk Istentől? Pedig keresztény volt. Állandóan gyülekezetbe járt. Hitt Krisztusban, de nem tudta, hogy olyan egyszerű dolgokban is használhatná a hitét, mint az anyagi gondoskodás. Vagy hogy Isten vevőket küldjön az üzletébe. Nincs olyan dolog, ami miatt ne imádkozhatnánk. Nincs olyan szükség, amit ne emelhetnénk fel Istenhez. Nem azt mondom, hogy mindent megkapunk majd, amit akarunk, de amikor a szükségeinkről és az ellátásunkról van szó, akkor használhatjuk a hitünket. De fel kell azt szabadítani. Tanunk. És őszintén szólva, időnként kissé lustává válunk. Ezért ma lesz néhány szavam a lusta emberekhez. Tudom, hogy itt senki sem lusta. Te jó ég, korán keltetek, eljöttetek, ezért nem hinném, hogy lusták vagytok, de lehet, hogy valaki néz minket a tévén keresztül. Európában, Afrikában, Indiában, Ausztráliában, vagy Amerikában, aki egy kicsit lusta. Aki nem szereti a túlzott erőfeszítéseket. Például vegyünk egy egyszerű dolgot, mint az ételért való ima. Jobb, ha őszintén imádkozunk, mert egy csomó olyan dolog van benne, ami a halálunkat okozhatja, ha nem imádkozunk. Tehát mit teszünk? Én is hibás vagyok ebben. Köszönöm, Uram, ezt az ételt, áld meg a testemben, Jézus nevében, amen. Vagy időnként, ha már megettük a felét, azt mondjuk, áldjad lelkem az Urat, és legyen áldott az is, ami már bennem van. Nos, tudjátok, egy dolog ezt kötelességből vagy megszokásból elimádkozni, de a hit nem működik, ha legalább egy pillanatra nem gondoljuk ezt komolyan. Atyám, imádkozom ezért az ételért. Köszönöm neked, és kérlek, hogy ha van benne bármilyen káros anyag, akkor ne engedd, hogy az ártson nekem Jézus nevében. Amen. Tehát az egy dolog, ha van hitünk. És egy másik dolog, ha használjuk és gyakoroljuk a hitünket. Tehát a Biblia beszél a hit pajzsáról, a Márk 11:22-ben, ami ma az alapigénk, és amiben az áll. Higgyetek Istenben folyamatosan. És Jézus így válaszolt nekik, higgyetek Istenben folyamatosan. Szeretem ezt az igét. Nem csak néha, nem csak időnként, nem csak addig, amíg már belefáradtok, hogy az áttörésre várjatok, hanem higgyetek Istenben folyamatosan. Nos, tanuljunk meg néhány dolgot a hitről. Először is a hit növekedhet. Nézzük meg a 2 Tesszalonika 1:3-at. A hit növekedhet, de csak akkor, ha használjuk. Hányan szeretnétek nagyobb izomtömeget, mint amivel most rendelkeztek? Nos, tudjátok mit? Ezt nem lehet leimádkozni. Nem számít, mennyi hited van. Még egy csoport hittel teljes hívőt is egybegyűjthetsz, azok sem tudnak nagyobb izmokat leimádkozni számodra. Csak egy módon fogsz szert tenni rájuk erőfeszítések árán. Amen. Használnod kell azt az izmot, és minél többet használod, az elkezd növekedni, aztán ha még nagyobbra akarod növelni, akkor még nehezebb dolgokat kell emelgetned, vagy nehezebb dolgokat kell megtenned. Miért gondoljuk, hogy ha keresztül megyünk valamin, végre túljutunk rajta, akkor azt mondhatjuk, ah! Aztán jön egy még nehezebb dolog, mint az előző. Oké, ezen keresztül megyünk, és azt érezzük, ah! Aztán jön egy másik dolog. Nos, tudjátok, mire ide felérünk, addigra ezek a dolgok itt lent már többé nem zavarnak minket. Amen. Amikor először elkezdtem edzőterembe járni és tornázni, akkor azokkal a kis kutyacsontszerű súlyokkal kezdtem, amik 1,5 kilót nyomtak. Nos, tudjátok, most 10 vagy 12 kilósokkal edzek, és ha olyan kicsi súlyzót veszek a kezembe, akkor úgy érzem, hogy az semmiség. Tudod, ha tovább növekszel hitben, akkor néhány dolog, amin most mész keresztül, az később semmivé válik. Észre sem veszed őket. Tudjátok, elképedek azon, hogy régen milyen dolgok idegesítettek fel. Nézek, és arra gondolok, micsoda ostobaság, hogy egész álló napig szerencsétlenül éreztem magamat egy ilyen nevetséges dolog miatt. Tehát 2 Tesszalonika 1:3. Hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Tehát Pál azt mondja, a hitetek is nő, meg a szeretetetek is nő. A hitetek is nő, meg a szeretetetek is. Tudjátok mit? A hit nem nő a szeretet nélkül. Azt kérdezed, hogy érted ezt? Nos, először is, ha azt akarjuk, hogy növekedjen a hitünk, akkor növekednie kell a megértésednek és az én megértésemnek is arról, hogy Isten mennyire szeret minket. Minél inkább hiszed, hogy valaki szeret téged, annál inkább hajlandó leszel belévetni a bizalmadat. Ezért azt mondom, hogy ha gondod van a hittel, akkor tedd félre ezt a dolgot egy kicsit, és inkább tanulmányozd, hogy mennyire szeret téged Isten. Gyökerezz bele, és alapozódj meg az ő szeretetében, és utána már nem lesz olyan nehéz, hogy belévesd a hitedet. El kell fogadnunk Isten szeretetét, és meg kell tanulnunk kiegyensúlyozott módon szeretni önmagunkat, szeretnünk el Istent, és engednünk kell, hogy ez a szeretet kiáradjon másokra is. A Galata 5:6 szerint a hit szeretet által működik. Ezért van, hogy a Márk 11 azt mondja, amikor imádkozol, és panaszod van valaki ellen, engedd el, hagyd ott, tedd le, és bocsáss meg neki. Miért? Mert a hit nem működik szeretet nélkül. Ha haragszunk valakire, ha mérgesek vagyunk valakire, akkor eldugul a bensőség. esünk. A szeretet nem tud áradni bennünk, és a hitünk sem fog működni. Tehát azt mondja, hálás vagyok, amiért növekszik a hitetek, és az egymás iránti szeretetetek is egyre inkább növekszik. Úgy hiszem, az elmúlt 25 évben az egyházban sokkal több figyelmet szenteltünk a hitnek, mint a szeretetnek. Újra elmondom ezt. Úgy hiszem, az elmúlt 25 évben az egyházban sokkal több figyelmet szenteltünk a hitnek, mint a szeretetnek. Talán még harmadjára is elmondom. Úgy hiszem, hogy az elmúlt 25 évben az egyházban sokkal több figyelmet szenteltünk a hitnek, mint a szeretetnek. Miért? Mert nagyjából megtanultuk, hogy a hitünk használatával hogyan kapjuk meg a vágyott dolgokat. És bár Isten talán ezt használta arra, hogy megtanítson a hitre, a hit mégis sokkal fontosabb dolgokra való, mint hogy megkapjuk, amit akartunk. Igen, hihetünk abban, hogy megkapjuk majd azt, amit akarunk, és amire szükségünk van. De a hit elsősorban arra való, hogy segítsen átmenni dolgokon, hogy stabilak és erősek maradjunk, bármi is történjék. Tudjátok, mire vágyik Isten mindennél jobban? Szeretne egy világméretű egyházat, amely tele van emberekkel, akik fényesen világítanak, és mindenki bámul, hogy hogyan tudsz ilyen lenni, miközben ezek folynak a világban. Mindennél inkább azt akarja, hogy stabilak legyünk, szeretetben járjunk, békességünk és örömünk legyen. Ezek egyszerű kis dolgok. A Zsoltárok 102 azt mondja, örömmel szolgáljátok az Urat. Tehát hit és szeretet. Ne próbálj több figyelmet fordítani a hitre, mint a szeretetre. A hit egy másik tény a hittel kapcsolatban, hogy a hitet a beszédből lehet meghallani. 2 Korintus 4.13. Tudom, hogy ez jó, mert ma reggel megkerestem. Azt mondja, mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Ha igazán szeretnéd tudni, hogy mennyi hited van, vagy másnak mennyi van, akkor hallgasd a beszédüket. Főleg a nehéz időkben. Főleg akkor, amikor hosszabban kell várnod, mint szeretnél. Főleg akkor, mikor más ember kapja meg azt, amit te szeretnél, és te még nem kaptad meg. És főleg akkor fülelj, amikor valaki rosszul bánik veled, és Isten nem szolgáltad neked igazságot olyan gyorsan, mint te szeretnéd. Ilyenkor jövünk rá, hogy mennyi hitünk is van igazán. Újra szeretném megkülönböztetni azt a hitet, amit Krisztus által kaptunk. Hiszünk Krisztusban, hiszük, hogy meghalt értünk, hiszük, hogy ő az egyetlen reménységünk az üdvösségre, és ha még nem tetted, akkor azonnal rendezheted ezt azzal, ha behívod Krisztust az életedbe. Ismerd be, hogy bűnös voltál, és hogy el akarsz fordulni a bűneitől. Sajnálom, Istenem, kérlek, jöjj, élj a bensőmben, és ments meg engem. Olyan egyszerű ez, hogy sokan elmennek mellette. Tehát itt van ez a hit, amivel rendelkezünk, aztán meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell hitáltal élni, hogy hogyan gyakoroljuk azt a hitet az életünk minden egyes területén, és ez koncentrációt és odafigyelést igényel. A hit kiűzi a félelmet és az aggódást. A Máté 6.30 azt mondja, ne aggódjatok tehát a holnapért. Elég minden napnak a maga baja. Ne aggódjatok a holnapért, ne aggódjatok a tegnapért. Minden nap gyakoroljátok a hiteteket, egyszerre csak egy napra figyelve. Tudjátok, nekem is vannak problémáim, ahogy nektek is. Épp most is van néhány helyzet az életemben, melyek kissé feszültek, olyan dolgok, amelyekben az én felelősségem, hogy elrendezek bizonyos helyzeteket, amikben nem is tudom egyáltalán, hogy keveredtem bele, de tudjátok, hogy megy ez. Ezek azok a miért én helyzetek. Tudjátok, miért nekem kell ezzel foglalkoznom, de már benne is vagyok, és végig kell csinálnom. Szóval a dolgok időnként zavarosak, felkelsz reggel, megpróbálsz imádkozni, majd elkezdesz gondolkodni. gondolkodni. Nos, ezzel meg azzal most mi lesz? És ahogy nektek is, nekem is azt kell mondanom, nem, a hitemet használva fogom megélni a mai napot. És holnapra majd meg lesz, ami holnap kell. Mindannyiunknak így kell tennünk. De ez egy olyan dolog, amiben tudatosnak kell lennünk. Tudatosan gyakorolnod kell a hitedet ezeken a területeken. Meg kell tanulnod, hogy miként beszélj önmagadhoz, és hogyan emlékeztesd magad olyan igékre, hogy nem kell aggódnom a holnapért. Isten jobban szeret engem, mint egy madarat, és én még sohasem láttam egy madarat sem idegösszeroppanást kapni egy ágon, csak mert nem tudta, honnan fog előkerülni a következő kukac. Isten azt mondja, hogy ő megeteti a madarakat. Semmi sem szebb a virágoknál, de Isten gondoskodik róluk. Ezért nekünk sem kell aggódnunk afelől, hogy Isten gondoskodik rólunk, és bár nem kell aggódnunk emiatt, mégis fel kell szabadítanunk a hitünket ebben. És tudjátok, szerintem ezt szoktuk ellustálkodni. Úgy vagyunk vele, ó, igen, Isten gondoskodik erről. Nos, megkérted már? Imádkoztál ezért? Összhangban vannak a szavaid azzal, amit elvileg hiszel? Ezek azok a területek, amikben gyakorolhatjuk a hitünket, és ha mi megtesszük a részünket, akkor Isten sem mulasztja el megtenni az övét. Jézus azt mondta a tanítványoknak, amikor féltek a viharban, hogy ha elég hitetek lenne, akkor nem félnétek a vihartól. Ha bíznátok bennem. Miért engedi Isten, hogy keresztül menjünk dolgokon? Azért, mert a hit az Istennel való tapasztalatszerzésben növekszik. Az én hitem sokkal erősebb most, mint 36 éve volt, amikor komoly kapcsolatot kezdtem Istennel, pedig már jóval ezelőtt keresztény voltam, mielőtt komolyan vettem volna ezt. Ha-ho! Ezek szerint a tévé előtt ülőkhöz beszélek. És ne kapcsoljátok ki a készüléket. Már régen keresztény voltam, mire elkezdtem komolyan venni a hitemet. Épp csak annyira hittem Istenben, hogy megmeneküljek a pokoltól, de nem eléggé ahhoz, hogy győzelemben járjak. Gyerünk! Ne csak annyira higgy Istenben, hogy a hitet távol tartson a pokoltól, hanem eléggé ahhoz, hogy győzelemben járhass, és valaki mást is magaddal vihess a mennybe. Nos, én örülök, hogy kitartottam, és engedtem, hogy Isten érettebbé tegyen egy kicsit. Csupán csak tegnap este 1100 ember fogadta el Krisztust. Csak tegnap este. Tudjátok, éveket töltöttem azzal, hogy nem túl komoly keresztényként minden héten elmentem a gyülekezetbe, majd vissza. Amennyire én tudom, senki sem tért meg általam. De tudjátok, ha egyszer komolyra fordítjátok a dolgokat Istennel, ha igazán elkezditek gyakorolni a hiteteket, és mindent elhisztek, amit ő mond, akkor a hit egy olyan erővé válik számotokra, ami sok mindent megváltoztat az életetekben. A hit meggyógyítja a betegeket. Nem számít, mennyire elérhető ma számunkra a klinikai orvoslás, és nem számít, mennyi kezelésben veszünk részt. Ne felejtsük el, hogy elsősorban és mindenek előtt Istenben bízunk, hogy ő tart minket egészségesen. Amen. Ha nem tudod, hogy Isten meg akarja gyógyítani a betegeket, akkor olvasd el a Máté 8. fejezetéből az első 17 verset, és látni fogod, hogy Jézus lépten nyomon betegeket gyógyított. De a hitetlenség akadályozhatja Istent abban, hogy megtegye, amit akar. Nézzük meg a Máté 13:58-at. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt, mert nem hittek Jézus isteni küldetésében. Tehát Isten állandóan cselekszik, de amit ő tesz, azt hit által tudjuk elfogadni. Fel kell szabadítanunk a hitünket. És azt kell mondanunk, Istenem, hiszek az ígédben, és a magamévá akarom azt tenni. Néhány dolog, amit a hit végez el. A hit elfogadja a gondoskodást. A hit megment a bűntől. Hitáltal teljesen szabadon élhetünk a bűntudattól. Wow! A hit betölt minket Szent Szellemmel. Hitáltal hihetjük, hogy kedvesek vagyunk Istennek, még tökéletlenségünkben is. A hit megtisztítja a szívet, megszenteli az embert, kijelentést nyer számunkra, igazzá tesz minket, és általa bemehetünk Isten jelenlétébe. Hitáltal igazak vagyunk Isten szemében. A hit biztonságot és magabiztosságot ad nekünk, áldást hoz számunkra, és reményt, jó cselekedeteket eredményez, épít minket, megtart minket Istennél, és megoldja az ellenség tüzes nyilait. De az Efézus 6 azt mondja, emeljétek fel a hit pajzsát. Nem azt mondja, hogy vonszoljátok magatok után. Nem is azt mondja, hogy csak így. Igen. Itt a pajzsom. Igen, uram, nálam van a hit pajzsa. Hú, hittel teli nő vagyok. Nos, tehát felemeled-e a hit pajzsát, amikor egy tüzes nyíl közeledik? Itt jön egy újabb hazugság. Nem, ezt nem hiszem el. Itt jön egy újabb támadás. Nem, ezt sem hiszem el. Efézus 6.16. Ezt itt hagyom, hogy lássátok. Efézus 6.16. A magyarázó Biblia szerint azt mondja, vegyétek fel mindenképpen a hit oltalmazó pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. A régi angol fordítást azt mondja, mindenek felett. Mondjátok azt, mindenek felett. Mindenek felett vegyétek fel a hitnek pajzsát, melyel képesek lesztek kioltani a gonosz minden tüzes nyilát. Újra mondom, ez a pajzs, vagyis a hit semmi hasznunkra nem lesz, ha nem vesszük fel, nem emeljük fel, nem szabadítjuk fel, nem engedjük szabadjára. És hogy szabadítjuk fel a hitünket? Imádkozás és megvallások által, illetve hittel teli, Istentől ihletett cselekedetekkel. Nem csak akármilyen cselekedetekkel, hanem hittel teli, Istentől ihletett tettekkel. Mit mond a Biblia Jakab 1-ben? A hit halott cselekedetek nélkül, nem a test cselekedetei, hanem az olyan cselekedetek nélkül, amiket Isten mond nekünk. Ezért tehát nem lehetünk lusták. Hadd mondjam azt, hogy nem elég, ha gyülekezetbe jársz, és leteszed a hátsó feledet a székre. Nem érdekel, ha négyszer mész is egy héten, azért, hogy valaki, aki erőfeszítéseket tett, és nem volt lusta, az megetessen téged az Isten igéjével, kanállal letessen az Isten igéjéből, majd hazamész, és jövő héten újra megjelensz az etetésre. Ez nem lesz elég. Ez jó kezdet, de nem elég. Jó ez, de nem elég. Akkor mit akarsz, mit tegyek? Nos, kezdheted azzal, hogy jegyzetelsz, vagy megveszed a hallott üzenetek felvételeit, hazamész, és magad is tanulmányozod a témát. Ha meghallgatod, ahogy valaki mond neked valamit, az az első szint, de amikor te magad tanulmányozod, az kijelentéssé válhat számodra. Ne maradj egész életedre az az ember, aki felé szolgálni kell. Hadd mondjam újra, néhányatok számára ideje lenne a váltásnak. Tudjátok, mi szolgálni akarunk az emberek felé, de ne légy az az ember, aki egész életében csak fogadni akarja a szolgálatot. Légy az, aki segít valaki másnak. Sőt, én azt mondom, hogy eljuthatunk arra a pontra, amikor már nem tudunk többet fogadni, amíg nem adunk ki magunkból valamit. A hit halott. Cselekedetek nélkül. Nincs ereje. Semmi ereje. A hitnek mindig meg kell előznie a cselekedeteket. De nem hagyhatjuk ki a tetteket. Az pedig erőfeszítést igényel, igaz? Hányan tudjátok, hogy helyesen cselekedni erőfeszítést igényel? Ne elégedj meg annyi hittel, ami távol tart a pokoltól. Legyen elég hited, és kezd el felszabadítani arra, hogy győzelemben járj, és hogy áldás légy valaki más számára. Szerintem nem is kéne, hogy úgy teljen el egy nap, hogy azt nem mondhassuk, úgy örülök Istenem, hogy megengedted, hogy ma áldás legyek valaki számára. Képes voltam bátorítani őt, képes voltam felemelni őt, képes voltam betölteni egy szükséget, képes voltam megosztani a hitemet valakivel. A lusta keresztények soha nem lesznek védettek a gonosz mesterkedéseitől és a terveitől. A lusta az egy jó szó, igaz? A 2 Péter 1.5 azt mondja, Teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetek mellett kifejlődjön, teljes igyekezettel. Ezért az isteni ígéretek miatt szorgalmasak legyetek. Tehát ígéreteket kaptunk Istentől. De itt azt mondja, teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy a hitetek mellett kifejlődjenek bennetek bizonyos erények. Kiválóság, határozottság, keresztény erő, aztán még egyéb dolgokkal folytatja. Az a lényeg, hogy erőfeszítést kell tenned azért, hogy gyakorold a hitedet. Jó dolog a remény. De ha csak abból áll, hogy bárcsak... A reménység szoros rokonságban áll a hittel, és szerintem nem lehet hited remény nélkül, mert a reménység az egy pozitív várakozás, hogy valami jó fog történni, és erre szükségünk van, mielőtt felszabadítanánk a hitünket. De sok emberben nincs meg ez, ők csak vágyakoznak. Ó, bárcsak! Nem elég vágyakozni, akarni is kell. Képesnek kell lennünk felállni, és azt mondani, Isten ereje által megteszem a saját részemet. Minden reggel, amikor felkelsz, tölts 10-15 percet azzal, hogy hálát adsz Istennek azért, amit cselekszik, dicséred őt, és szabadítsd fel a hitedet abban, amire szükséged van aznap, meg abban, ami előfordulhat, és nem is tudod, hogy szükséged van rá, és szabadítsd fel a hitedet, hogy keresztényként viselkedj a nyilvánosság előtt. Tölts időt Isten jelenlétében, és kérd, hogy töltsön be a Szent Szellem erejével. Nagyon szeretem az Efézus 3-at, amiben az áll. Pál azt imádkozta, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, és a Szent Szellem töltse be a legbenső lényeg és személyiségeteket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én ismerek olyanokat, akiknek jól jönne egy jó nagy adag Szent Szellem a személyiségükbe.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Megnyílt a Szent István könyvhét. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derül ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon.
0: Időjárás.
1: Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: a legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szokás szerint nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Május 18-a hétfő van. Na, 48 éve múzeumi világnap a mai. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977. májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el ünneplését. 1978. május 18-án tartották meg először. Ezen kívül 865 éve Szent Erik Svédország patrónusának ünnepe is a mai nap. Szent Erik svéd király vezette be a kereszténységet országában. A svédek szemében Szent Erik a győzelem jelképe is. 18 éve ez az internet egyik világnapja. A Nemzetközi Távközlési Egyesület kezdeményezésére az internet világnapját a távközlés világnapján követő napon tartják. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a távközlési világnapot. 209 éve született Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. Nagy létán látott napvilágot. Irinyi a bécsi politechnikumban tanult kémiát, ahol egyik professzorának kísérlete kapcsán jutott eszébe a hangtalan gyufa megoldása. A megvalósításig több év telt el, de 1836-ban végül szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufát. Ebben az volt az újítás, hogy a gyufa fejen a foszfort káliumklorát helyett ólomdioxiddal keverte. Találmányát egy gyufárosnak adta el, így szerzett pénzéből pedig Berlinbe ment tanulni a mezőgazdasági főiskolára. Hazatérte után megalapította az első pesti gyújtófák gyárát. A szabadságharc idején Kossuth őt bízta meg az ágyúöntés és puskaporgyártás irányításával, mint elismert kémiai szakembert. A szabadságharc bukása után Irinyi börtönbe került, és szabadulását követően többet nem is foglalkozott politikával. Kémiai tárgyú cikkeket és tankönyveket írt. Fontos szerepe volt a magyar kémiai szaknyelv megalkotásában. Őt sem Irinyi József hírlapíró politikus. 204 éve született idősebb Bókai János gyermekgyógyász, egyetemi tanár, gyermekklinika alapító. Ő alapította a mai Sota egyes számú gyermekklinikáját, amelyet akkor még Stefánia gyermekkórháznak hívtak. Tanulmányokat írt a gyermeksebészet tárgyköréből, valamint a vörhenyről és a kanyaróról. Részt vett az egészségügyi reformok kidolgozásában, illetve az orvosi közélet más területein. 196 éve született Goldmark Károly zeneszerző, főként Ausztriában tevékenykedett, főbb művei a Sába királynője, a falusi lakodalom, amelyet Brahms Goldmark legjobb szimfonikus alkotásának tartott. 130 éve született Munkácsi Márton, világhírű fotográfus, aki először fotózta a divatmodelleket szabadban. Kolozsváron látott napvilágot, és 1934-ben telepedett le az Amerikai Egyesült Államokban, ahol elsősorban a divatfotói alapozták meg hírét. Újszerű szemléletével máig ható iskolát teremtett a divatfotózásban. Ő volt az első, aki modelljeit kivitte, és az addig megszokott merev stúdióképek készítése helyett természetes környezetben, életszerű helyzetekben mozgás közben fényképezte őket. 93 éve született Páskándi Géza, erdélyi magyar író, költő, esszéíró, drámaíró, publicista, a Nemzeti Színház irodalmi tanácsadója, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 92 és 95 között elnökségi tagja. Híres írásai a Piros Madár, az Üvegek, a Tűfoka, a Vendégség, Tornyot választok, vagy a Magyar Három Király. 69 éve született szintén a mai napon Medvigy Gábor, Balázs Béla díjas operatőr, fotóművész, egyetemi tanár, érdemes művész. Tar Béla három leghíresebb alkotásának, a Kárhozat, a Sátáltangó és a Werkmeister Harmóniák című filmeknek az operatőre volt. Kamonni Zoltán, Mak Károly, Janis Attila és Jeles András munkatársa is volt. Tanított a Budapesti Metropolitan Egyetemen, illetőleg a Lumière filmiskolában. És 36 éve Semmisnek nyilvánították Mindszenty József bíboros hercegprímás esztergomi érsek ellen hozott ítéletet. Az 1948-49-ben hozott népbírósági ítéletet nyilvánította Semmisnek akkor a Fővárosi Bíróság.

0: FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről írtak a mai reggelen a lapok a főváros kapcsán. Hát például arról olvastam, hogy újabb budapesti kerület hirdet harcot az Airbnb ellen. Először a lakókat kérdezik meg. Józsefvárosban a lakásoknak csak egészen kis hányadát lehetne ilyen módon hasznosítani, és ennek határozott célja van, jelentette a 444.hu. Társadalmi egyeztetést indít a józsefvárosi önkormányzat a rövid távú lakáskiadások szabályozásáról. A kerület vezetése a teljes tiltás helyett egy többszintű korlátozó rendszert vezetne be. Ez a koncepció a teljes lakásállomány legfeljebb 4%-ában maximalizálna az Airbnb típusú szálláshelyek arányát. Az intézkedés célja egy átláthatóbb rendszer kidolgozása. Ez a szabályozás élhető egyensúlyt teremtene a helyi lakók érdekei, a lakhatási szempontok és a turizmus gazdasági hatásai között. Az önkormányzat adatai szerint jelenleg 1707 magánszálláshely működik Józsefvárosban. Ez a kerületi lakásállomány 3,5%-át teszi ki. A terjeszkedés kordában tartása érdekében a kerület vezetése egy háromszintű szabályozást javasol. A rendszer kerületi, városnegyedi és társasházi szinten is meghatározná a működési kereteket. A jövőben így differenciáltabban állapítanák meg a rövidtávú lakáskiadás feltételeit. A döntések során figyelembe vennék a szűkebb lakókörnyezet sajátosságait, valamint a helyi közösségek álláspontját is. Közben a Margit-sziget lesz Budapest kulturális központja idén-nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. A keddi évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű program kínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. Bán Teodóra szerint a Margit-szigeti színház különlegessége éppen abban rejlik, hogy a közönség itt olyan élményt kap, amelyhez hasonlót máshol Magyarországon nem talál. Május 16-án Wachowski szimfonik látványos elektroszimfonikus koncertje nyitja az évadot. A produkció DJ-szettet, élőhangszereket, éneket, világslágereket és lézersót ötvöz. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére marad. Június végén a Paraszbecsület és a Bajazzok című operáit láthatja a közönség a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara és a debreceni Kodály kórus közreműködésében. Júliusban Giuseppe Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, olyan világhírű szólistákkal, mint például Marina Rebeka. Augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. A musical rajongók is erős évadra számíthatnak. Július elején a Győri Nemzeti Színház Társulata mutatja be az Anna Karenina musicalt, míg nyár végén a Magyar Színház és Margit-szigeti Színház közös produkciójaként érkezik a Wonderland, amely az Alice Csodaországban világát idézi meg. Az operett kedvelőket a Vörös Marti Színház Viktória című műve várja, a főbb szerepekben Haraszti Elvira, Dolhai Attila és Trokán Péter lép színpadra. A táncprogramok között kiemelkedik a Szegedi Kortárs Balett Fekete Hattyú című produkciója. Közben felújítás indult Budapesten, le is zárják Ferencváros közlekedési ütőterét. Szerdán kezdték meg a Ferencvárosi Mester utca belső szakaszainak felújítását, a munkálatok miatt a Ferenc körút és Haller utca között ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. Közleményük szerint a kivitelezés több ütemben valósul meg. A felújítás ideje alatt a Mester utca, Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszán egységesen 30 km/h sebességkorlátozást vezettek be. A közúti forgalom a munkaterület mellett a villamospályán haladhat, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A felújítás egy későbbi szakaszában a kereszteződések átépítésekor várhatóan legfeljebb 2 hétig további ideiglenes forgalmi változások várhatóak. Ebben az időszakban a Mester utca egyirányú lesz a Tinódi és a Lilium utca között, a Ferenc körút irányába, a Viola utca pedig Zsák utcává válik a Balázs Béla utca felől. A Haller utca felé a Lilium utca, Vaskapu utca, Ipar utca útvonalon lehet majd kerülni. Közműjavítások és felújítások miatt több autóbuszjárat is terelve közlekedik Budapesten, ami jelentősen befolyásolja az utazási rendet. A legfontosabb módosítás Pesterzsébeten tapasztalható. A 36-os és a 966-os éjszakai busz terelve jár, így nem érinti a Nagy Sándor József utca és a Pesterzsébet Kossuth Lajos utca megállókat. A járatok a Helsinki úton át közlekednek, az utasok helyett a 151-es busz megállóit, például az Attila utcánál és a kijelölt ideiglenes megállóhelyeket használhatják. Változások vannak Rákoshegy térségében is. A 46-os, 98-as és 980-as buszok mindkét irányban kiadják a Szabadság utca megállót, Kőbánya-Kispest felé pedig a Rákoshegy vasútállomás is kimarad. A buszok a Bakter utcán átjárnak. A 168E járat szintén nem érinti a Szabadság utcát és a Rákoshegy vasútállomást. A 98E busz a fentieken túl a vasútállomás felé az Ady Endre utca és a Melczer Baross utca megállóknál sem áll meg. A BKK nyomatékosan kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről. Kirobbanó energiákkal 3000 részvevőlevel és fergeteges stadionbulival zárult a második E.ON Business Run a Budapest Sportiroda szervezésében. Szerdán a hazai üzleti szektor képviselői vették birtokba a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központot, hogy a munkaidő lejártával együtt sportoljanak és vegyenek részt a kötetlen csapatépítése. A hatalmas érdeklődés és a 388 hazai településről érkező tömeg bebizonyította, hogy óriási az igény a cégek körében az aktív, munkáján kívüli közösségi élményekre. Kiválóan vizsgázott tehát a délutáni időpont és az after work koncepció. A második E.ON Business Run nem csupán egy futóverseny volt, hanem egy modern, 21. századi sportos csapatépítő, ahol a résztvevők a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság helyszínén élhették át a közös mozgás örömét. A 3000-es mezőny igazi üzleti csúcs találkozóvá varázsolta az atlétikai központot. A hazai gazdasági szektor egyértelműen felfedezte magának a sportban rejlő közösségépítő erőt. Az indulók mintegy fele céges színekben érkezett, összesen 200 hazai cég képviseltette magát. A legaktívabb ágazatok listáját torony magasan az energiaszektor, az építőipar és a járműipar vezette, de kimagasló volt a jelenléte a banki és pénzügyi szektornak, az egészségügynek és gyógyszergyártásnak, valamint az informatikai és távközlés világának is. A legjobb partnerségek túlmutatnak a közös munkán, bizalmon, jelenléten és közös élményeken alapulnak, hiszen abban, hogy amikor kilépünk a megszokott üzleti környezetből és találkozunk, akkor erősebb, tartósabb kapcsolatokat építünk. Ezért számunkra a Business Run nem csupán egy esemény, hanem egy lehetőség arra, hogy együtt lépjünk előre, nem csak üzletileg, hanem közösségként is, emelte ki az esemény fővédnöke Nagy Zsuzsa, az E.ON Energia Megoldások Kft. Ügyvezető igazgatója. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. május 18-a van, hétfő, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Dupla parkolási díj jöhet Budapesten a nehezebb autókra, a villanyautósok is tiltakoznak. Újabb utazási iroda került bajba, sok utas még mindig a pénzére vár. Milliós szobaárak jönnek Budapesten a BL-döntő idején. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd eurós sorsáról döntenek. Sok autós most szembesül vele, hogy a jövőben nem csak az számíthat, hogy mivel járunk, hanem az is, hogy mennyit nyom az autó. Komoly vitát váltott ki a fővárosi közgyűlés döntése, amely szerint 2027-től a 2 tonnánál nehezebb autók után dupla parkolási díjat kell majd fizetni Budapesten. A szabályozás különösen az elektromos autók tulajdonosait érinti érzékenyen. Bár ezek a járművek környezetbarátabbnak számítanak, az akkumulátorok miatt sok modell saját tömege meghaladja a 2000 kg-ot, vagyis automatikusan a magasabb tarifába esnek. A kritikusok szerint a rendelet nem tesz különbséget a hagyományos, belső égésű motoros nagyautók és a tisztán elektromos modellek között. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület szerint ez igazságtalan helyzetet teremt, mert éppen azokat sújtja plusz költségekkel, akik környezetkímélőbb technológiára váltottak. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a villanyautók aránya Magyarországon továbbra is alacsony, nagyjából 2% körül mozog. Ezért szerintük túl korai és túl szigorú lenne ilyen jellegű büntető díjszabást alkalmazni. A vita egyik fontos pontja az, hogy a szabályozás elsősorban a budapesti és agglomerációs autósokat érintheti. A becslések szerint a fővárosban és Pest vármegyében használt elektromos autók közel 1/5 tartozhat a nehezebb kategóriába. Marsi Norbert hivatalos javaslatot is benyújtotta a rendelet módosítására. A kompromisszumos elképzelés szerint a tisztán elektromos autók továbbra is normál parkolási díjat fizetnének, függetlenül a tömegüktől. A fővárosi döntés mögött ugyanakkor várospolitikai és közlekedés szervezési szempontok is állnak. Több európai városban is megjelent már az a gondolat, hogy a nagyobb és nehezebb autók nagyobb terhelést jelentenek a közterületekre és az infrastruktúrára. Újabb utazási iroda került bajba, sok utas még mindig a pénzére vár. Törölt utak, eltűnő információk és bizonytalan utasok. Ismét komoly problémák alakultak ki egy magyar utazási iroda körül, újabb magyar utazási iroda működése körül alakult ki bizonytalanság. A Travel Teachers Kft. Utazásszervező jogosultságát a Budapest Főváros Kormányhivatala április 30-ai hatállyal 1 évre visszavonta. A helyzet azért különösen kellemetlen az érintettek számára, mert a társaság időközben több utat is elindított, miközben számos korábbi programot töröltek vagy módosítottak. Az utasok beszámolói szerint előfordult, hogy az indulás előtt változtatták meg a programot, idegenvezető nélkül zajlottak a turnusok, és a visszatérítések hónapok óta húzódnak. A beszámolók alapján sok károsult jelenleg információ hiánnyal küzd, nem világos számukra, hogy mikor és milyen módon juthatnak vissza a befizetett pénzükhöz. A biztosítói kártalanítási folyamat sem indult még el, és az sem kizárt, hogy rendőrségi eljárásra is szükség lehet az ügy teljes tisztázásához. A nyilvános cég adatok szerint a Travel Teachers Kft. Viszonylag új szereplő volt a piacon, 2024 őszén alakult. Az utasokat főként közösségi médiás csoportokon keresztül toborozták kedvező áru utakkal. A panaszok azonban a károsultak szerint már 2025 végétől folyamatosan gyűltek. A történet ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen sérülékeny tud lenni az utazási piac. Molnár Judit nemrég arról beszélt, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a magyar utazási szektor, miközben erős árverseny alakult ki az irodák között. A szakemberek szerint ezért különösen fontos, hogy az utasok még foglalás előtt ellenőrizzék az utazás szervező engedélyét, a biztosítási hátterét és piaci múltját, különösen a rendkívül olcsó ajánlatok esetében. Mert egy kedvezményes nyaralás könnyen rémálommá válhat, ha az utazás iroda közben eltűnik a háttérből. Ha valaki most akar szállást foglalni Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjére, könnyen úgy érezheti magát, mintha nem is hotel árakat, hanem luxus villákat nézne. Drasztikusan megemelkedtek a budapesti szállás árak a május 30-ai UEFA Champions League Final közelettével. Egyes belvárosi apartmanokat már több millió forintos éjszakánkénti áron kínálnak, és akadnak olyan hirdetések is, ahol közel 7 millió forintért próbálnak kiadni egy szállást. Kis Robert Rihárd turisztikai szakértő szerint ez egy ilyen volumenű sporteseménynél nem szokatlan jelenség. Úgy fogalmazott, hogy világesemények, például futball Európa bajnokságok vagy világbajnokságok idején gyakran többszörösére nőnek a szobaárak. A szakértő szerint a kiugró összegek mögött részben az áll, hogy sok szálláshely már gyakorlatilag megtelt, részben pedig az, hogy bizonyos szolgáltatók extrém árakkal próbálják szabályozni a foglalásokat. Előfordulhat például, hogy egy hotel vagy apartman hivatalosan még elérhetőnek mutatja a szobát, de csak irreálisan magas összegért, így gyakorlatilag kiszűrik a foglalókat, ha csak valaki valóban hajlandó kifizetni a milliós összeget. A helyzetet tovább fokozza, hogy a külföldi szurkolók többsége a legismertebb foglalási oldalakon keres szállást, például a Bookingon vagy az Airbnb-n, ahol a leggyorsabban emelkednek az árak. Kis Robert Rihárd szerint ugyanakkor Budapest és környéke valójában nem telik meg teljesen. A külső kerületekben vagy az agglomerációban továbbra is lehet találni szállást, csak ehhez már helyismeret és rugalmasság kell. A szakértő szerint a BL hatás elsősorban május 29-én és 30-án lesz a legerősebb, utána néhány nappal várhatóan visszaállnak a normál árszintek. A döntő ugyanakkor hatalmas turisztikai bevételt jelenthet a városnak. A szállodák, éttermek és szolgáltatók mellett Budapest nemzetközi láthatósága is jelentősen nő ilyenkor. Egy biztos, hogy aki a BL döntő hétvégéjén szeretne a belvárosban aludni, annak most mélyebben kell a zsebébe nyúlnia, mint egy átlagos nyári hétvégén. Fodrász szalomból irányították az embercsempész hálózatot Budapesten. Kívülről egy átlagos fodrászatnak tűnt a keleti pályaudvar közelében, a nyomozás szerint azonban egy embercsempész hálózat egyik központja működhetett benne. Bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főgyészség egy egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfival és 5 társával szemben. A vád szerint a 38 éves férfi egy budapesti fodrászszalont üzemeltetett a keleti pályaudvar közelében, és innen szervezhette a Magyarországon működő embercsempész hálózatot. A nyomozás szerint a férfi 2 vendégével barátkozott össze, majd őket bízta meg azzal, hogy sofőröket toborozzanak a szállításokhoz. A célpontok jellemzően nehéz anyagi helyzetben lévő emberek voltak, akik pénzért vállalták a fuvarokat. Az ügyészség szerint a hálózat 2023 nyara és ősze között több alkalommal is szervezett illegális szállításokat a déli határ térségéből. A sofőrök Szeged és Röszke környékén vettek fel olyan külföldieket, akik jogellenesen léptek be Magyarországra. A migránsokat gyakran ablaktalan, zárt légterű járművekben szállították tovább a szlovák határ irányába. A hatóságok szerint a szervezők titkosított neveket használtak, és mobiltelefonos alkalmazásokon keresztül tartották a kapcsolatot egymással, miközben közvetlenül irányították a sofőröket. A rendőrök végül minden sofőrt elfogtak, az ügyben pedig több emberrel szemben már korábban jogerős ítélet is született. Az ügyészség a főszervezővel szemben szabadságvesztést, pénzbüntetést, vagyonelkobzást és közügyektől eltiltást is indítványozott. Az ügyben a Balassa gyarmati törvényszék dönt majd. A történet pedig jól mutatja, hogy az embercsempész hálózatok sokszor teljesen hétköznapi helyek mögé rejtőznek, és kívülről semmi sem utal arra, hogy mi zajlik a háttérben. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigált az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellért-hegyi csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellért-hegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe. Budapestet nem csak a külföldi filmesek szeretik forgatási helyszínnek használni, hanem a hazaiak is. Néhány példát szedett össze a Világ Budapest középpontban forgalmas terekkel. Az első állomás a Teleki tér. 1988-ban készült Bereményi Géza második filmje az Eldorado, és szinte az egészet a Teleki téren forgatták. Nem véletlenül. Az író rendező a saját gyerekkoráról mesélt ebben az 1945 és 56 között játszódó moziban. Központi alakja Monori Sándor, akit életkortól, nemtől és társadalmi státusztól függetlenül mindenki Sanyi bácsinak szólít. Ő volt Bereményi nagyapja, egyben a Teleki téri piasz koronázatlan királya. Sanyi bácsi Teperjes Károly alakította, annyira átlényegülve, hogy játékát nyugodtan nevezhetjük színészi karrierje csúcs teljesítményének. A filmben rajta kívül egy sor kiváló színész láthatunk, Pogány Judittól kezdve Andorai Péteren át Balkai Gézáig. Bereményi rendezését külföldön is értékelték, az Eldorádot több kategóriában jelölték európai filmdíjra, melyre közül a legjobb rendezőit is elnyerte. Maradjunk Eperjes Károlynál, viszont a 8. kerületből sétáljunk át a 9-be, bár Tímár Péter 1999-es filmjét a 6-3-at nem teljes egészében Ferencváros első számú terén forgatták, viszont egy nagyon fontos jelenetet itt rögzítettek a Bakács téren. 40 évvel a nagyszerű győzelem után járunk 1993-ban. A focimániás köztisztasági alkalmazott, magyarul Kukás, az Eperjes alakította Boksai Rezső a legendás focimeccs utolsó perceiben látta meg a napvilágot. Hősünk lomtalanítás közben az aranycsapat relikviáira bukkan, köztük Hidegkuti Rándor mezére, amit magára húz, majd elájul. indul, és 40 évvel korábban tér magához, a legendás meccs napján a Bakács téren. A film igazi sztárparádé. Eperjes mellett felbukkan benne többek között Szalai Kriszta, Cseh Tamás, Kállai Ferenc, Kern András, Máté Gábor, de a sor még hosszan folytatható lenne. A Ferenc tér a 9. kerület másik fontos közterülete, mellette fut a Bokréta utca, amelynek 15-ös számú háza éppen a térre néz. Az épület homlokzatán üres betűkkel az áll, hogy Emmanuel Sonnenschein. Ő nem élő személy volt, hanem egy filmes karakter, viszont egy élő személy adta mintát a figurához. Az 1943-ban munkaszolgálatosként meggyilkolt Pesauer Attila olimpiai bajnok törvívó. Szabó István 99-es filmje A napfény íze egy budapesti zsidó család három generációjának történetét meséli el. A magyar színjátszás színejava látható ebben a moziban, ám a fontos szerepeket világhíres aktorok formálták meg, Ralph Fiennes, William Hurt és Rachel Weisz többek között. A film számos díjat nyert, európai filmdíjból hármat is, forgatókönyv, operatőr és színész kategóriákban. A forgatás után a rendező iránti tiszteletből a homlokzaton hagyták a feliratot. A következő a Szél Kálmán tér. Hát szerintem mindenki tudja, hogy melyik filmet forgatták ott. 2011-ben nem változott meg a közterület neve, szóval melyik filmet forgatták a Moszkva téren? Hát a Moszkva teret. Török Ferenc 2001-es bemutatkozó mozia, végül is ez volt a vizsgafilmje, akkora sikert aratott, hogy azóta is kultuszfilmnek számít, sőt egyesek szerint máig ez a rendező legjobb munkája. A Moszkva tér a rendszerváltás időszakába repít vissza bennünket, amit akkor érettségiző, állandóan házi bulizó és a Moszkván találkozgató fiatalok szemén keresztül mutat be. Tökéletes, pont és imádnivaló korrajz. Már is jön egy utca, amelyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudod maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassen sétálnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Benicki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Benicki Pál elhunyt, de édesanyja Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madách Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madách 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madách rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is, egy évvel később hunyt el Vácz hartjánban.

0: Budapest Update.
1: A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért hegy

szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drogkarriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hogyan kell elképzelni egy komplex kezelést a nyakon?
2: Hogyha ráncos, akkor ugye lehet a bőrminőséget javítani mindenféle skin boosterekkel, lehet keresztkötött hialuron oda injektálni, de hát mivel annyira vékony a bőr, hogyha nagyon kemény anyagot teszünk be, akkor az esetleg átsejlik, hogyha nagyon vékony anyagot teszünk be, esetleg nem annyira látványos az eredmény, és azt gondolom, hogy ahogy ez a kálciumhidroxid apatitos kezelés, amit esetleg kombinálunk még egy kis bőrminőségjavító hialuronsavval, egy nagyon látványos szép eredményt tud biztosítani a nyak területére is.
1: Hogyan zajlik a kezelés?
2: Azt tudom mondani, ugye a nyak területén nagyon-nagyon sok az ér, vékony a bőr, nehéz az injektálási technikák, ezért erre a területre általában kanült használunk, amitől egy pillanatra megrémülnek a páciensek, de azt tudom mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb kezelési eljárás, hiszen egy-egy pontból nagyobb területen tudjuk a kezelést végrehajtani, az anyagot jobban el tudjuk egyenletesebben teríteni, és ez a kanül, ez egy hosszabb végű tompa tűként funkcionál, tehát eltolja maga előtt a szöveteket, kevesebb lesz a bevérzés, kevesebb fájdalommal jár, úgyhogy ez egy egészen biztonságos kezelési módszer, amit a páciensek jól viselnek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő természetesen ma is. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel ma. Egy nagyon izgalmas és érdekes téma, az egyik kedvencem a női és a férfi pénzköltési szokásokról fogunk beszélgetni. És itt nyilván először azt fogjuk végig zongorázni, hogy létezik-e egyáltalán tényleg ez a különbség, Ildikó. Szia, köszi, hogy itt vagy.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Van különbség?
2: Én fordítanám meg ezt a kérdést, hogy egyáltalán miért beszélünk erről.
1: Nagyon sokszor mondják azt, hogy a nők miatt virágzanak bizonyos vállalkozások, bizonyos csomagküldő szolgálatok, sőt azt is szokták mondani, hogy a nők döntenek főként a vásárlásokról, az ő kezükben van egy eplő, és ezért a nőkre rásütik azt a bélyeget gyakorta, hogy többet is költenek, és könnyelműbben, mint a férfiak.
2: Uh-huh. Ez egy érdekes megközelítés, mert van ennek egy ellen oldala, hogy a nőkről azt mondják, hogy a nők nem értenek a pénzhez, és hogy a nőket edukálni kell a pénzügyek területén. De akkor én felteszem a kérdést, hogy van női kamat, vagy van női infláció, vagy van női hitel, vagy egyáltalán van rózsaszín pénz, és van kék pénz?
1: Hát igazad van, nincs.
2: Szerintem nincs. Hozunk mintákat, hozunk példákat a családi életünkből, ugye főleg a gyerekkorunkból, és ez nagyon-nagyon meghatározó. És itt nincsen különbség, hogy most egy nőről beszélünk, vagy egy férfiről beszélünk. Hanem egyrészt ugye azon minták szerint kezdjük el mi is a pénzügyeinket rendezni, és költeni is, amit otthonról hoztunk. Ez az egyik dolog. A másik pedig nyilván, hogy felveszünk bizonyos szokásokat, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy alárendeljük magunkat valakinek, vagy valaminek.
1: Mármint nőként.
2: Uh-huh. Igen.
1: De ugye, hogyha a régi időket nézzük, akkor volt a konyhapénz, ami felett az asszonyok gazdálkodtak, volt, hogy házvezetőnő, volt, hogy a ház asszonya. Innen viszont pont szerintem az a feltételezés volna helyes, vagyis annak a feltételezésnek az eredője volna szerintem a valid, hogy jobban értenek hozzá, mint a férfiak. Jobban be tudják osztani a pénzt, mint a férfiak.
2: Ebben van igazság, de akkor...
1: Ez sem lehet így kijelenteni.
2: Ez nem lehet. Most, hogyha veszünk egy teljesen életszerű példát, hogyha egy férj feleség elhatározza azt, hogy vásárolnak egy autót, akkor az ugye nem egy 200-300 ezer forintos kiadás, hanem a több millió forintról beszélünk. Mondjuk egy ingatlan vásárlásnál meg pláne ugye több millióról beszélünk, de vegyük az autót. Te szerinted ki fogja kimondani a végső szót, hogy milyen autót és mennyiért fogjuk azt megvásárolni?
1: Szerintem a pasi.
2: Uh-huh.
1: Ugye?
2: Igen. Általában,
1: nem mindenhol.
2: Nem mindenhol. Ugye ebben van azért változás, de ezt is hozzuk valahonnan, ugye rögtön rávágtad, hogy a pasi, azért, mert egyszerűen ilyen mintákat láttunk.
1: Pedig nálunk pont nem ez volt.
2: Okay, de az általánosság, ugye...
1: Ez általában így van. Igen.
2: Általában így van. Tehát azt mondják, hogy a férfiak döntenek a nagyobb összegekről, a kisebb összegekről, ilyen ugye a háztartási költés a gyereknek, hogy mit kell befizetni az iskolába, vagy hogyha egy háromnapos hétvégére megyünk el, abban ott a nők döntenek.
1: Férfi és női költések, erről beszélgetünk, hogy férfi és női pénzügyek, erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információ. információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Van-e különbség a férfi és a női pénzköltési szokásokban, vagy a pénzügyi gazdálkodási szokásokban? Bánik-e jobban valamelyik nem a pénzzel a másikhoz képest? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a mai pénzügyi hétfőben a választ. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Szóval a nagyobb döntések általában a férfiakhoz kapcsolódnak pénzügyileg, a lakás, vagy egyéb ingatlan, autóvásárlás, stb. A csipcsupok, nevezik ezt így, ami a háztartás körüli, bevásárlás, iskola, stb. Ez meg inkább a nőknél van. De azért most már, hogyha a 21. századnak ezt az időszakát nézzük, azért ez most már erősen változik. Akár csak, hogy a nők szerepét, a női fizetéseket tekintve.
2: Igen, ez abszolút változik, természetesen olyan szempontból is, hogy sokkal tudatos vagyunk, ugye a pénzköltésünket illetően, illetve sokkal inkább tervezünk a jövőre nézve is, illetve képzünk tartalékot. De azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy megváltoznak ugye pénzköltési szokásaink, mondjuk nekünk nőknek, például egy olyan helyzetben, amikor mondjuk gyermeket vállalunk, megszületik a gyermekünk, és otthon maradunk vele. Van egy időszak, amikor még ugye egy nagyobb összeget utalnak a számlánkra, de aztán eljön egy időszak, ha úgy dönt a család, hogy én ki fogom tölteni a 3 évet, és otthon maradok ugye a közös gyermekünkkel, amikor már nem fogok egy olyan nagyobb összeget kapni. Tehát akkor az van, hogy ki lesz a család fenntartója, a férfi. És ugye bennünk nőkben van egy olyan dolog, hogy mi ha már a gyerekünkhöz alkalmazkodunk, ugye, akkor alkalmazkodunk a férjünkhöz is, vagy pedig meghúzunk vonalakat, hogy hol vannak azok a határok, ameddig mi költünk, mert nem kerestük meg azt a pénzt.
1: Tehát, mint hogyha nem lenne jogunk hozzá,
2: mint hogyha nem lenne jogunk költeni, hozzá, és ugye ez nagyon-nagyon sok nőben megvan, és úgy még akkor ugye emellé bejöhet az, hogy lehet, hogy korábbi időszakban én támogattam a szüleimet, mert ők olyan anyagi körülmények között voltak, vagy pedig valami egyéb múltbéli kiadásaim vannak, amihez ugye meg kéne, hogy én teremtsem az anyagi forrást, nem pedig ugye abból a közös pénzből elvenni. És ez nagyon sokszor ugye azt mutatja fel, hogy nincsen előre tervezés, nem gondolkodtunk arról, hogy majd mi lesz akkor, hogyha az a jövedelem kiesik, és talán én itt ebben látom nem is a problémát, hanem azt, hogy különböznek nők és férfiak.
1: Tehát ez a különbségnek az oka.
2: Igen, mert a férfiak egyébként is hajlamosabbak arra, hogy még olyan dolgokra is azt mondják, hogy igen, tudják, amiben ugye bizonytalanok, míg ugye egy nő az inkább bevallja, hogy nem tudja, nem érti, és akkor a háttérbe húzódik, csendben van. Tehát, hogy inkább ezekben, tehát önbizalomban van talán eltérés férfi és nő között, és ez az önbizalom, ez nagyon-nagyon sok esetben, ugye a tetlegességben is megmutatkozik, hogy most én mit merek megtenni, mit teszek meg, vagy mit tehetek meg.
1: Akkor ezek szerint létezik pénzzel, vagy keresettel, nem, inkább úgy mondom, hogy pénzügyekkel kapcsolatos magabiztosság, és ebben van különbség férfiak és nők között.
2: Igen.
1: Aha. Tehát akkor talán ez a különbség.
2: Ebben mindenképpen van. Egy nő ugye alapból egy gondoskodóbb, egy visszafogottabb típus, míg egy férfi az határozottabb. És azért ezt látjuk, hogyha most a saját környezetünkbe körülnézünk, vannak nagyon határozott nők, akik tudják, hogy merre van az előre, és mi az ő céljuk, és látunk olyan hölgyeket is, ugye, nőtársainkat, akik azt mondják, hogy ja, hát én ehhez nem értek, majd megoldja a párom, majd megkérdezem a páromat, tehát hogy ez nem minden esetben önbizalomhiány, hanem lehet, hogy tisztelet, de van egy bizonyos határ, ami után már nem lehet azt mondani, hogy a másikkal szembeni tiszteletről beszélünk. Uh-huh.
1: Iványi Ildikó állandó szakértőnk a pénzügyi hétfőben ma is segít nekünk. A női és a férfi pénzköltési szokásokról, női és férfi pénzügyekről beszélgetünk. Leginkább eddig arról, hogy kell-e egyáltalán különbséget tenni a kettő között. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Férfi és a női pénzköltési szokások, férfi és női pénzügyek, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iván Nyédikó pénzügyi elemzővel beszélgetünk erről, és van még egy-két érdekesség a tarsolyodban, például a képzéssel kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy ki mit tanul meg, és honnan milyen tanult működési mintát, a pénzzel kapcsolatos működési mintát hoz.
2: Ugye nagyon pénzügyi oktatásról nem beszélhetünk, ezt...
1: Sajnos nincs.
2: Van már, tehát...
1: De nem egy általános tantárgy az iskolában.
2: Nem egy általános tantárgy az iskolában. Talán azt is lehet mondani, hogy a férfiak azok jobban érdeklődnek a pénzügyi világ iránt, és a számok azok közelebb állnak hozzájuk, mint a nőkhöz. És ebből is adódhatnak ugye különbségek. De nyilván, hogyha én szeretném megtanulni, hogy egyáltalán a pénzvilága hogyan működik, vagy a befektetések világa, a megtakarításom az hogy működik, akkor azt én is meg tudom tanulni. Tehát ez egyénileg mindenki számára ugyanaz az ajtó nyitva van. Tehát így nem lehet különbséget tenni. És én általában akkor szoktam egy picit így felkapni a fejemet, amikor kihangsúlyozzák, hogy most akkor a nőket tanítjuk meg a pénz kezelésére, meg hogy a nőket kell edukálni ebben. Szerintem semmi különbség nincsen, hogy mennyi nő és mennyi férfi nem ért a pénzügyekhez.
1: Hogy mennyi nem ért?
2: Igen. Tehát ebben én nem látok különbséget. És én egy kicsit diszkriminatívnak tartom azt, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy most akkor a nőket edukáljuk, mert ugyanilyen alapon a férfiakat is edukálni kéne.
1: Az az érdekes, hogy emellett, amit mondasz, abszolút egyetértek mindennel, mégis, hogyha mondjuk a reklámokat nézzük, az a reklámoknak a, hát mondjuk nem, 80%-a az valahogy a nőknek szól, valamilyen módon. Vagy a gyerek... vagy a ruházat, vagy a testápolás, vagy a szépségápolás, vagy a dekorkozmetikum, vagy a gyógyszer, amivel ő ugye ellátja a családtagjait, nem?
2: Igen, de ugye mi nők egy kicsit vak vagyunk ezekre, befogadóbbak vagyunk mindenképpen.
1: És aki egy kicsit ügyes, az meg tudja győzni a párját, férjét, hogy mire van szüksége éppen, mire kell a pénz, miért kell feltétlenül megvenni azt a valamit. Vagy ez is diszkriminatív?
2: Én nem tudom, mert szerintem ez a kettőjük közötti kommunikáció mélységéről és minőségéről szól, hogy én nekem meg kell győznöm, vagy pedig mind a ketten úgy látjuk, hogy arra szükségünk van. Tehát én így nem tennék különbséget, meg nem is minősítenék egyáltalán, pláne nem magunkat. De én nem tartom azt egy jó dolognak, hogy kifejezetten kihangsúlyozzuk, hogy most akkor ez nekünk, nőknek szól. Uh-huh. Mert ahogy mondtam, egyszerűen egy külön polcra helyezzük saját magunkat, és azonnal minősítjük is saját magunkat.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha ezeket szem előtt tartanánk, akkor mindenki láthatná azt, hogy valójában nincsen különbség.
2: Igen, mert...
1: És nem kéne, hogy legyen.
2: Nem kell, és szerintem nincs is különbség. Talán annyi, hogy a pénzvilágával az van ugye a fejünkbe, és ezt hozzuk irodalomból, festészetből, tehát a művészetekből, a tudományokból, ugye a pénzhez a férfi kapcsolódik. Nagyon kevés ugye olyan nőről tudunk, akik híresek lettek a pénzvilágában, akik valamit letettek a pénzvilágába, tehát innen jön az, hogy a férfiak jobban értenek a pénzhez, mint amennyire a nők értenek a pénzhez, holott én szerintem semmi különbség nincsen. Az abban van különbség, hogy én mennyire szeretnék megismerkedni azzal, hogy én hogyan kezelhetem a pénzemet. Uh-huh. de ez már egyéni szociális probléma.
1: Férfi és női pénzköltési és pénzügyi szokások, erről szólt a mai pénzügyi hétfőnk. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A májusi hónap, ami a tavasz vége, de a nyárnak az eleje, nagyon sok házi munkát ad nekünk, és nem csak otthon, hanem a ház körül is van egy csomó teendő, úgyhogy itt van a májusi feladat lista, teendők otthon és a ház körül. Az első az a festés. Ha valaki szeretné átfesteni bármelyik helységét a háznak, a lakásnak, az otthonának, vagy akár az egészet kifesteni, vagy akár kívülről is festeni homlokzati festékkel, hogy átszínezze, akkor ez a tökéletes hónap rá, bár érdemes megvárni az esős időszaknak a végét. Aztán ott van az öntözőrendszer ellenőrzése, ami szintén most már azért elérkezett oda, hogy ezt ellenőrizzük, ez a feladat elérkezett oda, hogy végrehajtsuk, úgyhogy most már szükségünk is van rá, úgyhogy nem árt ellenőrizni, hogy jól működik-e, és hogyha esetleg gond van vele, még gyorsan idő előtt megjavítatni, mert aztán beáll a kánikulai időszak, és aztán, hogyha szükségünk lenne a szakember, akkor nem lesz, mert mindenki ugyanúgy csinálja, mint mi, és utolsó pillanatban ellenőrizteti az öntözőrendszert. Aztán ott vannak az eresz csatornák és a vízelvezetők, ezeket is ki kell üríteni, meg kell nézni, hogy nem tettek át bennük a téli fagy, a jég, a nagyobb esőzések, tele van levéllel, faággal, törmelékkel, ezeket érdemes kiszedegetni belőle, főként azért, mert azért nyár elején, nyár közepén még rendesen vannak olyan erős nyári záporok, amik aztán az eltömődött eresz csatornákból igen nagy bajt csinálnak, mert vagy leszakad az eresz csatorna, vagy orránszáján elkezd majd ömleni a víz. Ilyenkor kell ellenőrizni a szúnyoghálókat, főleg, hogyha valaki érzékeny a csípésre, akár egy szúnyoghálós ajtóról van szó, az ablakokra erősített szúnyoghálóról, érdemes mindent alaposan átnézni, mert hogyha mi nem is, de a szúnyogok és más rovarok simán megtalálják a legapróbb lyukakat, és aztán még beköltöznek a poloskák is. Érdemes a biztonsági műszereket is ellenőrizni, a füstjelzőt, a riasztót, a szénmonoxid érzékelőt, amiben lehet, annak elemcsere javasolt, illetve nem árt megnézni, hogy a tűzoltó készülékkel is minden rendben van-e, vagy egyáltalán van-e otthon tűzoltó készülék, egyébként legyen. Ilyenkor kell ellenőriztetni és kitisztítatni a légkondit is, ugye évente egyszer kötelező, úgyhogy még azelőtt érdemes megtenni, hogy beáll a nagy meleg, és használni kell. A hálószobát is ilyenkor lehet felfrissíteni, átfordítani a matracot, nagyokat szellőztetni, lecserélni a vastag téli dunyhákat a nyári takarókra, rendet tenni az éjjeli szekrényben és az ágy alatt, valamint az ágy mögött, ott sem árt, némi takarítás. Aztán a fürdőszobai újításokat is ilyenkor jó eszközölni, mert hogyha az ember nagyobb felújítást nem is tervez, de egy új zuhanyfüggöny, néhány új törölköző, egy új vécéülőke, esetleg egy új zuhanyfej beszerzése egyrészt időszerű lehet, másrészt pedig feldobja az ember hangulatát. A bútorok javítása is ilyenkor időszerű, mert ki tudjuk vinni a teraszra, erkélyre vagy a kertbe, és tudunk ott dolgozni. Akár csak egy húzatcseréről van szó, vagy apró asztalos munkáról, ebben a hónapban érdemes elvégezni őket, mert még nem sülünk meg odakint, és nem kell ugye az ajtókat csukolgatni bent. Aztán ott van a garázs és a fészer problematikája, garázs fészer sufni, ugye, hogy nyáron mindent biztosan megtaláljunk, vagy legalábbis tudjuk, hogy mit hova tettünk, ilyenkor érdemes egy nagy takarítást eszközölni, vagy kedves párunkat, férjünket megkérni arra, hogy ahogyan mi a lakásban bent, ő odakint a garázsban, a fészerben, a sufniban tegyen rendet, és mutassa meg nekünk is, hogy mi hol van, hogyha esetleg nekünk szükségünk lenne rá. Ilyenkor jön el az ideje, hogy a grillsütőt, illetve a nyári konyhát is rendbe tegyük, mert jön a szezon, kezdődnek a sütögetős délutánok, hétköznap esték vagy hétvégék is, úgyhogy hamarosan, amikor már elkezdjük ezt, akkor érdemes már tiszta eszközökkel elkezdeni dolgozni. Ezekhez nem is muszáj vegyszereket alkalmazni, a jó kis dörzsiszivacs, a kis dörzsölős kefe, illetve a szódabikarbon, az ecet, a citromsav és maga egy félbevágott citromsóval tökéletesen megfelel, ráadásul nincs benne kemikália, mert azért nem biztos, hogy szerencsés kemikáliákkal teli tisztítószerekkel olyan dolgokat dörzsölni, amiket aztán ugye melegítünk, plusz csupaszon rátesszük majd a húsikat és a zöldségeket sülni, úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni, ez a májusi teendőlista.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM mannapköziének az állatbarát rovatában ma arról fogunk beszélni, hogy miért pisil be a kutyus a lakásba, hogyha egyébként ő szobatiszta, és milyen megoldást találjunk erre. Több különböző dolog is okozhatja ezeket az úgynevezett pici kis pisi baleseteket a kutyusoknál. Szerintem a gazdik pontosan tudják, hogy miről beszélek, nem kell ettől megriadni, hogyha valaki éppen most készül arra, hogy kutyagazdi legyen, nem egy rémisztő dologról van szó, nem kell izgulni. Még egy szobatiszta kutyusnál is előfordulhatnak időnként kis balesetek, amikor is a kutyus véletlenül a lakás parkettáján, a kövön, vagy esetleg a szőnyegen végzi el a dolgát, és oda pisil. Sokakat frusztrálnak az ilyen esetek, de hogyha többször ismétlődik ez, akkor a legjobb mielőbb utána járni, hogy nem egészségügyi probléma áll-e a jelenség hátterében. A következetesen és kellő türelemmel szobatisztaságra nevelt kutyus a legtöbb esetben megbízható és időben jelzi, hogyha szükséget ér ez a vizeletürítésre, vagyis sétálnia kell menni, amikor mégis a legjobbakkal is megtörténik tényleg a baleset, és bár kellemetlen lehet erre hazaérkezni egy munkás nap után, az utólagos szidalmazás már felesleges, nem fogja tudni a kutya, hogy miről van szó, és egészen biztos, mondjuk úgy inkább, hogy az esetek 80%-ában biztos, hogy nem szándékosan csinálta. Az állattartáshoz, a gazdiléthez kitartás és eltökéltség mellett egy jó adag humor sem árt, úgyhogy mit tegyünk akkor, hogyha bepisült a kutyus? Óriási tévedés elsősorban és legerőször is azt hinni, hogy bosszúból képes bepisilni a kutyus. Az etológusok jelenlegi álláspontja alapján ilyen összetett érzelmekre ritkán képes, vagy ritkán csinálna ilyet. A nem megfelelő vizeletürítés hátterében inkább másféle motivációt és problémát kell keresni. Lehetnek ezek kutyuti problémák, hogyha a felnőtt szobatisztaságra megtanított kutyus hirtelen ismét bepisil, az gyakran egészségügyi zavar okozza, lehet ez egy fertőzés, egy holyaggyulladás, húgykő, ritkábban súlyos betegség is állhat a háttérben. Ezért, hogyha látszólag indok nélkül történik, akkor menjünk mindenképpen az állatorvoshoz, aki szükség esetén gyógyszeres kúrát, étrendkiegészítőket, étrendi változtatást, vagy pedig napi rendi változtatást javasol majd. Aztán természetesen, ahogy az embereknél, ugye az állatoknál is az időskor és a betegségek összefüggése az azért ad tünetet, így egészségügyi problémákkal járhat az öregedés. Ilyen az idős kutyusoknál előforduló demencia, amelynek következtében elfelejthetik például a korábban tanultakat, eltévedhetnek a lakásban, vagy nem ismernek meg korábban szokott dolgokat, esetleg elfelejtik azt is, hogy voltak már sétálni. Sajnos a vesefunkciók romlása, vagy egy általános inkontinencia is okozhatja a vizelettartási problémákat. Egyébként ez akár a fiatalabb kutyusoknál is felléphet. Ugyancsak vezethet ilyen bepisilős balesetekhez a cukorbetegség, vagy a Cushing-kór, de akár egy ízületi gyulladás, vagy sérülés is, ami megnehezíti, vagy fájdalmasra teszi a mozgást. Mindenképpen menjünk és konzultáljunk az állatorvossal, nem kerülhető meg az állatorvosi vizit. Vérvétel és a doktor nyilván a kísérő tünetek függvényében a vizsgálatok elvégzése után megállapítja, hogy mi a probléma, felállítja a diagnózist. Sokan döntenek például a pelenkák vagy a frekventált helyeken netfiú betétek elhelyezése mellett is, hogyha elhúzódik a gond, de általában jó eséllyel és sikerrel lehet ezeket orvosolni. Úgyhogy én leginkább és továbbra is azt tudom mondani, hogyha tudunk türelmesek lenni a körülöttünk lévő gyerekekkel, még ha nem is a saját gyerekeink, akkor ugyanígy tudunk türelmesek lenni. Nem kell, hanem tudunk türelmesek lenni a kutyáinkkal is. És a soha ne felejtsük el, hogy egy kutya soha nem akarna szándékosan bosszúságot okozni nekünk. Egyik állat sem ilyen. A macska talán tud sértődöttségből így jelezni, hiszen nem tudja megmondani nekünk, hogy rosszul esett, amit csináltunk, hogy rosszul esett, hogy egész nap nem jöttünk, és egész nap egyedül hagytuk. De a türelem az nagyon fontos. És mielőtt felcsattannánk, próbáljunk meg legalább otthon, legalább velük türelmesek lenni, és egyébként ez egy nagyon jó gyakorlat, mert akkor kifelé, a külvilág felé, kint a világban, a munkahelyünkön, az utcán, vagy a forgalomban, az autónkban is tudunk majd azok lenni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Magyarországon él a legintelligensebb emberek 1%-a. Talán nem is lep meg minket, ugye, tekintettel arra, hogy milyen csodálatos találmányokat adtak a magyar emberek a világnak. Ugye az intelligencia és annak mérése régóta foglalkoztatja a tudományt és az átlagembert is. Magán a pontos definíción is nagyon sokat vitatkoznak és vitatkoztak a tudósok, ugyanakkor a magas intelligencia hányados önmagában még semmire sem garancia, nem garancia sikeresebb vagy boldogabb életre sem. Úgyhogy most jönnek a meglepő érdekességek ezzel kapcsolatban, az IQ-val kapcsolatban. Már több mint 100 éve mérik az intelligencia hányadost. Ugye az intelligencia szint mérésével, illetve a tesztek kidolgozásával az 1800-as évek végén kezdtek el foglalkozni a tudósok. Alfred Binet, francia fejlődés pszichológus, a közoktatásban a gyerekek eltérő értelmi képességei okán felmerülő problémákat vizsgálva fordult az intelligencia kutatása felé, és aztán 1905-ben Theodore Simon pszichiáterrel együtt alkották meg az első tesztet, amely igazából eleinte csak a diákok körében volt alkalmazható. A tesztet a Binet-Simon tesztként szokás emlegetni, hogyha valaki már hallott erre, vagy érdemes rákeresni érdekes dolgokat, és a tesztet is megtaláljuk. Maga az IQ hányados megnevezése William Stern német pszichológus nevéhez fűződik. Elmélete szerint az átlagember intelligencia szintje 100 körüli. Az emberiség kétharmadának IQ hányadosa 85 és 115 közé esik, és csupán 5%-a az emberiségnek mondhatja el azt magáról, hogy kiemelkedően magas, azaz 125 feletti az IQ-ja. Hogy mi mindent érdemes még erről tudni, ugye hát aki kutatja a saját intelligencia szintjét is, annak is érdemes figyelnie, mert például, és akkor itt van most a különlegesség, a legintelligensebbek 1%-a itt él hazánkban Magyarországon. Világszerte léteznek ugye olyan egyesületek, amelyek a kiemelkedően magas intelligencia hányadossal rendelkező embereket tömörítik. A legismertebb ilyen nemzetközi egyesület a Mensa International, amelyet 1946-ban Angliában alapítottak azzal a céllal, hogy összefogja a magas intelligenciájú embereket tekintet nélkül a korukra, a nemükre, a származásukra vagy a társadalmi helyzetükre. A szervezet egyetlen tagsági kritériuma az emberek 2%-ára jellemző intelligencia szint elérése valamely a Mensa felügyelő pszichológus által elfogadott intelligencia teszten. A Mensának szerte a világon 130 ezer tagja van, akiknek több mint 1%-a Magyarországon él. A Mensa magyarországi szervezete a Mensa Hungarica, de szerintem erről már biztosan a legtöbben hallottak. Hollywoodi sztárok, mert hogy ők is ott vannak a Mensa tagjai között, ugye legendásan magas az intelligencia szintje Sharon Stone-nak, de azért rajta kívül még vannak páran. A magas IQ-val rendelkező emberek nem feltétlenül választanak valamilyen tudománnyal kapcsolatos hivatást. Erre a legkiválóbb példa a showbiznisz világa, ahol akadnak nem csak a filmjeikről, hanem a kiugró magas intelligenciáról is híres színészek. 1994-ben kijött a Specialista című akciófilm, és ennek két főszereplője, Sharon Stone, a már korábban említett hipermagas intelligencia szinten rendelkező színésznő, és James Woods is közéjük tartozik. Sharon Stone-nak 154, James Woods-nak 180-as az IQ-ja. A főképp akciófilmekből ismert svéd színész Dolph Lundgren is az átlag fölé emelkedik, 160-as az IQ-ja, és a már említett 2%-ot magába tömörítő Mensa International tagjai között ott van Gina Davis színésznő, sőt Steve Martin a legendás komikus is. Érdemes egyébként ilyenkor én azt csináltam, amikor ezt megtudtam, hogy megnéztem egy-két filmet, hogy másképp játszanak-e, másmilyenek, és egy-két reakció, mozdulatviselkedés interjúkban is, és a filmekben is láthatóan más azoknál, és közös bennük, akiknek ilyen magas az intelligencia szintjük. Az intelligencia és annak mérése, minek utána ilyen régóta foglalkoztatja az embereket és az emberiséget, ezért meglepő összefüggésekre is fény derült már. Nagyon sok kutatás született az évek során a kutatással kapcsolatban, illetve az intelligencia fogalmával kapcsolatban is, mert hogy évek óta ez vitatárgya, sokan a legpontosabb definíciónak egy Boring nevű kutató megállapítását tartják, amely szerint az intelligencia az, amit az IQ-tesztek mérnek, és noha a magas intelligencia alapvetően jó probléma megoldó képességet, és kiemelkedően gyors a reakciót feltételez, mégsem záloga a sikeres boldog életnek, sőt, sokszor épp az átlag átlagosnál gyorsabb gondolkodásnak köszönhetően nehezen értetik meg magukat másokkal a magas intelligenciájú emberek, és így sokkal gyakrabban kerülnek vagy keveredhetnek konfliktusba el. Általánosságban viszont elmondható az is, hogy a magasabb IQ-jú emberek nyitottabbak a világra és az új dolgokra is, viszont az angol egyetemisták körében végzett felmérés szerint ez alól az alkohol és a drogok sem képeznek kivételt. Matekorán nyilván kétségtelenül előny a magas IQ, ám az életben való boldoguláshoz a pszichológusok szerint sokkal fontosabb a tesztekkel kevésbé mérhető EQ, azaz az érzelmi intelligencia.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.

0: Emil a stúdió első nagy játékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a horti korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de két évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége Herceg Olga, hokleveles ketogén diéta szakértő és nutricionista, dietetikus, akit nagy szeretettel üdvözlök, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, nem csak én, hanem a Manna hallgatók is, hogy a hölgy, akit szerintem nagyon sokan ismernek az Instagramról, a Keto Biblia oldalról, most itt van, és elmondja nekünk az összes nagy titkot és tudnivalót a ketóval kapcsolatban, ami szerintem nagyon sok embernek a fejében megszületett, és ráadásul azzal a közvetlen és nagyon erőteljes, az emberre nagyon erőteljesen ható stílussal, ami Olgának van, ami szerintem óriási segítség lehet akkor, hogyha az ember változtatni szeretne. Szia, Olga, köszönöm, hogy jöttél.
2: Szia, nagyon örülök, hogy itt vagyok.
1: Hát még mi úgy örülünk, mert annyi kérdés van, elkezdtem ezen gondolkodni, mielőtt hívtalak, hogy mi minden merül fel az emberekben. Néztem az oldaladon, a Keto Biblián, az Instán, hogy miket kérdeznek az emberek. Néztem külföldi ketos oldalakat is. Egyrészt baromi népszerű ez a diéta, amiről most már azt kell mondani, hogy bár diétának nevezik, de ez mégiscsak egy életmód.
2: Igen.
1: Most már, de ennek van egy története. Tehát ennek van egy orvosi története, igen. Nagyon fontos dolog, amiért ezt a, hát kikísérletezték, kifejlesztették?
2: Igen,
1: ezt
2: az epilepszia kezelésére.
1: Mert mit csinál? Mit jelent a ketogén diéta? Mik azok a ketonok?
2: A májunk termeli a ketonokat, és ez egy energiaforrás. Ez egy benzin. Tehát van a glükóz, vannak a ketonok. Alapjáraton mi glükózon működünk. Minden nap mi glükózt használunk ahhoz, hogy energiát kapjunk.
1: Agyunk, testünk.
2: Minden sejtünk glükózból táplálkozik. Megettél egy szelet kenyeret, hopp, felment a glükóz, felment az inzulin. Energiát próbálsz konvertálni. Érted? Szerzett be fel az energiát a kajából.
1: Ezért ugrál a vércukorszint?
2: Ezért. Bármit megeszel, megemeli az inzulin és a glükóz szintet. Bármit. Kivétel a zsír. De még erre visszatérünk. Aha. Kivétel a zsír. Viszont amikor mi megvonjuk, akkor a szervezetünk egy átkapcsol egy túlélő üzemmódba, mert észrevette, hogy hoppá, hát nem kaptam glükózt, nincs szénhidrát, miből kapjak gyors energiaforrást. Szervezet nem hülye, az ő feladata túlélni, hisz ez az evolúció kulcsa, túlélni. Mit csinál? Elkezdi termelni a májunk a ketonokat. Ez egy energiaforrás.
1: Mennyi idő után kezdél ezt termelni?
2: Figyelj, akinek jó az anyagcseréje, aki fiatal, akinek nincs szénhidrát anyagcsere problémája, inzulinrezisztencia, diabétesz, az már 2 nap múlva, de még mondok neked egy jobbat, a gyerekeknek annyira kicsi a glikogén táruk, és olyan jó az anyagcseréjük, hogy ők éjszaka ketózisban vannak. És figyeljük meg, az anyukák most fognak erre felfigyelni.
1: Ez a hideg.
2: Igen, figyelj, az anyukák erre felfigyelnek, hogy ha a gyerek beteg, hányt, vagy lázas, vagy például nincs étvágya, nem evett, acetonos a lehelete.
1: Igen.
2: Miért? Mert ketonokat termel. Mert kiürült a glikogéntárma, neki 40 grammos a glikogéntárja, nem úgy, mint egy felnőtt embernek.
1: Ez az az acetonosság, amit a vizeletből is ki
2: igen,
1: tudnak mutatni?
2: Igen. Amit a diabétesszel küzdők.
1: A reaktív papírral.
2: Abszolút az. De nem a ketoacidózis, tehát ezt a kettőt nem kell összevonni, mert a ketoacidózis az csak a diabéteszeseknél van. Aha. Tehát aki diabéteszben szenved, annál felléphet ez az állapot, a ketoacidózis. De amikor te keto diétán vagy, akkor ketoacidózisod nem lehet. Érted?
1: Aha. A következő a ketogén diétával kapcsolatban, amit most már inkább nevezünk majd a későbbiekben néhány perc elmúltával életmódnak.
2: Igen.
1: Mert hogy te is ebben élsz, és a követőid is nagy részben, amely aki észnél van, az ebben. 8 éve csinálod?
2: 8 éve, egyfolytán.
1: Jó, akkor nyilván ebből az is következik majd.
2: És még élek.
1: Majd. És milyen csinos vagy.
2: Igen,
1: és nagyon sokat fogytál te is.
2: Igen.
1: Miután szültél. Na még erre is visszatérünk. Tehát epilepszia, ketogén diéta. Hol van az összefüggés a kettő között? Miért tud segíteni egy ilyen agyi tevékenységen az, hogyha így táplálkozik?
2: Bizonyított tény, hogy az agyi tevékenységünkre befolyással van a glükóz és inzulin szint, és ez a vércukorszint hullámvasút, tudod? Ez a jó kis amerikai hullámvasút. És nem csak az epilepszia kezelésére. Hiperaktivitásra és a gyerekeknél, akik hiperaktivitásban szenvednek, szintén ajánlott azért korlátozni a szénhidrátbevitelt, és szabályozni a fogyasztást. És a mennyiségét, és a minőségét nyilván.
1: És akkor nem csak a csokoládéra gondolunk, azt is...
2: Na igen, hozzá. És ez is egy érdekes aspektus a ketogén diétának, mert ugye az emberek nem igazán tudják, hogy mi az a szénhidrát. Mi tehát a ezért szénhidrát? Nehéz elmagyarázni, hogy mi az a ketogén diéta, mert nem vagyunk tisztában azzal...
1: Mert ez nem csak a cukor meg a csoki.
2: Nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen termékcsoportok vannak. Van a fehérje, van a zsír, van a szénhidrát. Gabona szénhidrát, ebből kifolyólag minden, ami gabonából készül.
1: Tehát akkor az árpa, pékáró, a köles, minden, a zab,
2: minden. És nekem mindig felteszik a kérdést, hogy Olga, hogyha gluténmentes gabonát választok, akkor az még keto, a hajdina, mondom, nem, mert az is egy gabona, ott csak gluténmentes. Apropó, a hajdina nagyon jó gabona, én szeretem.
1: Jó, tehát vannak olyan tápanyagcsoportok,
2: igen,
1: amiket nem fogyaszthatunk.
2: Szénhidrátot.
1: Finomított cukor, finomított liszt.
2: Automatikusan, okay, persze,
1: gyümölcsök. Na ez például meglepett engem, sőt az is, hogy a zöldségek közül is, aztán javíts ki, hogyha
2: a gumós,
1: nem mondok.
2: A gumós, azt
1: a gyökér zöldség.
2: Igen, aha.
1: Tehát ami a föld alatt van, igen, az nem, ami a föld fölött van, ergo a leveles zöldségek, igen, meg karfiol, meg igen, brokkoli, az igen.
2: Igen.
1: És a gyümölcsök közül van-e olyan, ami igen?
2: Bogyós, vagy... A bogyós gyümölcs, mert abban alacsony a fruktóz tartalom.
1: De... Ribizli, áfonya.
2: Igen, igen, igen. Málna, eper, aha, ezek mind. Nyilván citrom, aha, lime.
1: Aha. Narancs, az már nem.
2: Na nem, az már nem.
1: Az már nem. Tehát tulajdonképpen tök egyszerű fölállítani azt, hogy mit neveszünk. Amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor pont ez volt, hogy kérdeztem, hogy mit lehet, és mondtad, hogy rossz a kérdés feltevés, mert igen, azt sokkal egyszerűbb megjegyezni, hogy mit nem, igen, lehet. Oké, okay, ebből a szempontból, hogyha vizsgáljuk, egy gyereknek nyilván, hogyha így szoktatja hozzá az anyukája, mert olyan kondíciói vannak, ami miatt muszáj, ő hozzászokik ehhez. Ha váltani kell, akkor ott jönnek a nehézségek, mert egy egész háztartást kell átállítani, és ilyenkor általában, hát nehézség az átállásra vonatkozik, akkor általában érdemes kint az egész családot rávenni arra, hogy inkább ebbe az irányba induljon a táplálkozása, mert ez senkinek nem árt.
2: Én nem vonnám bele a családot.
1: Aha.
2: Mert most figyelj, ugye egy pszichológiai komfort szempontjából nyilván könnyebb a gyereknek megszokni egy új táplálkozási stílust, hogyha az anyuka és apuka is követi. Uh-huh. De azért ne felejtsük el, hogy ha kimegyünk a házból, akkor ott már nem követi senki. Hogyha bemegyünk egy étterembe, bemegyünk az óvodába, vagy az óvodába, bemegyünk a suliba. Tehát a gyerek meg kell, hogy tanulja, hogy ő öngondoskodik. És hogyha már lesz egy olyan pszichikai állapotban, és lesz egy olyan fejlettségi szinten, hogy ő megérti, hogy miért csinálja, akkor az anyuka nyugodtan elengedheti a kezét, és azt mondhatja, hogy kislányom, tökéletesen fogsz tudni önellátó lenni, majd az iskolában, vagy az óvodában is. Apropó, az én lányom így étkezik. Tehát az én kislányom így étkezik.
1: Aki hány éves?
2: 8. És ő mindent ért, hogy ez anya szénhidrát, ez fehérje, ez zsír, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy gestapó volt, hogy na lányom, tanuld meg, mi ez a szénhidrát, hanem egyszerűen szimbiózisban él, érted, velem, és látja, de nem erőltetem, de amúgy nem titok, hogy neki is vannak problémák, neki szénhidrát anyagcsere zavara van 8 éves korban, és ezt azért mondom el, hogy húzzuk ki a kisujjunkat a biliből, amikor azt gondoljuk, hogy a gyerekek nem lehetnek betegek, és tömhetjük beléjük a dobos tortát a mamánál vasárnap, csak azért, mert hogy neki gyors az anyagcsere, neki gyors az anyagcseréje, neki tényleg gyors, de meddig, érted? És milyen szinten lehet ezt tartani, meddig? Mennyi szénhidrátot akarunk mi belé tömni?
1: Nagyon sokat tömnek most a gyerekekbe, igaz?
2: És én olyat is látok, hogy amikor gyerek rosszalkodik, egyél meg egy csokit, csak hagyjál békén. Vagy amikor kijött a laborból, ez egy nagyon drasztikus hiba, és erre figyeljenek oda az anyukák. Ugye elviszik a gyereket éjgyomorra a laborba.
1: Igen, vérvizsgálat.
2: Vérvizsgálatra, igen, vérvételre. Kijön az anyuka a gyerekkel, és egyből éjgyomorra tömi belé a szénhidrátot. Hát az egy olyan hasnyálmirigy pofon, már bocsánat, és olyan inzulin választ fog kiváltani, hogy az a gyerek elszédül. Minek? Érted? Adj neki egy almát, egy kis fruktózt, vagy adj neki egy fél banánt, vagy egy kis mandulát, banán, a fehérjét, zsírt kombinál, és akkor jól lesz a gyerek. Minek adod neki azt a...
1: Nem tudják az anyukák egyébként a legtöbben?
2: Nem. Nem is érdeklődnek.
1: Na, hogy miért fontos erről beszélgetni, és tesszük mi is most ezt? Pontosan erről beszélgetünk a továbbiakban. A vendégem Herceg Olga, okleveles ketogén diéta szakértő és nutricionista, dietetikus. Úgyhogy anyukák, keményen koppan a szó, de érdemes lesz nagyon figyelni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai vendégem Herceg Olga, okleveles ketogén diéta szakértő és nutricionista, dietetikus. A most már egyre divatosabb ketogén diétáról beszélgetünk, ami nem csak egy diéta, hanem egy életmód, és ott tettük le a fonalat, hogy az anyukáknak miért kell nagyon-nagyon figyelnie. Elképesztő mennyiségű szénhidrátot fogyasztanak a gyerekek, viszont hogyha egy anyuka elkezd odafigyelni, és mondjuk egy kicsit egészségesebben próbálja táplálni a gyereket, nem is feltétlenül csak a ketogén diéta, hanem egy kicsit egy alacsonyabb szénhidrát bevitelő táplálkozással, akkor mi a legfontosabb pont, és hol hibáznak a legnagyobbat?
2: Én mindig azt mondom, hogy itt nem diétát kell kialakítani, és nem is beszélünk diétáról. Étkezési kultúrát, aha, nem is stílust. Ez egy kultúra, amit utána a gyerek magával visz, amit utána megmutat a saját gyerekének. Nyilván, hogyha ő felnő a gyerek, férhez fog menni, születik unoka, lényegtelen, magával viszi generációkon át, ahogyan én is magammal vittem a saját étkezési kultúrámat. A mi feladatunk az, hogy megtörjük ezt a kultúrát, amit mi behoztunk a szülőktől, nagyszülőktől, amikor mi ettük a süteményeket kilószámra, amikor ugye nagyi megsütötte a rengeteg jó kis kókuszkot,
1: zsíros
2: kenyér, újhagymá, de jó volt, ugye? Na, ez egy étkezési kultúra. Uh-huh. Ezt nekünk meg kell törni, és elmondom miért. Azért, mert a mi gyerekkorunkban ugye mi egyhogy többet mozogtunk. Nem volt tablet, nem volt tévé, nem volt mobiltelefon, kim voltunk az utcán.
1: Sarasztunk, locsoltunk, hógolyoztunk, igen. Kutyáztunk, szaladtunk.
2: Késő estig, főleg nyáron. Ez az első. Kettő, nem volt annyi trigger, nem volt annyi befolyásoló dolog, külső. Tehát mi kikre néztünk fel a szülőkre, meg az osztályfőnökre. Most a gyerekek kikre néznek fel? A bloggerre. Hogyha a blogger ette azt a fagyit, akkor a gyereknek is kell a fagyi. És anya vegye meg, mert hogyha nem, akkor a gyerek zsarolja. Érted?
1: Igen.
2: És mivel kell kezdeni? Nagyon egyszerű. Az első legfontosabb dolog. Ne hagyjuk, hogy a gyerek akkor egyen, amikor nézi a tévét, vagy tabletezik.
1: Miért fontos az, hogy az étkezésnél odafigyeljünk arra, hogy eszünk?
2: Igen. Először is az emberek lusták rágni. Főleg a gyerekek. Figyeld meg, vesz egy kanállal, nézi közben a tabletten a mesét, vesz egy kanállal, gyorsan megrágta, még lesenyelte, már veszi a második kanalat, érted? Arra emlékezzünk, hogy az emésztési folyamat a szájban kezdődik, a rágással. És biztos hallottál arról a diétáról, amelyiknek mi volt a lényege? 70 vagy 80 rágást kell elvégezni?
1: Igen, azt hiszem, hogy 70 valamennyi.
2: Igen. És ennek van alapja. Ezt nagyon sokan degradálják, és azt mondják, hogy ez baromság, de ennek van alapja. Mert hogyha mi jól megrágjuk az ételt, akkor egy elegendő enzimet termelünk az emésztéshez, elegendő gyomorsavat, és az étel olyan pépes lesz, és olyan pépes masszaként fog lekerülni a gyomorba, hogy a gyomor köszöni szépen, jól megemészt, érted? Nem cafatokban. Tehát a gyereket tanítsuk meg rágni. És hogyha ő nézi a tévét, akkor nála automatikusan működik az étkezés. És nem is érzi az ízeket, mert nézi a tévét. Ez egy. Kettő. Miközben eszel, nézed a tévét, te nem érzed, hogy jól laktál. Figyeld meg, hogy ülsz a kanapén, bekapcsoltad a Netflixet, ez ránk is igaz, felnőttekre mit csinálsz?
1: Én most el is szégyeltem magam.
2: Igen, mit csinálsz? A kezed a chips után nyúl. Hogyha van melletted egy bödön chips, nyilván.
1: Vagy bármi más. Vagy egy tálfaja, akkor még egyet eszel.
2: És ez automatikusan működik, és te nem érzed a jól lakottságot. Holott, hogyha leteszed a telefont, és csak arra koncentrálsz, hogy megrágd az ételt, élvezd az ízeket. Élvez.
1: A látványt, a tányéron, az illatát.
2: Beszélges, kommunikál. Igen. Most nézd meg a franciák, hogyan étkeznek. Hogy kezdik a franciák? Egy kis aperatív?
1: Igen.
2: Egy kis étvágyhozó, beszélgetnek, leülnek az asztalhoz, van egy tradíció, egy kultúra. Hol van ez Magyarországon? Mit csinálunk? Oda tesszük a gyereknek a tablettet, és azt mondjuk, hogy egyél gyorsan, egyél, mert menni kell mamához. Mit csinálunk?
1: Hogy odaadom neki, mert így megeszi. Igen. Egyébként nincs kedve enni.
2: Egyébként meg nincs kedve. És ez is nagyon fontos, hogy a gyerek, higgyük el, hogy érzi, hogy mikor éhes. Tehát ott aztán nincs pardon az éhségérzetben. Gyereknél nagyon élesen érezhető az éhség. Ő tudja, hogy ő éhes.
1: Az éhségérzetet fontos, hogy felhoztad. Egyszer olvastam azt is, hogy amerikai dietetikus kutató hölgy mondta, hogy kísérletezett azzal a páciensei között, hogy különbséget tegyen és megmutassa nekik, hogy van különbség az éhségérzet és a szomjúság között.
2: Igen.
1: Evés előtt megittak 2 deci, azt hiszem minden étkezés előtt 2 deci hideg vizet. Nem jéghideg vizet, de egy olyan csap hideg vizet.
2: Igen.
1: Kevesebbet is ettek, és nagyon sok alkalommal derült az ki, hogy az illető nem éhes volt, hanem szomjas.
2: És ez igaz is. Ugyanaz az érzés. Ugyanazt az érzést kelti a szomjúság és az éhség.
1: Tehát, hogyha éhesnek gondolom magam.
2: Igyál vizet.
1: Igyek egy pohár vizet, igen, és utána kiderül, hogy mi is.
2: Igen. És hogyha még mindig éhesnek gondolod magad, igyál még egy pohár vizet.
1: De hogyha szomjas vagyok, akkor viszont nem fogok helyette enni.
2: Nem.
1: A ketogén diéta miért olyan nagyon sikeres?
2: Mert a mellékhatása a fogyás. És ez a legfontosabb mondat, amit szerintem a ketogén diétáról akarok mondani mindenkinek, hogy ennek a mellékhatása a fogyás. Figyelj, a ketogén diétának a mellékhatása a fogyás, de azon belül annak a mellékhatása, hogy gyógyulsz. Uh-huh. Gyógyulsz.
1: Egy mit csinál felsz. Még velem?
2: Ketogén diéta? Pú, na most kezdjed így, nézd csak az ujjaidat tűrjedbe fel, számolja. Először is csökken a glükóz-inzulin szint. Harmadszor csökken a trigliceridek száma. Tökéletes befolyás.
1: Tehát a koleszterin szintet is ebbe teszi.
2: Koleszterin szintet is csökkenti, pedig az emberek azt mondják, hogy zsíros ételtől fel fog menni, de ezt mit érdemes tudni a koleszterinről, hogy ez nem annak az indikátorja, nem annak a mutatója, hogy te sok zsíros ételt teszel, hanem annak, hogy nem emészted meg, pardon.
1: Na, ez sem mindegy.
2: Itt a különbség. Érted? Aha. Mert hogyha én látok egy laborvizsgálati eredményt, és látom, hogy magas a koleszterin, beláttam még lehet, hogy az ALT-AST is magas, ami ugye a májenzimek, akkor azon fogok gondolkodni, hogy hogy működik, édes drágám, az epéd, az epénk, az istennő, hát ő a szervezet istennő az epe.
1: És érted? Hogy kidobálják a szervezetből.
2: És kivesz, minek az neked, úgy, mint a vakbelet. Pedig a vakbél is fontos, mert a laktó és bifidobaktériumok a vakbélben vannak. Visszatérve a ketogén diétához. Tehát egy egészséges szervezet nem hízik, egy egészséges szervezet nem tartalékol, fölöslegesen. Nyilván a nők tartalékolnak, mert nekünk fontos, hogy mi ki tudjunk hordani egy babát, még akkor is, hogyha most történik egy apokaliptikus valami.
1: Egy olyan esemény, és
2: azért
1: bármi, ami...
2: Azért van nekünk zsírrétegünk a combjaink közt, és azért van a pocakunkon is, hogy mi egy babát ki tudjunk hordani, és elegendő energiánk legyen.
1: A másodlagos nemi jelleget adó zsírpárnák, ezek, amiket mondtál, ezek ezért vannak.
2: Ezek, amit a nők annyira utálnak. Igen. Tudod, a combon...
1: Pedig dolga van szegénynek, azért
2: igen,
1: van ott.
2: Igen, hogyha netán valami történik...
1: Megvédje a babát.
2: Mert a mi feladatunk fenntartani.
1: Az életet.
2: Igen.
1: A ketogén diéta nagyszerűsége és annak a sikere az, amiről beszélgetünk. Szakértő vendégem Herceg Olga, okleveles ketogén diéta szakértő és nutricionista. Dietetikus, tessék kapaszkodni, mert még jönnek az érdekességek, mindjárt folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ketogén diéta és annak minden csodája. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Herceg Olga okleveles ketogén diéta szakértővel és nutricionista dietetikussal. Nagyon sok mindent elmondott már Olga, és azért megmondom őszintén, hogy bár nyilván az interjúk, beszélgetések és az ember az olvasmányai, meg az előadások is a netnek köszönhetően sok mindent hall, még mindig meg tudok lepődni, amikor valaki, aki szakértőként beszél, elmondja azt, hogy mi a valódisága. Például ennek az egyik legsikeresebb diétának a te oldaladon is, az Instagramon, a Ketobiblián lehet látni nagyon sok előtte-utána fotót. Hát lenyűgöző, ahogyan az történik. Leginkább azért, mert ahogy mondtad, a sikerét tekintve a ketogén diéta vagy ketogén életmód azért fantasztikus, mert a mellékhatása vagy egy pozitív hozadéka a fogyás, de emellett gyógyulunk. Ugye itt tettük le az imént a fonalat. Igen. Mi mindent csinál még velünk? Hogyan érezzük magunkat? Hogyan változtatja meg az energiaszintet? Hogyan hat a bőrünkre, hajunkra, szemünkre, hámrétegekre, emésztésre, a mindennapjainkra, az alvásunkra?
2: Kezdjük az emésztésre, hogy az megvonjuk a szénhidrátokat, szénhidrát csoportot. Már beszéltük ugye eleinte, hogy mit. Ketogén diéta során, amit érdemes tudni, hogy a vékony bélünk fermentálja a szénhidrátot, mitől puffadunk, a vékony bélben lévő baktériumoktól, aki folyamatosan puffad, megevett valamit, már ilyen terhes hasa van, az tudja, hogy miről beszélek. Tehát ott vagy egy SIBO, egy kontaminált vékonybél szindróma, vagy kandida, vagy a klasszikus IBS, amit mindenkinek szeretnek diagnosztizálni, és azon belül már nem mennek tovább amúgy az orvosok. Mivel mi megvonjuk a ketogén diéta során ezeket a szénhidrátokat, amelyek irritálhatják az emésztőrendszert, és amelyek erjednek a vékonybélben, mert a vékonybél fermentálja őket, ezért mi elvesszük a legfontosabb tünetét az IBS-nek, a SIBO-nak, az a puffadás. Tehát meg fog szűnni a ketogén diéta alatt a puffadás.
1: És az is viszonylag gyorsan történik.
2: Második, harmadik napra.
1: Aztán alvás, energiaszint, idegrendszer, nyugodtság, nyugtalanság.
2: A ketonok sokkal jobb minőségű energiaforrásnak számítanak, mint a glükóz. Tehát a glükóz mi gyorsan felhasználjuk. Amit érdemes tudni a szervezetről, az az, hogy lusta, és nagyon szereti a könnyen elérhető, könnyen emészthető szénhidrátot, hogy glükózzá konvertálja.
1: A könnyebb utat szereti választani.
2: Igen, nagyon nehéz rávenni arra, hogy ő most visszaálljon egy olyan energiaforrásnak a gyártására, amilyet több ezer évvel ezelőtt használt.
1: Ami
2: most
1: egyébként alapvetően az üzemanyaga volt, nem?
2: Igen.
1: Hát régen nem mit tettek? Bogyót, húst.
2: Igen. Tehát a földművelés az viszonylag nemrég kezdődött el. És ez a keton, ez egy, hogy jó minőségű energiaforrás, több energiád van vele, tisztább az agyad, biztos, hogy hallottad azt a fogalmat, hogy ködös agy.
1: Igen.
2: Tisztább az agyad, jobban tudsz koncentrálni, jobban tanulsz, mélyebb az alvásod, mert stabil a vércukorszinted, mert jó a kortizolod, jó a trigliceridet, jó a májadnak, és köszöni szépen ezt a zsírt, mert a májunk nagyon szereti a zsírt és az epénk, és hogyha te éjszaka felébredsz, akkor az neked köszönt a májad, hogy szia, ha-hó, hogy vagy. Úgyhogy folyamatosan felébredsz éjszaka. Aldoszteronnak is nagyon jót tesz, és nagyon jót tesz a női szépségnek, mert a nő virul, egyszerűen virul, érted? Miért? Elmagyarázom. A zsírban oldódó vitaminoknak köszönhetően, amelyeket mi nem sajátítunk el, hogyha nem viszünk be zsírt. Aha. Mert hiába veszette be azt a D-vitamint, hogy omega 3-at, miben oldódjon fel? Miben? A pirítós kenyérben, vagy az apkásában? És akkor a nők arról számolnak be, nekem a múltkor az egyik feliratkozóm arról számolt be, hogy sűrűbb lett a szempillája. Lenőtt a haja, sűrű lett a haja, szép lett a bőre, pattanásmentes. Mert megkaptuk a vitaminokat, amelyekre minden nap szükségünk van.
1: Ráadásul, hogyha ezt így mondod, akkor gondolom, hogy ez a hormonszintet is befolyásolja.
2: Abszolút. És PCOS-re is nagyon jó. Hát én 2012-ben kezdtem el először PCOS miatt, meg inzulinrezisztencia miatt.
1: Küzdelmes volt az eleje?
2: Nagyon. És rosszul is csináltam.
1: Mert?
2: Hát mert nem tanultam, mert lusta voltam megtanulni az alapokat. Hát most miért? Miért tanuljak én? Hát mindent tudok. Meghallgattam egy videót, már mindent tudok. No?
1: A legtöbb ember egyébként azt gondolja, ez teljesen normális és hétköznapi dolog, hogy jó, az az információ mennyiség elég, de hát pontosan ezért beszélgettünk veled most itt adásban is erről.
2: Azért az összetettebb a ketogén diéta.
1: Hogy fontos, hogy tudjuk, hogy mit lehet, mit nem, mi mire hat, és mit miért nem eszünk, mert hogyha az ember tudja, hogy mit okoz az, amit megennék, akkor nem fogom megenni. Mert ugye itt a krumpli is félre van téve, a rizs is félre van téve, nagyon fontos ez is, hogy itt kell egy változás, hogy gondolkodásbeli változás.
2: Igen. És most, hogyha azt akarjuk, úgy akarjuk elmondani, mi az a ketogén diéta, amit írnak a könyvek, akkor azt mondjuk, hogy ez egy alacsony szénhidrát bevitelű, moderált fehérje tartalmú, magas zsírtartalmú diéta. Alacsony szénhidrát bevitelő, mert nekünk van szénhidrát ketogén diéta során.
1: Miből jut be a szénhidrát?
2: Hát a rostból, ugye a zöldséget, azt sokan mondják, hogy a ketogén diéta alatt nem szabad enni zöldséget, 8-10 pohárral kell megenni a ketogén diéta alatt zöldségből.
1: Naponta?
2: Hogy jól működjön az emésztésünk, és jól működjön a májunk, meg az epéink.
1: Na, hogy konkrétizáljuk a dolgokat zárásképpen, hogy ne maradjanak kérdőjelek, el fogjuk mondani a következőkben, hogy mik azok, amiket nem lehet enni, és hogy mik azok a zöldségek, például, amiket lehet, hogy lehet a magvakat, egy-két dolgot azért megemlítünk, hogy a megfelelő indítatás elinduljon a hölgyekben. A Manna délelőtt vendége Herceg Olga, okleveles ketogén diéta szakértő és nutricionista. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Herceg Olga okleveles ketogén diéta szakértő, nutricionista, dietetikus a vendégem ma. A ketogén diétáról beszélgetünk, és nagyon-nagyon sok fontos információt hallottunk már Olgától, amit szerintem máshol nem nagyon hallani. Nagy vonalakban mindig tudjuk, hogy miről szól ez, hiszen annyira nagyon divatos lett, de nem véletlenül. Ez egy nagyon sikeres és nagyon hatékony módszer az életmód váltása. Ígértem, hogy azzal fogjuk zárni a mai beszélgetést, hogy mit nem lehet, és mi az, amit meglepő módon igen. Tehát, hogy nem kell mindenről lemondani, sőt, egy ketogén életmódban, egy ketogén táplálkozásban nagyon jókat lehet enni. Mi az, ami nem? Gaborafélék nem, ezt mondtad. Finomított szénhidrátok nem.
2: Gyümölcsök.
1: Csak a bogyós, igen.
2: Csak a bogyós, zsírszegény tejtermék. Ha? Zsírszegény tejterméket kerüljük.
1: Tényleg?
2: Tényleg. Hát nem is olyan jó az a zsírszegény tejtermék, nyilván valakinek jó a gyártónak.
1: De a ketogén diétában?
2: Nem, a ketogén diétában mi a zsíros tejtermék.
1: Azt akartam mondani, hogy a zsír nagyon jó.
2: Nagyon. Egy, hogy nem emeli meg olyan gyorsan az inzulin szintet, meg olyan erősen, tehát nem lesz olyan erős inzulin válasz. Például egy tányér zsíros túró után, ez egy, kettő, meg természetesen laktózmentes. Tehát, hogyha most veszünk egy cheddar sajtot, ő természetes módon laktózmentes, nem pedig kivonták belőle a laktózt a gyárban.
1: Valamilyen hozzáadott pirulával,
2: igen,
1: vagy benne.
2: És apropó, a laktózmentes termékek tele vannak spékelve ízfokozókkal, meg mindennel, hogyha most megnézzük, rengeteg rejtett szénhidrátot tartalmaznak, hogy valamivel visszacsempészék azt az ízt.
1: Azért olyan édes minden, azért, ami laktózmentes.
2: Igen, kóstolt? Nagyon édes.
1: Igen, nagyon.
2: Nagyon. Hát jól működött a propaganda. Aha. 1946-ban, 50-ben volt egy ilyen Amerikában. 46-ig, 50-ig mindenki ette reggel a tojást meg a békönt. És köszönték szépen az amerikaiak, jól voltak. Most direkt hozom fel Amerikát példának, mert onnan indult a propaganda a zsírszegény termékre. Érted? És köszönték
1: szépen. De ez
2: szépen.
1: Egy profitorientált döntés
2: persze,
1: volt.
2: Persze. Nekem van ilyen gyárom, akkor nekem megéri, hogy te vegyél tőlem egy zsírszegényt.
1: Há, persze.
2: Nem mondom ki mit.
1: Jó, tehát zsíros tejterméket eszünk a keszóban.
2: Igen, preferál.
1: Túrót, sajtot,
2: tejföld, tejszint, vajat. Az írvaj.
1: Görög joghurtot, azt hallottam.
2: Azt is.
1: Aztán húsok bármilyen mennyiségben.
2: Bármilyen mennyiség.
1: Halak.
2: Kifejezetten a nőknek érdemes figyelni a húsokra. A halak szintén. Én amúgy kifejezetten halpárti vagyok. Én kevesebb húsok.
1: Tengeri motyók?
2: Minden. A halakon belül pedig a lazac, az egy superfood, mivel tökéletes egyensúlyban tartja a fehérjét és a zsírt. Sőt, a nőknek, akiknek a hormonháztartási problémáik vannak, én mindig azt mondom, hogy több hal, kevesebb hús. Tehát nem olyan egyszerű az a ketogén diéta, hogy benyomom a steaket hozzá, meg egy békönt, hanem ott is okosan kell gondolkodni, és okosan kell válogatni.
1: És ez is tud, akkor ezek szerint személyre szabott lenni ahhoz képest, hogy milyen állapotban vagyok éppen. Aha. Mi az, amit idézőjelben a köretek helyett eszünk a ketóban? Mert az is nagyon fontos, ez is gondolom sokszor felmerül.
2: Leggyakrabban zöldségeket, grillzöldség, friss zöldség, saláták. Szerencsére már vannak nulla CH tartalmú köretek, amúgy a boltokban elérhető, ez a konyak tészta.
1: Aha.
2: Ezt is eszik. Mandula lisztből nagyon sok recept van, rengeteg készíthető.
1: Bambuszos lisztből is hallottam, hogy abból is lehet készíteni, igen, meg szotyiból, meg tojásból, valami kenyérszerű.
2: Igen. Magvafümakéből, kókuszlisztből, mindenből el lehet készíteni, csak az emberek nem veszik a fáradtságot.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ebben viszont az a nagyon lényeges, hogyha valaki belevág, hogy itt törődni kell magunkkal, oda kell figyelni rá. Saját két kis kezemmel megcsinálom magamnak azt a táplálékot, amit el fogok fogyasztani. Tehát itt nem az megy, hogy akkor a könnyebb utat választom, és mindenfélét összeveszek. Olyan is van, csak akkor meg a feldolgozott élelmiszerekbe ütközünk bele, ami szintén nem tesz túl jót nekünk.
2: Abszolút, főleg, hogyha van autoimmunbetegségünk.
1: Szóval erre nagyon érdemes odafigyelni, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy ezt gondolja át, és hogyha valaki nem akar éhezni, jókat akar enni, vissza akar fordulni önmagához, meg a természetességhez, ami az eredendő táplálékunk tulajdonképpen az, hogy olyan dolgokat eszünk, ami az, ami, nem pedig valami, ami annak látszik, akkor érdemes a ketogén diétát, vagy ezt a ketogén életmódot folytatni, ami nem csak 3 vagy 6 hétig, vagy 3 hónapig, vagy fél évig alkalmazható, hanem lehet így élni, ahogyan Olga is teszi már 8 éve. Szóval ez erre érdemes odafigyelni. Ajánlom a Keto Biblia oldalt az Instán, és Herceg Olgának pedig nagyon szépen köszönöm, hogy jött. Nagyon hálás vagyok, hogy jöttél.
2: Én meg nagyon hálás vagyok a meghívásodért.
1: Köszönjük szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. a 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Cinem Anna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Megáll az idő. Gutár Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén

0: Megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életre keltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik, a Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Megnyílt a Szent István könyvhét. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Lamennyi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derül ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon.
1: Időjárás.
2: Derült száraz idő várható, a szél többfelé megélénkül, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő.
3: Manna Hits.
1: Manna Hits.
4: It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches. But how we gonna love our enemies when we can't even love our friends? We build walls, but we're called to build bridges.